Meglét Rádió.

Hol égszel a múlt ősszel, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva.

emlékszel a szavakra, melyeket csak mi ismertünk? Az előszobából telefonáltunk,

0: Meleg, de változékony időre kell számítani. Szigorítaná az átláthatósági szabályokat a kormány, előrehozott parlamenti választást tarthatnak Olaszországban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal csak most kezdi meg működését, írta a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. Olasz sajtóhírek szerint a Giorgia Meloni vezette kormány nem várja ki a törvényhozási ciklus jövő októberi határidejét. Így a jövő év első hónapjaiban előrehozott parlamenti választást tarthatnak Olaszországban. A legnagyobb olasz napilap rámutatott, decemberig megszületik az új választási törvény, és politikai gyakorlatnak számít, hogy azt követően minél előbb választásokat tartsanak. A kanadai kormány bejelentette, hogy szeptember 8-ától 15-25, illetve 50%-os vámot vet ki 700 amerikai importárucikre, válaszul az Egyesült Államok hasonló intézkedéseire. Korábban Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán azt írta, hogy Kanada részéről 400%-os vámok sújtják az Egyesült Államok mezőgazdasági termelőit, és a magas vámok sok amerikai vállalkozás megszűnéséhez vezettek. Már nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. A statisztikák országos, budapesti és regionális bontásban, sürgősségi kategóriánként is elérhetők és havonta frissülnek. Az előzetesen bemutatott júliusi adatok szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában országosan 26,4, Budapesten 24,7 percen belül érkezett ki a mentő. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezésére. A szakmai szervezetekkel, vendéglátóhelyekkel, szállodákkal és önkormányzatokkal kialakított együttműködés célja, hogy közös tudásukkal a Balaton turisztikai vonzerejét erősítsék.
1: Az időjárásról.
0: Szerdán többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti ország részben és az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, hajnalban 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt. Egy

0: hideg a Ceglédi Rádióban.
1: Meleg, de változékony időre kell számítani. Szigorítaná az átláthatósági szabályokat a kormány. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője hangsúlyozta, hogy a hivatal nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza arról beszélt, hogy a következő években nem lesznek jogerősítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Szeptember 1-től csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Az adóhivatal hangsúlyozta, a vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre, azért, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. A részletes tájékoztató a NAV honlapján érhető el. Egy hónap alatt 252 embert fogtak el a rendőrök Budapesten. Összesen több mint 11 ezer embert igazoltattak, közülük 195-öt előállítottak. Július közepe óta a főváros több pontján is voltak célzott közterületi ellenőrzések a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján. Az elfogottak és előállítottak között rablás, kábítószerrel összefüggő bűncselekmények, garázdaság és lopás elkövetői is voltak, emellett körözött személyekkel és ittas járművezetőkkel szemben is intézkedtek. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. A fővárosi állat és növénykert különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal és ismeretterjesztő előadásokkal készül az eseményre. 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, vursli és planetárium is várja az érdeklődőket.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti ország részben és az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, hajnalban 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kedves hallgatók, köszöntöm Önöket, Vörös Nándi a mikrofon mögött, és ez itt a Cegléd hangja, a műsor, amelyben én kérdezek, Önök pedig válaszolhatnak, és ezt megtehetik a 0635-92-92-ös SMS számon, a kívánság@cegledradio.hu e-mail címen, és a Facebookon is írhatnak nekünk. A mai témánk egy érdekes téma lesz, még nem nyúltunk ehhez a témához. Más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk, vagy hát bármilyen izgalmas helyzetet várunk, ami abból adódik, hogy egy párkapcsolatban különböző anyanyelvű tagok vannak benne. Azért is dobtam fel ezt a kérdést, mert az én egyik legjobb barátom egy brazil hölgyet vett feleségül. Igen sok a kulturális különbség, az angol a közös nyelv, bár Liana is tanul magyarul, Misi is tanul angolul és némileg portugálul is, úgyhogy izgalmas ez a kapcsolat nagyon sok szinten, és rengeteg olyan vicces szitu akadt már csak velük is, amikből azt gondoltam, hogy talán érdemes egy műsort csinálni, nem róluk szólva, hanem mindenkiről, aki esetleg hozzá akar szólni ez a műsorhoz. De nézzük is, hogy mi a helyzet a más anyanyelvű párkapcsolatokkal, vagyis az interkulturális kapcsolatokkal. Különleges dinamikával működnek, amelyek egyszerre nyújtanak mély, személyes fejlődést és kihívást jelentő kommunikációs akadályokat. Ezek a kapcsolatok gyakran intenzívebb egymásra figyelést és nyitottságot igényelnek, de cserébe szélesítik a világképet és gazdagítják a kulturális hátteret. Kihívások, kommunikációs nehézségek, a nyelvi korlátok miatt a finom érzelmi árnyalatok kifejezése nehezebb lehet, ami félreértésekhez vezethet. Kulturális különbségek, a szokások, értékek és a neveltetésbeli eltérések konfliktus források lehetnek, például időbeosztás, családi szerepek, ünnepek. Van egy családi nyomás is, ugyanis a családok nehezen fogadhatják el a kulturális vagy nyelvi különbségeket. Lianáik esetében is sokszor van az, hogy a magyar családnál ebédelnek, de nem ért nagyon sok mindent, amit a család beszél közben. Sőt, baráti körben is elő szokott fordulni, hogy néha rá kell szólnom az ismerősémre, hogy English please, hogy Liana is értsen mindent. És a két világ közötti érzés, a felek néha úgy érezhetik, egyik kultúrához sem tartoznak teljesen, és ráadásul az én ismerőseim babát is várnak, úgyhogy ez is egy külön izgalmas dolog lesz. De előnyei és lehetőségei is vannak ennek a fajta kapcsolatnak. Ilyen a mélyebb kommunikáció, mivel a felek nem tudják természetesnek venni a közös értelmezést, gyakran tudatosabban és többet kommunikálnak. Személyiségfejlődés, a partner anyanyelvének és kultúrájának megtanulása új nézőpontokat nyit meg. Itt hozzáteszem, hogy a nyelv megtanulása is mélyebb szintű megtanulása, mondjuk az angol nyelv, ami a közös. Az is hát, tulajdonképpen csomó előnnyel jár. Aztán saját kultúra teremtése. A párok gyakran egyedi, a két kultúra elemeiből ötvözött közös életet hoznak létre, rugalmasság és tolerancia, az interkulturális párok gyakran jobb probléma megoldó képességgel rendelkeznek. És hogyha néhány tanácsot is adhatunk az ilyen kapcsolatokhoz, türelem és nyitottság, explicit kommunikáció, közös élmények és helyi szintű alkalmazkodás, ezeket tudjuk még javasolni, aztán meglátjuk, hogy a

0: Kedves hallgatók, ez itt a Cegléd hangja, ahol más anyanyelvű kapcsolatok vicces helyzeteit várjuk, nem feltétlenül kell viccesnek lennie, de meglepőnek vagy félreértésekkel telinek, valamilyen olyan érdekes helyzetet küldjenek el nekünk, ami a különböző anyanyelviségből adódik. Már is itt van Anna üzenete, számomra a legviccesebb, amikor egy hirtelen szituációban elkezdek neki magyarul beszélni, ő pedig néz rám értetlenül, nekem pedig nem esik le, hogy magyarul beszéltem hozzá. Aranyosnak tartom, amikor hall egy szót, kifejezést és megpróbálja megismételni. Állandóan kérdezgetjük egymást, hogy ez a te nyelved, de hogy van? Illetve az angol a közös nyelv, angolul, mintha más személyiségem lenne, még a hangom is megváltozik. Nagyon köszönjük Annának, és egyébként tényleg így van, én is észrevettem magamon, hogyha más nyelven beszélek, valahogy egy másik személyiség is kijön belőlem, hiszen nem annyira sokrétűen gondolkodom angolul, mint magyarul, és tényleg hangváltozást is vélek felfedezni sokszor. Ugye... Attól függ, hogy ki mennyire rutinus az adott nyelvben, egy saját személyiséget tud kialakulni. Ezzel kapcsolatban nagyon jó észrevétel, és köszönjük szépen. Amikor megtanult egy új káromkodást magyarul, majd mire megkérdeztem, hogy ezt mégis hol hallotta, az a válasz, hogy te mondod naponta 10-szer. Jó kis önreflexió, írja nekünk Máté. Igen, ez teljesen így van. Szóval azt gondolnánk, hogy valakitől hallotta, aztán kiderült, hogy a valaki, azok mi vagyunk. Azzal a furcsasággal találkoztam, hogy sokkal többet ért magyarul, mint amennyire állítja. Megmondjuk, a lópikula szó, nem így írta, abszolút része a közös nyelvünknek, és megesett, hogy munkában reflexből jelzőként használtam egy angol beszélgetés órán. Igen, hogyha hozzászoksz ahhoz, hogy az angolban is használod, akkor néha, amikor nem olyan helyen vagy, is becsúsznak ezek a szavak. Fordítva még inkább meg szokott ez történni, már meséltem, hogy mi voltunk in Amerikában 2009-ben, vagy 2008-ban, most én sem tudom hirtelen, 2008-ban voltunk, jó sokat, tehát több hónapot ott éltünk Amerikában, és sokszor megfeledkeztünk arról, hogy ugye magyarul mi beszélhetünk, mert nem értik, és mikor hazajöttünk Amerikából, egy csomószor beszéltünk túlnyíltan magyarul mindenki előtt, pedig itt már értették, de mégis megfeledkeztünk erről, mert ehhez szoktunk hozzá. Tomi írja nekünk, hogy amikor úgy köszöntem el egy családtagtól telón, hogy puszi, puszi, ezt most csak én teszem hozzá, az angolban a puszi, és nem a cicára gondolok, az valami mást is jelenthet, és furcsán veheti ki magát, igen, hogyha így köszönsz el. Folytatódik az üzenet, egyébként hatalmas tud lenni a kulturális szakadék, attól függően, hogy a pár ott hova valósi, ebből végtelen sok érdekes, vagy legalábbis fura dolog tud kijönni. Szerintem is pont ezeket várjuk itt a Cegléd hangjában, úgyhogy ha van önnek is ilyen, akkor küldje el nekünk 0635 925 925. Nézzünk még egyet, mondjuk poénból szoktuk egymást barátokkal, testvéreimmel nigának hívni, és egyszer egy afro srác mellett így vettem fel a telefont, hát nem nézett szépen. Ú, ez velünk is megtörtént Amerikában, mi is csak poén szinten mondtuk ezt néha, de még itthon. Kérve Amerikában ez már nem volt olyan vicces, mikor mondjuk egy pénztáros mellett ez elhangzik, és aztán furán néz ránk, pedig tényleg nem akartunk semmilyen rosszat, és senkit megbántani ezzel a dologgal. Tanultunk belőle, és aztán többet már nem hangzott el. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, ugyanis a mai témánk az, hogy más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk, hogyha van ilyen, küldje el nekünk 0635 92 95 92.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Ez itt a Ceglét hangja, más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk a mai napon. Először és lehet, hogy utoljára foglalkozunk ezzel a témával, úgyhogy mindenki küldje el, ha van ilyen sztoria, 0635 92 92 5-ös. És rögtön egy javítás Szabolcstól, azt írja, hogy a puszi a németből jön, buszi, buszi, bajor kiejtésben, Bajorország, Ausztria, a B-ből P lesz. Nos, ezt nem tudtam, én az angolra hivatkoztam, de ott is van jelentése ugye a szónak, de elképzelhető simán, hogy tényleg a bajorból jön. Úgyhogy buszi, buszi mindenkinek. A legviccesebb, amikor összeveszünk rajta, hogy mit mondanak az állatok, írja nekünk Fanni. Amikor 15 évvel ezelőtt oroszul tanultam, olvastam fel a szöveget, és elakadtam, amikor megszólalt a kutya, hogy mi az, hogy gáv, gáv. Nekifutottam kétszer, de jól olvastam, kiderült, hogy az orosz kutya nem azt mondja, hogy vau, vau, hanem hogy gáv, gáv. A lengyel disznó hru, hru a röf, röf helyett. Hát, na ez hasznos információ, én sem tudtam, hogy gávog, ugye a kutya. Majdnem nyávognak hangzik, de gávog. Amit tudok, hogy az angoloknál barkol, bark, bark. Amúgy legtöbb ilyen szó az hangutánzó próbál lenni, csak kérdés, hogy mit hallanak az adott nyelvterületen, hogy hogy hangzik az. Szerintem a wow az egész jó egyébként, és a miu, miu, ugye az angolban, a miau az tökre hasonlít a miénkre, de a cica is sok mindent szokott csinálni, mármint egy különböző nyelveken. Ez tök érdekes dolog, és hát ha lesz még ilyenünk, köszönjük szépen. Mi, ha fáradtak vagyunk, és nem jut eszünkbe az adott angol kifejezés, akkor elmutogatjuk. Ami vicces szokott lenni, ha valamit nagyon durván félreértünk, például volt, hogy sétálunk, és mondtam neki, hogy menjünk be egy plázába kezet mosni, mondta, hogy nem szeretne. Kiderült, hogy hands helyett pants szót értett, tehát, hogy azt mondom neki, hogy mossuk ki a fehér nemünket ott. Na hát igen, ezen mondjuk nem lepődök meg, hogy ezt nem akarta. Sárának köszönjük az üzenetet. Egyébként a nevek kiejtése is nagyon érdekes, mert ha most az első blogban említett párról, az ismerőseimről beszélünk, akkor mi persze Misinek, vagy hát én Miájkának hívom a barátomat, de Liana, a saját feleség, az kicsit így elhúzza az íbetőt, Misi, Misi, így szokta mondani, és tök jól hangzik, úgyhogy a nevek kiejtése, nem csak az állatok hangjainak kiejtése is ilyen tud lenni. És igen, ebből is sok félreértés adódik, hogyha egy-egy szót félre hallunk, vagy félreértünk. Ritkán volt, hogy nem értett meg, annak ellenére, hogy nem ismerte a magyar nyelvet. Hanghordozásban mindig volt sejtés, hogy miről beszélek, akár jó, akár negatív értelemben. Mondjuk lehet azért, mert mindketten több nyelvet beszélünk, ő török, olasz, német, én angol, magyar és német. Egy idő után annyira megszoktam, hogyan beszél olaszul, hogy őt értettem, de azt, akivel beszél, nem. Ez is tök érdekes, és ezt is nagyon szépen köszönjük. Hát igen, a saját párunk, vagy hozzánk közel álló személy nyelvezetét, kiejtését, minden ilyesmit megszokunk, de én is találkoztam nem olyan régen egy egyébként török származású, de Londonból ide költöző orvos sráccal, akivel annyira szép, ízes angol, tehát British English-e volt, hogy tök jó volt hallgatni, de rájöttem, hogy nem mindent értek, mert nem ehhez a fajta angolhoz vagyok szokva. Úgyhogy izgalmas kérdés ez mindig. Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk, ha van önnek is más anyanyelvvel kapcsolatos vicces sztoria, főleg a párkapcsolaton belüli, akkor küldje el nekünk, akár a 0635 92 925-re, vagy a kívánság kukac@ceglédrádió.hu-ra. Köszönjük!
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Kiejtés és szavak összekeverése. Márk szerint ezek a legnagyobb problémák, más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk, de Márk üzenete folytatódik. Közös nyelv az angol. Elkezdi mondani. Where is the basket we got yesterday? We didn't get any. The basket from Bunnings. Utólag kiderült, hogy bucketről volt szó. A fő probléma egyébként a kulturális különbség, Kelet-Európa versus Ázsia. A szüleivel még nagyobb a különbség, ők a 60-as, 70-es évek Kínájában nőttek fel. Na igen, itt lehetnek kihívások, de gondolom, hogy tudjátok kezelni, csak erre föl kell készülni. Nem párkapcsolat, de legjobb barát. Elég sok Lost in Translation szitunk van, pedig az angol mellett kutyulunk bele más nyelveket is, írja nekünk Bogi. Köszi, bár mondhattál volna akár konkrét példát is, ha még van időnk, akkor nyugodtan leírhatod, ha van kedved természetesen. Nekem az volt a fura, hogy mekkora a kontraszt a másik fél anyanyelvű megnyilvánulásai és a magyar beszéde között ugyanabban a témában. Az egyik self egy komoly, határozott férfi, a másik meg kap egy kis aranyos, gyermeki színezetet pusztán a kiejtése miatt. Zsófitól kaptuk ezt, és igen, erről már beszéltünk korábban, ez egy érdekes dolog. Nálunk a legviccesebb szituációk azok, amikor rokonaimmal vagyunk és belekeveredek, kihez milyen nyelven beszéljek. Anyukám egyébként türelmesen végig szokott hallgatni, majd megkérdezi, ezt most nekem mondtad? Mert ha igen, akkor mondd el magyarul is. De volt már olyan is, hogy fordítani szerettem volna, ehelyett véletlen elismételtem ugyanazon a nyelven, csak más szavakkal. Ez is tök jó egyébként, nagyon-nagyon tetszik, hogy ilyen sztorikat írnak nekünk a kedves hallgatók, Hajnalkától kaptuk az üzenetet. Már megyünk is tovább. Amikor beszélek valakivel telefonon, azaz 5 perces beszélgetésből megért egy-két szót, és utána pedig cukin mosolyog rám, hogy ezt értettem. Ez nekem is megvan, ezt mi is szoktuk csinálni. Ugyanis hiába tanultam angolt én is, meg érettségiztem belőle, azért, hogyha az ember nem használja, akkor nagyon gyorsan ki tud kopni azt, hogy mit és hogyan mondjon, úgyhogy szerencsére ezért jók az interkulturális kapcsolatok, mert legalább ezeket fel lehet eleveníteni, és amúgy is megismerünk más kultúrákat. Egy hosszabb e-maillel megyünk tovább, nem adódik sok furcsaság, kezdődik így aztán egy jó hosszú üzenet. Egyszer megesett, hogy én még félig aludtam, a feleségem meg kérdezett valamit, talán boltba ment és kérdezte, hogy akarok-e valamit. Én pedig vagy 6-szor elmondtam neki, hogy mi az, ami kéne, de csak azt mondogatta, de nem érti, amit mondok. Nem tudtam egyszerűen felfogni, hogy mi baja van, talán nem hal valamiért, végül aztán az agyam hirtelen felébredt teljesen, és akkor leesett, hogy magyarul válaszoltam neki, ezért nem értette. Egy másik családtaggal is megesett hasonló, épp fejhallgató volt a fél fülemen, és magyarul néztem valami videót. Ő kérdezett valamit angolul, én elkezdtem magyarul a választ, míg pár másodperc múlva leesett, hogy angolul kéne, a fejhallgatóból hallatszó magyar beszéd miatt valahogy átállt az agyam magyarra, és hirtelen nem kapcsolt vissza. Ezen kívül semmi, viszont feleségem nagyon érti a B betűs és a K betűs szavakat, és a hasonlókat, illetve szereti kimondani, hogy a macska fütyülője paprika. Az is jó volt, amikor először voltunk együtt 4-en a feleségemmel, beszélt nyelve csak az angol, én magyar, angol, kevés német, anyám magyar, német, nagyon kevés angol, anyám férje pedig német és abszolút minimális angol. Anyám németjét félig meddig értettem, a férjét már annyira nem, úgyhogy amikor nyomta a sztoriait, akkor anyám fordított németről magyarra, a feleségemnek meg én magyarról angolra. Ki tudja ott milyen információk veszhettek el a fordítás sűrűjében. Ezt egyébként Balástól kaptuk, és annak ellenére, hogy így indult, hogy nem adódik sok furcsaság, egészen jó kis e-mail lett ebből. Nagyon szépen köszönjük a véleményt, és hogyha van önnek is hasonló, akkor nyugodtan küldje el nekünk a 0635-925-925-re. A ceglét hangja ugyanis a hírek és a zenék után folytatódik a második órával.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Meleg, de változékony időre kell számítani. Szigorítaná az átláthatósági szabályokat a kormány, előrehozott parlamenti választást tarthatnak Olaszországban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal csak most kezdi meg működését, írta a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénz került vissza a költségvetésbe. Olasz sajtóhírek szerint a Giorgia Meloni vezette kormány nem várja ki a törvényhozási ciklus jövő októberi határidejét. Így a jövő év első hónapjaiban előrehozott parlamenti választást tarthatnak Olaszországban. A legnagyobb olasz napilap rámutatott, decemberig megszületik az új választási törvény, és politikai gyakorlatnak számít, hogy azt követően minél előbb választásokat tartsanak. A kanadai kormány bejelentette, hogy szeptember 8-ától 15-25, illetve 50%-os vámot vet ki 700 amerikai importárucikre, válaszul az Egyesült Államok hasonló intézkedéseire. Korábban Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán azt írta, hogy Kanada részéről 400%-os vámok sújtják az Egyesült Államok mezőgazdasági termelőit, és a magas vámok sok amerikai vállalkozás megszűnéséhez vezettek. Már nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. A statisztikák országos, budapesti és regionális bontásban, sürgősségi kategóriánként is elérhetők és havonta frissülnek. Az előzetesen bemutatott júliusi adatok szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában országosan 26,4, Budapesten 24,7 percen belül érkezett ki a mentő. Balatoni agroturisztikai együttműködési hálózatot hoztak létre a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem kezdeményezésére. A szakmai szervezetekkel, vendéglátóhelyekkel, szállodákkal és önkormányzatokkal kialakított együttműködés célja, hogy közös tudásukkal a Balaton turisztikai vonzerejét erősítsék.
0: Az időjárásról.
1: Szerdán többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti országrészben és az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, hajnalban 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók, ahol anyanyelvi különbségekkel foglalkozunk, pontosabban más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk a mai napon. 0635 92 92 5 és kívánságkukat@ceglidradio.hu. Egyelőre úgy tűnik, hogy nem tervezünk második adást, nem biztos, hogy be fog telni, hogyha még nem írnak néhány üzenetet, úgyhogy mindenki bele fog férni, de hogy ez biztos megtörténjen, nem is húzom tovább az időt. Illendőségből, ha van nálunk vendég, egymással is angolul szoktunk beszélgetni. Ekkor jöttünk rá, hogy egymással nem tudunk így rendesen beszélni, mert egyszerűen nem áll rá az agyunk. Mondjuk annyiból vicces a dolog, hogy folyamatosan borzalmas mirror rotates mondatokkal szórakoztatjuk egymást, amit megint nem értenek a többiek. A crab eat your eyes és a sweating like a whore in church igazán nagy siker volt a kintieknél. Hát a crab az a rák, az eat az az enni, és a your eyes a szemeid, a másikat le se fordítanám, de hogy ez itthon el szokott hangozni, és így lefordítják gyakorlatilag tükörfordításban a mondatokat. Én ezzel szóvicceket szoktam gyártani, angol ilyen szóvicceket, nem mindenki szereti, de néhányaknál nagyon beüt a dolog, úgyhogy nagyon örültem, mikor felfedeztem saját magamban, hogy angolul is mennek a szóviccek. Az amúgy tényleg rohadt fura az agyamnak, amikor magyar családtagjaim, ma vagy barátaimmal kell más nyelven beszélnem, mert a csoportban van valaki, aki nem beszél magyarul, például párom vagy hasonló. Egyszerűen fura az agyamnak ezt megélni, írja nekünk Marika, és igen, hát fura, de meg lehet szokni szerintem. Én 3 különböző nyelven beszélek apámmal, anyámmal és barátnőmmel, ezért egészen gyakran megesik, hogy miközben az egyik szülőmnek telefonálok A nyelven, és kérdez valamit a barátnőm B nyelven, akkor C nyelven kezdek válaszolni. Az agyam tudja, hogy más nyelv csak hirtelen rosszat azonosít be. Tökre megértem, ilyen is történt már velem is, ezt Levi küldte nekünk. Zoli írja, hogy barátnőm román, és anyanyelvi szinten beszélek is románul. Néha out of the blue angolra váltunk, és angolul beszélünk, mint ahogy most is angolra váltottál egy fél mondatot, de hogy így a semmiből, ez azt jelenti ez a kifejezés, hogy hirtelen így angolra váltanak át, és angolul beszélnek tovább. Tök jó üzenet, köszönjük szépen! Már egész jól ért magyarul, de amikor egyszer megszólaltam, hogy pisilnem kell, ő csak furán nézett rám, és látszott rajta, hogy zavarban van, nem tudja, mit is mondjon rá. Majd kiszünetelen megkérdezte, hogy akkor most kell, vagy nem kell. Kiderült, azt nem értette, hogy miért jelentem be sétálás közben, csak úgy a semmiből, hogy nem kell mosdóba mennem. Aha, hogy egy tagadást hallott bele a mondatba, ami nem volt ott. Igen, egyébként ez is nagyon érdekes, a magyarban rengetegszer van egy olyan elhelyezett nem szó, ami pont, hogy nyomatékosítani akar, vagy az ellenkezőjét jelenti. Ezt is nagyon nehéz az iróniát például jól lefordítani angolra, de hát lehet próbálkozni. Pont ma hajnalban mondta párom, hogy milyen érdekes, hogy a macska azt mondja miau, de mi ezt nyávogásnak hívjuk, miközben az angolban miu és igeként is miu. És azt fejtegette, hogy akkor volt-e valaha miauzik ige, vagy nyáv nyáú, mint hangutánzó szó? Jó kérdés. A lengyel kacsa egyébként azt mondja, hogy fuck, fuck, fuck. Ez itt Angliában nagyon vicces szitukat szokott előidézni. Hát igen. Ja, meg németül például a tűzoltó szirénája nem Nino, hanem tá, tű, tá, tá. És én 20 éve nem bírom a német páromat meggyőzni, hogy a kakuk nem kukukkot mond, hanem kakukkot. Na igen, hát itt jó sok minden összejött, és nagyon szépen köszönjük. Ezek azok a nyelvi különbségek, amire kíváncsi voltam. Ha önnek is van ilyen sztori a párkapcsolaton belülről, küldje el nekünk, hamarosan folytatódik a Cegléd hangja.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a slá.

írja nekünk, hogy én azon rögtem egyfolytában az ex-lengyel feleségem mellett, amikor valamiért megütötte, a lengyelek azt mondják auva, az au vagy az ouch helyett. Mindig a zene jut eszembe, pump up the jam, auva. Tök jó, köszönjük szépen, mert hogy azért olvastam be ezt az üzenetet, ugyanis más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk a mai adásban itt a Ceglét hangjában, ez is elég vicces helyzet. Auá! Amikor étterembe vagy bárhová megyünk, letagadom, hogy magyarul beszélek. Legfeljebb akkor szólalok meg magyarul, ha az ott dolgozók nem tudnak angolul, mert ha magyarul szólalok meg, őt szinte ember számba sem veszik, és végig hozzám beszélnek még akkor is, ha tudnak angolul. Elég sok kellemetlen, érdekes beszélgetést hallottam már így, mivel azt hitték, nem magyarok vagyunk. Ezt Dani küldte el nekünk, és egyébként tökre igaz. Pontosan nem megbántás miatt csinálják ezt szerintem sokan emberek, hanem a magyar nyelven biztosabbak, így kapaszkodnak abba, hogy valaki érti őket, és már ránézni is elfelejtenek a másikra. Ezen bizony fejlesztenünk kell, mert hát a nyelvtudásunkon is kellene, de hogyha nem értjük meg a másikat, akkor is ember számba kell venni, legalább ránézni, vagy ilyesmi, még hogyha magyarul is beszélünk, és valaki fordít nekünk, de tanulj meg ránézni az emberre. Tökre igaza van a kedves üzenetküldőnek. Már is megyünk tovább. Több külföldi párom is volt egymás után, más dolgok voltak viccesek. Az egyiknek nem volt túl jó nyelvérzéke, de a kiejtése tökéletes volt. Egyszer jött a lépcsőházban egy ember, köszönt nekünk, hogy sziasztok, erre emberem magabiztosan válaszolt, hogy sziasztok. Akcentus nélkül, a pasi megnézte, hogy kit lát még rajta kívül. Olyan is volt, hogy szólt hozzám, de hirtelen nem értettem, hogy melyik nyelven próbálja mondani. Egy másiknak mondtam, hogy aranybogaram, kérte, hogy fordítsam le, aztán megsértődött, hogy lecsótányoztam. Egyébként tök jó az üzenet, ezt Hanga küldte nekünk, és nagyon szépen köszönjük. Párommal spanyolul, anyáékkal magyarul, munkában angolul beszélek. Ami érdekes és kicsit félelmetes, hogy minden nyelven más a személyiségem, az álmaim és gondolataim pedig témától függően váltanak nyelvet. Ez ott gabajodik össze a legjobban, mikor a kutyámmal beszélek, na neki aztán néha egy mondatban váltok a három között. Tök jó üzenet, köszönjük szépen Orsinak. Páromnak 9 év után is csak 10

0: Patti a magyar szókincse, én pedig feljavultam franciából. Az is mindig nagy szerencsénk, hogy ilyen szép a magyar nyelvünk, és kb. Elveszted a fél identitásod, ha más nyelven beszélsz. Sajnálom a körülöttem élőket, akik kimaradnak a nyelvi humor leleményeiből. Ez is teljesen igaz, és köszönjük ezt az üzit is. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, maradjanak velünk!
1: Következzen egy friss

0: arra szárnya.
1: Hírek a Ceglédi Rádióban.
2: Meleg, de változékony időre kell számítani. Szigorítaná az átláthatósági szabályokat a kormány. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője hangsúlyozta, hogy a hivatal nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza arról beszélt, hogy a következő években nem lesznek jogerősítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Szeptember 1-től csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Az adóhivatal hangsúlyozta, a vény nélkül is megvásárolható készítmények még akkor sem árusíthatók 0%-os áfakulccsal, ha az orvos felírja azokat receptre, azért, hogy a TB támogatással olcsóbbak legyenek. A részletes tájékoztató a NAV honlapján érhető el. Egy hónap alatt 252 embert fogtak el a rendőrök Budapesten. Összesen több mint 11 ezer embert igazoltattak, közülük 195-öt előállítottak. Július közepe óta a főváros több pontján is voltak célzott közterületi ellenőrzések a közbiztonsági adatok, valamint lakossági és önkormányzati jelzések alapján. Az elfogottak és előállítottak között rablás, kábítószerrel összefüggő bűncselekmények, garázdaság és lopás elkövető is voltak, emellett körözött személyekkel és ittas járművezetőkkel szemben is intézkedtek. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. A fővárosi állat és növénykert különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal és ismeretterjesztő előadásokkal készül az eseményre. 20 féle programhelyszín, állatos élményprogramok, látványetetések, színpadi produkciók, vorsli és planetárium is várja az érdeklődőket.
1: Az időjárásról.
2: Szerdán többfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, és már csak elszórtan, főként a keleti, észak-keleti ország részben és az Alpok alján lehet eső. A szél megélénkül, hajnalban 15-20, napközben 27-32 fok valószínű.
1: Ceglédrádió, sok magyar zenével, változatosan!

Sírva röhögtem, amikor megtudtam, hogy mit mond a béka lengyelül. Re-re, kum-kum. Re-re, kum-kum. Egyébként egy kicsit jó szerintem. Nagyon szépen köszönjük Lászlónak az üzenetet, és már megyünk is tovább másokéval. Más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit várjuk ma a Cegléd hangjában. Én 34 vagyok. 12 évig voltam együtt, 3 külföldi hölgyel. Remélem, külön-külön, ezt most csak én tettem hozzá. Mára azt érzem, ha a csajozás terén nem angolul beszélek, akkor béna vagyok. Az angol alter egóm vagányabb és megnyerőbb, mint a magyar, és továbbra sem zárkózom el, hogy külföldi párt választak. Mindig is érdekesen hallgattam az idegen nyelveket, és szívesen tanulgattam is őket. Halandzsa szavaik és szólásaink, amiket kitalálhattunk dolgokra vagy szituációkra, pedig valami összemixelt nyelven alakultak ki. Magyarul nem igazán ment egyik sem, valóban nehéz lehet másoknak. Köszönjük szépen, üzenet végén nincsen név, de nekünk így is megfelel. Nekem csak néha kikapcsol a Google fordító a fejemben, amikor társaságban vagyunk, például a szüleivel, és beszélnek egymás között, és egyszerűen nem tudok figyelni, mert betelik a memória az agyamban. Aztán pár másodperc után visszaáll a rendszer. Vagy fél évente egyszer megfeledkezem magamról, és magyarul szólok a barátomhoz. Ő mondjuk nem kérdezi, hogy az én nyelvemen egy szó hogyan van, mert meg se akar tanulni magyarul, mivel nehéz, és amúgy sem élünk Magyarországon, de azért tud ilyen kis small talkot, amiket hall, amikor beszélek telefonon, vagy a nagyszüleim erőszakkal megtanítják neki. De sokszor van, hogy megtetszik neki egy szó, például a rengeteg, vagy a krumpli, és akkor hetekig ezt a szót ismételgeti, az mondjuk vicces, mert a végén már rengeteg-rengeteg krumpli, amit ismétel. Vagy amikor tükör fordítani kell a családom meg a párom között, és már a végén fordítva beszélek hozzájuk, és már egyik sem tudja kinek és mit mondok, írja nekünk Anett. Nagyon szépen köszönjük, ebben is sok minden benne volt. Egyszer Németországban találkoztam pár német barátommal, de közben otthonról hívtak engem, hogy melyik szomszéd néni lehet befőttet kérni. Nos, teljesen elfelejtettem, hogy a magyar szavak teljesen másképp hangozhatnak mondjuk a németeknek. És most képzeljétek el, hogyan néztek rám, miután megszólaltam, hogy jó, akkor lehet a másik nyuggernél van. És aztán sikerült még a puszit is bedobnom elköszönés gyanánt. Tök jó üzenet, igen, hát ebben is mindenféle furcsaság van. Gondolom voltak tekintetek, amik rád szegeződtek ilyenkor. Jelenleg szingli vagyok, de mivel Ausztriában élek, ezért többnyire mindenkivel, munkában, irodában német-angol, attól függ, németül beszélek a mindennapokban. Igazából semmi furcsasággal nem találkoztam, nyilván olyan előfordulat, hogy valami magyar szólást, mondást nem tudnak németül, vagy nem tudtam németül átadni, mert annyira specifikus, és tükörfordításban elmondtam, hogy mit is jelent, a másik megmondta, hogy jaj, ez nálunk is van, és elmondta az osztrák megfelelőjét. Nagyon nincs nyelvi korlát, mert folyékonyan beszélek felsőfokon, de mindig lehet újat tanulni, és eddig mindenki nyitott volt arra, hogy mondjon, mutasson nekem újat. És szerintem ez a jó, és mi is legyünk nyitottak, és maradjunk a Cegléd hangjával, mert még egy blokkra visszajövünk hamarosan. Cegléd Rádió FM 92.5.

0: closing door.
1: Ez már a Ceglit hangja legvége, kedves hallgatók, ahol más anyanyelvű párkapcsolatok vicces helyzeteit vártuk, és van még belőle néhány, igyekszem is felolvasni mindet. Naponta 1000 félreértés, teljesen más szót hall a mondatokban, mint amit mondok, pedig annak a szónak rohadtul semmi köze, értelme az adott kontextusban. Van, hogy ő mond egy szót, rohadtul nem értem, ő meg csak ismételgeti egyre idegesebben, de még azt se tudom, hogy a három nyelv közül melyiken mondja valójában. A konkrét szavakon, mondatokon kívül a nonverbális reakciók és a hangsúly, hanghordozás is szoktak problémát okozni, írja nekünk Eszter. Következő üzenet, talán az egyik furcsaság, ami elő szokott fordulni, azok a mondások, közmondások, amiket azonnal fordítok, de van, hogy nem érti, mert náluk nyilván tök más, hogy mondják, és akkor csak néz rám, hogy mi van. De én semmilyen személyiségváltozáson nem megyek keresztül, miközben angolul beszélek, a hangom sem változik meg, mert teljesen természetes, hogy angolul beszélek, pedig magyar az anyanyelvem. Az ilyesmi szerintem csak azoknál fordul elő, akiknek az új és vagy nincsen megfelelő szókincsük kifejezni a gondolataikat a másik nyelven, így akarva akaratlanul is elkezdenek egyszerűbben gondolkodni. Mivel én már a feleségem megismerése előtt is rengeteget beszéltem angolul is, a munkám miatt teljesen megszoktam a nyelvet és nem torzított semmit a személyiségemen, ugyanúgy ki tudom fejezni magam, mint például magyarul. Például sosem fordult még elő, hogy ne váltottam volna, amikor kell. Magamban szoktam káromkodni magyarul, de azok jó részét már érti. A feleségem pedig akadémiai szinten beszél angolul, néha olyan szavakat használ, hogy csak pislogok, és rá kell keresnem. Az még nyilván aranyos, amikor magyar szavakat és kifejezéseket próbál kiejteni a maga módján, de ebben meg semmilyen furcsaság nincsen, szimplán aranyos és vicces, felszoktam jegyzetelni, írja nekünk Andi. Néha frusztrál, hogy nem tudom úgy kifejezni magam, ahogy akarom, egyébként mi már magyar szlenget is használunk rengeteget, és a párom nyelvéből is, írja nekünk Gábor. A férjem dominikai, spanyolul beszélünk, angolul nem tud. Egyszer, mikor pár hónapja voltunk együtt, és nem ment úgy a spanyol fordítót használtam, hogy megmutassam neki, mit szeretnék, ha hozna. Nagyon büszke voltam, mert tudtam, hogy a pen kenyér, így be is írtam angolul, hogy bring me some pen, please. Kérdezte, mekkorát, mondtam, hogy közepeset, más nem kérdezett. Szépen a pent le is fordította angolról serpenyőnek. Úgyhogy egy óra múlva megjelent egy közepes serpenyővel, de nagyon büszkén. Mindig akadnak félrehallások, nehéz, hogy nekem kell megtanulni az ő nyelvén, hiába beszélek angolul, így semmire nem megyek vele. Hát igen, vannak ilyenek, amikor nem is feltétlenül, mert nem hajlandó, hanem hogy neked hasznos megtanulnod, hogy ott te kint tudj kommunikálni. És végül az utolsó üzenet, nekem cseh párommal, angol a közös nyelv, gyakran van, hogy megkérdezzünk valamit, hogy van a másik nyelvén, akár konkrét szó, de inkább kifejezéseknél, szólásoknál, meg egyébként még ételeknél jellemző nagyon, és angolul nem tudja, csak elmagyarázni, körbeírni, mire rájövünk, hogy tök hasonló, vagy éppen ugyanaz van a saját nyelvünkön is. Igen, ezek nagyon jó felismerések mindig, és fel kell ismernünk azt is, kedves hallgatók, hogy véget ért a mai műsor. Holnap egy új témával jelentkezik a Ceglét hangja. Vörös Nelly köszöni megtisztelő figyelmüket és a rengeteg remek üzenetet. A viszonthallásra.
2: Következzen egy friss dal itt a Ceglét Rádióban.

0: Kávéval átítatott energiától duzzadó friss, vidám, habkönnyű, sötét, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A mikrofonnál most már Süveges András, így lesz ez este addig kisebb, nagyobb megszakításokkal. A jó reggelt szeglét hamarosan indul, már is mutatom, hogy mivel. Lights Off című 2026-os dal szól azonnal a hírek után, maradjanak velem.
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki az akar? Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Sok napsütésre számíthatunk. Pénteken választják meg a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőit. Tovább csökkent a jegybanki alapkamat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője hangsúlyozta, hogy a hivatal nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza arról beszélt, hogy a következő években nem lesznek jogerősítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta a közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. A törvényjavaslat átláthatóbbá tenni a közbeszerzéseket is, szigorítaná az átláthatósági szabályokat, jobban meg lehetne ismerni az ajánlattevők tulajdonosi hátterét, és bővülnének a közzétételi kötelezettségek is. Ismét 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A döntést, amely megfelel az elemzői várakozásoknak, a vártnál kedvezőbb inflációs folyamatokkal indokolták. Megműtötték a balesetet szenvedett Gripen vadász repülőgép pilótáját. A beavatkozás sikeres volt, a katona várhatóan teljesen felépül. A baleset körülményeit külföldi szakemberek bevonásával vizsgálják. Dróngyártó üzem elleni gyújtogatást hiúsított meg a rendőrség Szlovákiában. 3 külföldi ellen indult eljárás, megbízásból bűnszervezetben elkövetett általános veszélyeztetés miatt. Meghalt Dolly Parton, amerikai énekes színésznő, a country zene koronázatlan királynője. Halálát daganatos betegség okozta, derült ki képviselője közleményéből. Dolly Parton 80 éves volt. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó estéjén több hazai állatkertben és vadasparkban különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal és ismeretterjesztő előadásokkal készülnek az eseményre.
3: Az időjárásról.
6: Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Főként a keleti, észak-keleti tájakon és az Alpok alján lehetnek záporok, zivatarok. Az északi, észak-keleti szelet élénk lökések kísérhetik. A hajnali 15-20 fokot követően napközben 27-32 fok valószínű.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Balaton. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggelt Ceglédet, a reggeli műszakot a Ceglédiek kedvenc dalaival folytatjuk azonnal, és jönnek majd a megszokott reggeli rovatok, fontos hasznos infók, programajánló, lapszemle, elárulom azt is, mit üzennek már a csillagok, és természetesen szól majd egy beszélgetés is a jó reggelt Ceglét utolsó 60 percében. Maradjanak!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályára Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
0: Jó reggelt, Cegléd!
2: Let's go, girls!

0: hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Csütörtökön sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a keleti észak-keleti szél, sokfelé felfrissül a levegő hajnali órákra, a minimumok 12 és 19 fok között alakulnak, délutára 29 és 34 fok közé melegszik a levegő. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, említésre méltó csapadék nem várható, a keleti, dél-keleti szél az ország nagy részén élénk, főként a Dunántúl északi felén erős lesz, tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban 31-37 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a legfrissebb információkkal a Jó reggel Ceglédet, utána visszatérek a dalokkal, tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió! Cegléd Rádió! FM 92.5! Hírek a Cegléd Rádióban!
2: Sok napsütésre számíthatunk, pénteken választják meg a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőit, tovább csökkent a jegybanki alapkamat. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője hangsúlyozta, hogy a hivatal nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza arról beszélt, hogy a következő években nem lesznek jogerősítéletek a vagyonszerzési ügyekben. 6 év arra lesz elegendő, hogy feltárják, mi történt az országban. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta a közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. A törvényjavaslat átláthatóbbá tenni a közbeszerzéseket is, szigorítaná az átláthatósági szabályokat, jobban meg lehetne ismerni az ajánlattevők tulajdonosi hátterét, és bővülnének a közzétételi kötelezettségek is. Ismét 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A döntést, amely megfelel az elemzői várakozásoknak, a vártnál kedvezőbb inflációs folyamatokkal indokolták. Megműtötték a balesetet szenvedett Gripen vadász repülőgép pilótáját. A beavatkozás sikeres volt, a katona várhatóan teljesen felépül. A baleset körülményeit külföldi szakemberek bevonásával vizsgálják. Dróngyártó üzem elleni gyújtogatást hiúsított meg a rendőrség Szlovákiában. 3 külföldi ellen indult eljárás, megbízásból bűnszervezetben elkövetett általános veszélyeztetés miatt. Meghalt Dolly Parton, amerikai énekes színésznő, a country zene koronázatlan királynője. Halálát daganatos betegség okozta, derült ki képviselője közleményéből. Dolly Parton 80 éves volt. Pénteken lesz az állatkertek éjszakája. 2012 óta hagyomány, hogy a nyár utolsó estéjén több hazai állatkertben és vadasparkban különleges programokkal, köztük állatbemutatókkal és ismeretterjesztő előadásokkal készülnek az eseményre.
1: Az időjárásról.
2: Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Főként a keleti, észak-keleti tájakon is az Alpok alján lehetnek záporok, zivatarok. Az északi, észak-keleti szelet élénk lökések kísérhetik. A hajnali 15-20 fokot követően napközben 27-32 fok valószínű.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez 18 óráig, utána jön Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nádi. Most majd folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig visszatérek, és jó pár programot ajánlok a tisztelt publikum figyelmébe. Füleljenek rám, ezért is.
1: Jó reggelt, Ceglét!

0: turista. Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja Önt augusztus 28-án pénteken 11 órakor az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezés tart Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítás is lesz a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd II. Világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Mindenkit szeretettel várnak a 3. Vadgasztró Fesztiválra augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca 1 szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató, és persze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden, a Kazinci utca 1 szám alatt. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cegléd-i Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cegléd-i Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi 3-szor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.

0: Kedves hallgatók, azonnal mutatom, mivel indul a mai reggeli műszak második 60 perce. A hírek után együtt érkezik hozzánk David Guetta, Teddy Swims és Tones and I. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
5: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
6: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
7: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
8: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
9: Kia. Movement that inspires.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
10: Sok napsütésre számíthatunk. Szigorítaná az átláthatósági szabályokat a kormány. Szeptembertől csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. A törvényjavaslat átláthatóbbá tenni a közbeszerzéseket is, szigorítaná az átláthatósági szabályokat, jobban meg lehetne ismerni az ajánlattevők tulajdonosi hátterét, és bővülnének a közzétételi kötelezettségek is. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője, hangsúlyozta, hogy a hivatal nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza arról beszélt, hogy a következő években nem lesznek jogerős ítéletek a vagyonszerzési ügyekben. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Szeptember 1-től csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretett Szolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akció célja, hogy megkönnyítse az iskolakezdést az anyagi nehézségekkel küzdő családoknak. Új és nyilvánosan elérhető statisztikai felületet indít az Országos Mentőszolgálat. A honlapon részletes adatokat gyűjtenek a mentőegységek kiérkezés idejéről és a mentési esetek számáról. Dróngyártó üzem elleni gyújtogatást hiúsított meg a rendőrség Szlovákiában. Három külföldi ellen indult eljárás, megbízásból bűnszervezetben elkövetett általános veszélyeztetés miatt. Elakadt egy luxus szállodahajó a Dunán Gönyűnél. A 110 méter hosszú svájci zászló alatt hajózó Espirit Pozsonyból Komárom felé tartott, amikor megfenek lett. Meghalt Dolly Parton, amerikai énekes színésznő, a country zene koronázatlan királynője. Halálát daganatos betegség okozta, derült ki képviselője közleményéből. Dolly Parton 80 éves volt.
3: Az időjárásról.
10: egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Főként a keleti, észak-keleti tájakon és az Alpok alján lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 27-32 fok valószínű.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. We're

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidámabb, könnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A reggeli műszakot folytatjuk azonnal dalokkal, nem sokára pedig visszatérek, és lapszemlézünk egy jó ízűt. Én ajánlok olvasni valót, önök pedig remélhetőleg ezt meghallgatják, később pedig elolvassák azt, amit ajánlok. Remélem minden világos, folytatjuk azonnal a Cegléd kedvenc muzsikáival. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is lapszemlézünk tehát itt a 92-től a Ceglid Rádióban. Egészen pontosan most a borsonline.hu felülettel foglalkozok, innen ajánlok olvasnivalót. Bejelentették a Starban Star 2026-os versenyzőit, akik között a Megastar 7. évadának győztese Gudics Máté is szerepel. Ráadásul egyik korábbi versenytársával, Tóth Abigéllel együtt, így vele ismét össze kell csapnia. Az énekes öröme azonban nem lehet felhőtlen, ugyanis a napokban valaki csúnyán megkarcolta az autóját, ami miatt TikTok oldalán akadt ki. Máté most a lapnak mesélt arról, hogy hol tart ez az ügy. Gudics Máté megasztáros győzelme óta végre azzal foglalkozhat, amit igazán szeret, azaz a zenéléssel, most pedig egy újabb műsorban is megmutathatja a tehetségét, hiszen a Star One Star új évadában fog versenyezni szeptember 20-ától. Ezzel kapcsolatban azt is elárulta, mennyire lesz nehéz például női hangot imitálnia. Nagyon örülök ennek a műsornak, és nagyon várom már ezt a megmérettetést, ami óriási szakmai kihívás számomra, de szeretném megmutatni a kedves közönségnek, hogy erre is képes vagyok. Azt egyelőre magam sem tudom, hogy hogyan fogom megoldani, hogy például egy opera énekesnőt imitáljak az én hangomat, de egyelőre legyen ez a jövő zenéje, vallotta be Máté őszintén. A Starban Star miatt érzett örömbe, sajnos azonban egy kis bosszúság is vegyült, ugyanis a napokban Gudics Máté TikTok oldalán akadt ki, amikor egy ismeretlen elkövető csúnyán megrongálta az autóját. Most beszámolt arról, hogy van-e bármilyen fejlemény az ügyben, illetve a dühös hangvételű videóra is reagált. Őszintén szólva, nagyon kiakadtam, egy kicsit túlzásba is estem a posztomban, de nincsen semmilyen foganatja sajnos. Ahol valószínűleg megtörtént az incidens, ott nem volt semmilyen kamera, így ez a felháborodáson mondhatni a füstbe ment tervel egyelő, de sajnos van ilyen, árulta el. Hál' Istennek nem történt eddig velem semmi ilyesmi, ez egyedi eset volt, és azt gondolom, hogy ez nem nekem szólt, hanem magának a szituációnak, legalábbis nagyon remélem tette hozzá, és reméljük, hogy a továbbiakban is elkerülik a hasonló problémák, így teljes erejével a Starban Starra koncentrálhat majd. Gudics Mátéval is foglalkozik tehát a borsonline.hu felület.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
4: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a lapszemlét a nemzetisport.hu oldallal. Bamidele Yusuf gyerekkor óta ismeri, és nyaranta Nigériában együtt focizik Paul Onuachuval. Csütörtökön azonban alig lesz helye az érzelmeknek. Természetesen labdarúgásról van szó. Az FTC csatára alatnak a Trabzonspor futballistájához fűződő kapcsolatáról is mesélt. Amikor nyaranta azzal utazunk Nigériába, sokszor együtt megyünk el futni, vagy játszunk egy mérkőzést a haverokkal. Fontos, hogy a pihenő idő alatt se veszítsük el teljesen a formánkat. Nálunk ez így szokás. Persze attól, hogy jóban vagyunk, a pályán nincs barátság. A trabzoni mérkőzés előtt üzentünk egymásnak, a meccs után beszélgettünk, meszt is cseréltünk, ő megkapta az enyémet, én pedig az övét. Az más kérdés, hogy alig, hanem én voltam a boldogabb, az egy gólos győzelmünk még sokat érhet. Bamidele Yusuffal is készült egy beszélgetés, ezt is olvashatják a nemzetisport.hu oldalon.

0: A hétvégén bemutatkozott új csapatában Tóth Rajmund, a Konyaspor középpályása alapnak adott interjújában beszélt nevelőegyesület az Etóval kapcsolatos érzéseiről, az elmúlt hónapok nehézségeiről, valamint a kellemes hangulatú Konya városáról. A nyáron az Eto FC-ből 1,8 millió euróért és további bónuszokért a török élvonalba igazoló válogatott futballista a Fenerbahce elleni bemutatkozó meccsén a világbajnoki aranyérmes N'Golo Kantéval és a VB második Matteo Guendouzival küzdött a labdáért. Ennyi pénzt egyáltalán nem szoktak kiadni játékosért, tehát jelentős befektetésként tekinthettek vagy tekintenek rá, mondta alapnak. Ezért sok játék lehetőséget és előrelépési lehetőséget kínáltak, akár Törökországon belül a legsikeresebb klubokhoz is. Hogy mit mondott még Tóth Rajmund, ez is kiderül a portálról. Kányási Veronika lett a magyar női kosárlabda válogatott pontkirálynője a világbajnoki házigazda németek elleni hétvégi két felkészülési mérkőzésen. A DVTK karmestere az első találkozón 5 pontig jutott, a másodikon 18 pontot, köztük 4 triplát jegyzett. A 27 éves hátvéd nem titkoltan nagyon szeretne bekerülni a VB keretbe, főleg mert sérülés miatt lemaradt a márciusi isztambuli VB-selejtezőről. Kemény mezőny poszton magas bedobónak is beillő erős játékosokkal találkoztunk, ami a franciák és a nigériaik elleni világbajnoki mérkőzés modellezésének is megfelelt. Sok váltás volt ellenfelünk védekezésében, gyakran zónázott, amellett, hogy brusztolós, verekedő stílusban kosárlabdázott. Nem kétséges, hogy a két meccs jól szolgálta a felkészülésünket. Kányási Veronikának szurkolunk, mert ugye ő annak idején itt a cegédi csapatban is kosárlabdázott. Na hát kérem szépen, a nemzetisport.hu többek között vele is foglalkozik, meg ezzel együtt az újságformátum is.
1: Jó reggelt! Jó reggelt, Cegléd!

0: felállni. Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per A-szám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszky tér 3 per A-szám alatt.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: A reklámok után azonnal jönnek majd a friss információk, önök pedig továbbra is tartsanak velem, hiszen nem sokára visszatérek a dalokkal. Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres Kressz vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
4: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
6: Sok napsütésre számíthatunk. Szigorítaná az átláthatósági szabályokat a kormány. Szeptembertől csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta a közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. A törvényjavaslat átláthatóbbá tenni a közbeszerzéseket is, szigorítaná az átláthatósági szabályokat, jobban meg lehetne ismerni az ajánlattevők tulajdonosi hátterét, és bővülnének a közzétételi kötelezettségek is. Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnök jelöltjeit. Ligeti Miklós, a Transparency International Magyarország jogi vezetője, hangsúlyozta, hogy a hivatal nem válhat boszorkányüldözővé. Unger Anna Róza arról beszélt, hogy a következő években nem lesznek jogerősítéletek a vagyonszerzési ügyekben. Az országgyűlés várhatóan pénteken választja meg a hivatal vezetőit. Megjelent a pénzügyminisztérium és az adóhatóság közös tájékoztatója az áfamentes gyógyszerekről. Szeptember 1-től csak a receptköteles gyógyszereknél lehet alkalmazni a 0%-os adómértéket. Több mint 1300 diák tanévkezdését segíti a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbségeket elnevezésű tanszergyűjtő akció célja, hogy megkönnyítse az iskola kezdést az anyagi nehézségekkel küzdő családoknak. Új és nyilvánosan elérhető statisztikai felületet indít az Országos Mentőszolgálat. A honlapon részletes adatokat gyűjtenek a mentőegységek kiérkezési idejéről és a mentési esetek számáról. Dróngyártó üzem elleni gyújtogatást hiúsított meg a rendőrség Szlovákiában. Három külföldi ellen indult eljárás, megbízásból bűnszervezetben elkövetett általános veszélyeztetés miatt. Elakadt egy luxus szállodahajó a Dunán Gönyűnél. A 110 méter hosszú svájci zászló alatt hajózó Espirit Pozsonyból Komárom felé tartott, amikor megfeneklett. Meghalt Dolly Parton, amerikai énekes színésznő. a country zene koronázatlan királynője. Halálát daganatos betegség okozta, derült ki képviselője közleményéből. Dolly Parton 80 éves volt.
2: Az időjárásról.
6: Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, főként a keleti, észak-keleti tájakon és az Alpok alján lehetnek záporok, zivatarok. Napközben 27-32 fok valószínű.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, így lesz ez este 6 óráig, aztán jön Szatmári Gábor, aztán pedig Vörös Nándi. Most meg a dalok, hamarosan meg én vissza, programajánlóval is szólok majd az időjárástól, és 8 óra után pedig kiderül, mit üzennek már a csillagok, maradjanak velem.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja Önt augusztus 28-án pénteken 11 órakor az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezés tart Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítás is lesz a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd II. Világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Mindenkit szeretettel várnak a 3. Vadgasztró Fesztiválra augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca 1 szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató, és persze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden a Kazinci utca 1 szám alatt. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és huszár fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, kosútrafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban.
0: Jó reggelt, Cegléd!

adásban folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Csütörtökön sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a keleti észak-keleti szél, sokfelé felfrissül a levegő hajnali órákra, a minimumok 12 és 19 fok között alakulnak, délutára 29 és 34 fok közé melegszik a levegő. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, említésre méltó csapadék nem várható, a keleti, dél-keleti szél az ország nagy részén élénk, főként a Dunántúl északi felén erős lesz, tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban 31-37 fokot mutathatnak a hőmérő.

0: Indul, kedves hallgatók, a mai reggeli műszak harmadik felvonása. Azonnal mutatom. A hírek után azonnal játszok majd 1979-ből egy dalt, mégpedig Michael Jackson előadásában. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt, Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés csak hagyományosan.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut Ultra Premium kutyatáp valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a structól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
6: Sok napsütésre számíthatunk, már nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. Panamában rendkívüli állapotot hirdettek az El Niño miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Meghallgatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi elnök helyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Öt jellemzően adóigazgatási, valamint vám és pénzügyel, illetve közvagyonvédelemmel foglalkozó szakember mondta el véleményét és koncepcióját. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal csak most kezdi meg működését, írta a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénzt került vissza a költségvetésbe. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. Nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. A statisztikák országos, budapesti és regionális bontásban, sürgősségi kategóriánként is elérhetők és havonta frissülnek. Az előzetesen bemutatott júliusi adatok szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában országosan csaknem 26, Budapesten kicsivel több mint 24 percen belül érkezett ki a mentő. Magyarország tűzoltókkal és eszközökkel segíti Szerbiát az országot sújtó erdőtüzek megfékezésében, közölte a belügyminiszter. Pósvai Gábor közösségi oldalán azt írta, a magyar kontingens tegnap este 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel indult útnak. Az erdőtüzek oltásában a többi között német, cseh, román és szlovák egységek is részt vesznek. Rendkívüli állapotot hirdettek Panamában az El Niño miatt. Vízhiány miatt jövő héttől korlátozzák a panamai csatornán áthaladó hajók forgalmát, Salvadorban pedig a legmagasabb szintű riasztást rendelték el az időjárási jelenség által okozott aszály miatt. A szárazság jelentős terméskiesést okoz a térségben.
7: Az időjárásról.
6: Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Délelőtt a keleti, északkeleti tájakon, majd délután az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, napközben 27-32, késő este 16-23 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzi. A 75-ös autópályára Röszke felé Lajos Mise és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterület a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
7: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval, kakaóval, tejjel, teával, esetleg hidegcsapvízzel átítatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Folytatjuk azonnal dalokkal, na, a Cegédiák kedvenceivel, nem sokára pedig visszatérek, és elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, ma sem marad el a napi oroszkóp.
0: Jó reggelt, Cegédiák!

0: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A mai nap vezér gondolata, a mottoja mondat az, hogy a megérzéseidre hagyatkozz. Kos, ma valaki megkörnyékezhet egy ígérettel vagy ajánlattal, ami talán túl szépnek hangzik ahhoz, hogy igaz legyen. Lehet, hogy ez így is van, és a végén ezzel a megoldással többe kerülne a leves, mint a hús. Légy óvatos, számolj és ne feledd elolvasni az apró betűs részt sem. Különösen akkor így, ha pénzed múlik rajta. Bika, ma lehet, hogy úgy érzed, hogy hegyeket tudnál megmozgatni, de ha így is van, légy óvatos és igyekezz beosztani napközben az erődet. Nagy az esélye ugyanis annak, hogy ma egy váratlan fejlemény miatt különleges energiákra lesz szükséged, és fontos lenne, hogy ezeket valahonnan elő is tud teremteni. Ikrek, ma egy ígéretedet kell beváltanod, de lehet, hogy időközben olyan helyzetbe kerültél, hogy mindez nagyon nehezen tudnád teljesíteni. Ha így van, tájékoztasd az érintettet a dologról, és igyekezz más megoldást keresni. Az őszinteség néha kellemetlen tud lenni, de ebben az esetben is a legjobb megoldást hozza, és az emberi kapcsolatokban sem tesz akkora kárt. Rák, ma előfordulhat, hogy elhagy az ihlet, nem jönnek az ötletek, de az is, hogy fizikailag sem érzed magadat túl jól. Emiatt felesleges azonban aggódott, mert ez most nála szinte természetes. Ne is próbáld a mai napodat túlságosan erőltetni. Pihenj, regenerálódj, vagy végezz olyan munkát, amely nem igényel tőled nagy erőfeszítést sem szellemi, sem fizikai értelemben. Oroszlán, ma könnyen előfordulhat, hogy egy beszélgetés vagy netán egy előadás közben előáll nálad egy mentális blokk, amely során nem jutnak eszedbe a dolgok, odaillő nevek, számok, kifejezések. Nem kell aggódnod emiatt, különösen, ha egyedi esetről van szó. Mindössze annyi történt, hogy az agyadnak egy kis pihenésre, amolyan újraindításra lenne szüksége. Mondjuk, ha egy kicsit többet pihennél, az egy nagyon jó megoldás lenne. Szűz! Mostanában az életedet úgy lehetne leírni, mint egy mókusét a kerékben. Folyamatosan futsz az időd után, és szinte sosem állsz meg. Lehet, hogy az agyadnak most már igazán szüksége lenne egy kis kikapcsolódásra, vagy legalább arra, hogy egy darabig ne a szokásos dolgokon kelljen pörögnie. Egy film, egy jó könyv, vagy egy kiadós alvás igazán indokolt lenne. Töltsd a mai napot valami ilyesmivel. Hamarosan folytatjuk egy zene után a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
4: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg. Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret. Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben. Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World. A tisztánlátás szakértője.
2: Reklámot hallottak.
5: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön. Mérleg, mai a helyzet adódhat, amikor két kevésbé jó megoldás közül kell választanod, mivel egyszerre nem tudsz mindennek megfelelni. Mindez persze nagyon sérti az önérzetedet, hiszen nem szereted a félmunkát. De nem kell aggódnod, mert hamarosan normalizálódik körülötted minden, és a mai napot te is csak átmeneti megingásként fogod értékelni. Skorpió, ma úgy alakulhat, hogy valaki más problémája miatt neked lesz rossz érzésed, és bármennyire is szeretnél, nem lesz alkalmas segíteni. Ne kíváncsiskodj, várj türelmesen, hamarosan változik a helyzet, és te is megtudod mindennek a valódi okát, amint eljön az ideje, ekkor minden kitisztul egy csapásra. Nyilas, a mai napon engedned kell a tested és a lelked parancsának, és be kellene iktatnod egy igazi pihenő napot, ha lehet. Tudod olyat, amikor valóban pihensz is, és nem csak valami másfajta munkát végzel. Bak, a barátaid és a rokonaid gyakran veszik igénybe a segítségedet mostanában, és talán az is igaz, hogy egyesek hajlamosak visszaélni a jó természeteddel. Néha pedig van, aki úgy használ téged, mint egy lelki szemetes ládát. Van azonban egy határ, melyen túl már neked is azt kellene mondanod, hogy elég, most nem alkalmas. Ma lehet az a nap, amikor már kénytelen leszel megtanulni nemet mondani. Vízöntő. Lehet, hogy ma arra kényszerülsz, hogy nemet mondj valakinek, bármennyire is szeretnél segíteni rajta. Vannak helyzetek ugyanis, amikor jobb döntés egy udvaros nemet mondani, mint egy felelőtlen ígéretet tenni, melyet talán nem tudsz teljesíteni. Légy tisztában a korlátaiddal és a saját igényeiddel, majd határozz meg egy fontossági sorrendet.

0: És végül halak. Ha sok időd mehet el azzal, hogy közvetlen környezetedben próbálsz támogatni valakit, valamiben, talán jogi természetű vagy üzleti pénzügyi tanáccsal, légy óvatos azonban azzal, mit javasolsz, mert egy esetleges sikertelenség vagy rossz kimenetele az ügynek végül neked is kellemetlenséget hozhat. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Ceglék!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt.
0: Cegléd

0: hallgatók, a legfrissebb információkkal folytatjuk itt a 92-t, olyan aztán visszatérek majd a dalokkal, maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Sok napsütésre számíthatunk, már nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. Panamában rendkívüli állapotot hirdettek az El Niño miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Meghallgatta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal közpénzügyi elnök helyettes jelöltjeit az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Öt jellemzően adóigazgatási, valamint vám és pénzügyjel, illetve közvagyonvédelemmel foglalkozó szakember mondta el véleményét és koncepcióját. Már most 1000 milliárdos vagyonokat sikerült visszaszerezni a magyar államnak, és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal csak most kezdi meg működését, írta a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter emlékeztetett, hogy hétfőn újabb 100 milliárd forint feletti közpénzt került vissza a költségvetésbe. Szigorítja és pontosítja a zárt körű befektetési alapok tényleges tulajdonosainak azonosítására vonatkozó szabályokat a kormány, közölte az igazságügyi miniszter. Görög Márta közösségi oldalán azt írta, közérdek, hogy megismerhető legyen, kik állnak a magántőke alapok és a kockázati tőke alapok mögött. Nyilvánosak az országos mentőszolgálat kiérkezési adatai. A statisztikák országos, budapesti és regionális bontásban, sürgősségi kategóriánként is elérhetők és havonta frissülnek. Az előzetesen bemutatott júliusi adatok szerint a legsürgősebb esetek 90%-ában országosan csaknem 26, Budapesten kicsivel több mint 24 percen belül érkezett ki a mentő. Magyarország tűzoltókkal és eszközökkel segíti Szerbiát az országot sújtó erdőtüzek megfékezésében, közölte a belügyminiszter. Pósfai Gábor közösségi oldalán azt írta, a magyar kontingens tegnap este 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel indult útnak. Az erdőtüzek oltásában a többi között német, cseh, román és szlovák egységek is részt vesznek. Rendkívüli állapotot hirdettek Panamában az El Niño miatt. Vízhiány miatt jövő héttől korlátozzák a panamai csatornán áthaladó hajók forgalmát, Salvadorban pedig a legmagasabb szintű riasztást rendelték el az időjárási jelenség által okozott aszály miatt. A szárazság jelentős terméskiesést okoz a térségben.
1: Az időjárásról.
2: Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Délelőtt a keleti, észak-keleti tájakon, majd délután az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, napközben 27-32, késő este 16-23 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, így lesz ez este 6-ig. Reklámok után folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig programokat ajánlok, és elárulom azt is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Maradjanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Sokan jöttek hozzánk Albert írsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert írsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert írsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
2: Reklámot hallottak! Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja Önt augusztus 28-án pénteken 11 órakor az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezés tart Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítás is lesz a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd II. Világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Mindenkit szeretettel várnak a 3. Vadgasztró Fesztiválra augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca 1 szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató, és persze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden, a Kazinci utca 1 szám alatt. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és huszár fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Rafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban.
0: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek változatosan.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Csütörtökön sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a keleti észak-keleti szél, sokfelé felfrissül a levegő hajnali órákra, a minimumok 12 és 19 fok között alakulnak, délutára 29 és 34 fok közé melegszik a levegő. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, említésre méltó csapadék nem várható, a keleti, dél-keleti szél az ország nagy részén élénk, főként a Dunántúl északi felén erős lesz, tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban 31-37 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: már is mutatom, kedves hallgatók, hogy minden indul a reggeli műszak utolsó 60 perce. Ez a friss dal szól azonnal a hírek után, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert írsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert írsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert írsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd külső Kőrösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamosbiztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
5: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94.
8: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
9: Kia. Movement that inspires.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Sok napsütésre számíthatunk, átláthatóbbá tenni a kormány a közbeszerzéseket. Panamában rendkívüli állapotot hirdettek az El Niño miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását nem szabad elsietni, mert egy jól működő, független intézményt kell létrehozni, mondta a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Pardavi Márta szerint a hivatal várhatóan 150-200 emberrel dolgozik majd, és mindegyiküket pályázat útján választják ki. A hivatal elnök és közpénzügyi elnök helyettes jelöltjeit tegnap, a nyomozati elnök helyettes jelölteket ma hallgatja meg a parlamenti szakbizottság. A 7,5%-os költségvetési hiány nagyon rossz szám és sérülékeny gazdasági helyzetet jelez, mondta a Kossuth Rádió reggeli műsorában Madár István közgazdász. Szerinte a kormány egyelőre megelőlegezett bizalmat kapott a befektetőktől, akik arra számítanak, hogy Magyarország gazdasági helyzete stabilizálódik. Közben tegnap ismét 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. Magyarország tűzoltókkal és eszközökkel segíti Szerbiát az országot sújtó erdőtüzek megfékezésében, közölte a belügyminiszter. Pósfai Gábor közösségi oldalán azt írta, a magyar kontingens tegnap este 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel indult útnak. Az erdőtüzek oltásában a többi között német, cseh, román és szlovák egységek is részt vesznek. Tűz ütött ki a pakisztáni főváros egyik kórházában, 15 csecsemő életét vesztette. A tűz egy állami kórház nőgyógyászati osztályán ütött ki, feltehetően a légkondicionáló rendszer meghibásodása miatt. A lángok kitörésekor 16 újszülött tartózkodott az osztályon, közülük egyet sikerült kimenteni. Rendkívüli állapotot hirdettek Panamában az El Niño miatt. Vízhiány miatt jövő héttől korlátozzák a panamai csatornán áthaladó hajók forgalmát. Salvadorban pedig a legmagasabb szintű riasztást rendelték el az időjárási jelenség által okozott aszály miatt. A szárazság jelentős terméskiesést okoz a térségben.
3: Az időjárásról.
10: Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Délelőtt a keleti, észak-keleti tájakon, majd délután az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, napközben 27-32, késő este 16-23 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópálya Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Töltsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnkelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Azonnal folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig szokás szerint egy beszélgetéssel, hogy mi a téma. Ez nem sokára kiderül. Hallgassanak ránk!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak!
5: Jó reggelt, Cegléd!

0: valamelyest visszahatott azért a rendőrség munkájára is. Mindenről Cegléd város rendőrkapitányát, Bori Zoltánt fogom kérdezni, aki megtisztelt minket itt a stúdióban. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz kapitány úr!
1: Szervusz, és köszöntöm a hallgatókat.
0: No, hát meleg volt a nyár, ez biztos.
1: Igen.
0: És mennyire volt meleg idézőjelben, úgymond rendőri szempontból?
1: Hát a rendőrség az egy öröknyitott tárház, és mindig vannak feladataink, mind bűnügyi, mind közlekedési szempontból. Talán annyit lehet mondani, hogy a meleggel együtt egy kicsit rajtunk a külső nyomás, a meleg nyomás emelkedett, de viszont maga feladatok szempontjából egy kicsit enyhítebb volt. Tehát valóban a melegben az emberek próbáltak pihenni, otthon maradni, vagy szűkíteni azt a fajta mozgásteret, amit a megszokott napi élethez kapcsolódik, és így kicsit enyhébb volt rajtunk is ez a fajta feladatrendszer.
0: No, akkor de ennek is megvoltak az előnyei ezek szerint.
1: Igaz, hogy meleg volt, de ugye ez csak egy ilyen egy és két hétre tehető, és azért a nyárt, hogy ha vizsgáljuk és nézzük, azért az egy bő három hónapos időszak volt, abban az időszakban viszont azért volt teendőnk.
0: Volt, biztos. Kiugró volt ez az év, vagy átlagosnak mondható, vagy ez a nyár pontosabban?
1: Talán egy kicsit enyhébb volt az előző évhez képest, és azért is mondom, hogy most lehet vizsgálni annak és mély elemzést végezni, hogy a hőséggel ténylegesen milyen hatás gyakorolt, vagy csak a állampolgároknak a napi működésükben, nyaralásukban csökkent itt a lakosság szám, és ezért volt enyhébb ez a nyár. Ebben a tekintetben az biztos, hogy összességében az online teres bűncselekmények számát mi itt kapitánysági szinten azt éreztük, hogy egy kicsit csökkent.
0: Igen.
1: Talán figyelmesebbek voltak a állampolgárok, de ezzel szemben viszont egyes cselekmények jóval nagyobb volumen voltak viszont.
0: Igen, gondolhatunk itt mondjuk a kábítószeres eseményekre is akár?
1: A kábítószeres események összességében az egy lineális görbén mutatnak, és ez a rendőrség tevékenységének egyik részét teszik ki. Összességében az online térben lévőkre gondolok én itt a csalásokat, akik kimondottam.
0: Azok igen, hát azok nem időjárás függőek.
1: Sőt, ott a klímás szobában a gép előtt azért sokkal könnyebb ebbe helytállni.
0: Igen. Hát aztán utána menni meg nem olyan egyszerű nagyon sokszor nyilván. Ez megfelelő szakemberek is kellenek. Az utóbbi időben is nagyon sokat beszélünk erről, hogy mire figyeljenek oda az emberek, és hát nagyon sokszor tényleg azt tapasztalhatjátok ti is, rendőrök is, hogy van, aki megfogadja, de sokan azért elengedik a fülük mellett az intő szavakat, és csak belemennek a csapdába.
1: Én azt gondolom, hogy ebben egy átlagos emberi magatartás van. Amíg nem velünk történik, vagy közvetlen hozzátartozónkra, addig nem figyelünk fel rá, csak egy jót posztolunk róla, és utána görgetünk tovább a éterben, és ez miatt talán ebbe azért van kihívás nekünk is, és hiába van a napi, heti kommunikációnk, attól függetlenül a napnál is világosabb átverésekbe csúszunk bele.
0: Igen.
1: És ennek az egyik fő oka az, hogy távol van tőlünk, egy telefont felveszünk magunkba, és közbe vezetek esetleg egy kihangosítón keresztül, vagy éppen a kerti munkát végzem, vagy az unokámmal foglalkozok, tehát maga a figyelem megoszlás megvan, és nyilván ebből kialakulva jóval könnyebb elcsábítani, és egy-egy olyan jelmondatot bedobni a beszélgetésbe, amiben pont eléggé ideges a éppen felhívott sértet, hogy arra reagáljon valamiféleképpen, és nem a megszokottat, és ne az, hogy telefonon nem adunk ki személyes adatokat.
0: Persze.
1: Telefonon nem adunk ki bankszámlával kapcsolatos és kártya adatokat, hisz online térben azonnali utalásokkal ez óriási károkat okoz.
0: Nagyon.
1: Legtöbb esetben ez a feladat, de azért azt is hozzá kell tenni, hogy szakemberek, pénzügyi világban lévő szakemberek, sajnos még azokat is be lehet húzni a csőbe. Az egy hosszabb folyamat,
0: igen.
1: És erre is volt példa, hogy nagyjából 1 óra 10 perces telefonbeszélgetésre jutottunk el.
0: Az szép.
1: Mire ott megtörtént a produktum is, tehát a csalás végkifejlete és az utalás megtörtént. És pénzügyi szakemberről beszélünk.
0: Igen, őket is meg lehet
1: őket
0: éveszteni.
1: Ez egy nagyon fontos része neki, hogy az a legfontosabb, hogy telefonhívás, ismeretlen telefonhívás, valamiféle bankosnak kiadva magát, valamiféle, vagy azt mondja, hogy egy kibertámadás miatt egy másik számlára csoportosítani a pénzt, és megmentjük az önpénzét. Tehát maga mindez ilyen kecsegtető és intézkedésre hívó szó az átlag embernek, hogy a megtakarított, jó nehezen megtakarított pénzére vigyázzon, és erre egy

0: megoldást is ajánlanak úgy, hogy neki sokat nem kell tenni.
1: Igen.
0: Mert azt mondják, hogy akkor törzs le ezt, vagy add meg ezt, és mi mindent intézünk, és akkor ő hátradől, megnyugodott, hogy ebben a mai felgyorsult világon mindent elintéznek helyettem,
1: igen,
0: csak rosszul.
1: Hát, bizony, nem ő fog jól járni, egészen
0: nem,
1: biztos.
0: Nem.
1: Sok szó esett ugye az utóbbi időszakban már a közbiztonságról, ott is voltak bizonyos hiányosságok, viszont ugye vannak...
0: Ezt azért fontoljuk meg, nem hiányosságok voltak. Tehát az a baj benne a jelen közösségi média platformokban, hogy jó dolgot azt nem tesszük közzé.
1: Hát igen.
0: Tehát hiába jelentkezik a jó dolog, az eredményes dolog, az nem jelenik meg. Ellenben, ami rossz dolog, és nem is biztos, hogy megtörtént, mert sajnos azzal is jó néhány alkalommal tapasztaltunk, meg nem nálunk történt, nem is a Ceglédi járásban történt, azok meg olyan publikálást kapnak, és olyan óránkénti hírnevet, ami azért az emberekben negatív érzelmeket váltanak ki, és ebből könnyelműen azt fogják mondani. Csak hogy mondjuk az állomásra terjedjünk ki. Állomásra nagyon sok kritika ér minket benne, hogy milyen helyzetek vannak, úgy, hogy naponta, nappal, éjszaka, hajnalban ott vannak a munkatársaim, és dolgoznak. Ott, ami volt a nyár első felében is, gépkocsi feltörésekkel kapcsolatban is, azt is kézre kerítettük az elkövetőt, mellesleg gyermekkorú volt.
1: Hoppá.
0: Sikerült letartóztatni is a bűncselekmények összeredményeképpen, de ha azt nézzük, hogy mondjuk egy állomáson, mondjuk a Ceglédi vasútállomáson, mit gondolsz, hogy mennyi egy utasforgalom egy nap?
1: Fú, hát mondjuk fogalmam nincs.
0: De satszolja egyet.
1: Hát nem tudom, 5000.
0: Több.
1: No.
0: 7 és 9 ezer között van
1: a mindenit.
0: A napi forgalma, és ha mondjuk körbenézünk csak a Ceglédi járáson, van egy Cegléd, van egy Abony, egy Albert Irsa, ami 7000-nél nagyobb lakosság számba van. Az összes többi településünk ennél jóval kevesebb lakosság szám, és ha évesre kivetítem, közelébe sincsenek a bűncselekmény számoknak.
1: Persze, igen.
0: Mert ugye, ha ezt nézed, több mint 1,5 millió utazóközönség fordul meg.
1: Bizony. Hát majdnem egy budapestnyi ember.
0: Egy budapestnyi ember. Közel budapestnyi ember. És ezt mindenki figyelmen kívül hagyja, ezt a fajta részét.
1: Igen.
0: Ha így vizsgálod ezeket a körülményeket, és nyilván nekünk szakmai szempontokkal is kell vizsgálódni, nehéz azért ebben megtalálni az arany középutat a lakosság szempontjából.
1: Igen.
0: Bár azért ott a térség képviselőjével is együtt dolgozva azért egész komoly sikereket értünk el, akár kerékpár tolbajban, akár ahogy említettem, gépkocsi feltörőben is. Igen. Tehát nyilván ami a rendőrség hatáskörébe tartozó cselekményeknél, ezzel nem azt mondom, hogy nincs tennivaló, mert mindig van tennivaló, mert ez az utazó közönség és a hozzá kapcsolódó lakosság őrült szám, és ezeket mindig kezelni kell.
1: Persze. Mentségünkre legyen mondva, azért mi a heti rendőrségi összefoglalókban beszámolunk a sikerekről is, azért rendszeresen.
0: Igen, csak éppen Istennek, ha nézed, ahhoz a publikálás az nem olyan mértékű.
1: Hát,
0: tehát egy negatív kommentnek van egy háború iránya, ami elvezet több ezres lájkhoz, meg minden máshoz.
1: Hát, igen.
0: Addig, amíg valami jó történik, akkor általában abból is negatív komment lesz.
1: Sokszor bizony előfordul ez is. Igen, ugye sokszor esett mostanában a civilekről is, például különféle civil összefogások is alakulnak itt a városban, és ők kezdenek működni, és ők is a zászlójukra tűzték azt, hogy együttműködnek a rendőrséggel. Ez számotokra jelent azért némi segítséget?
0: Hát nyilván mi tehát a rendőrség szempontjából, ha azt vizsgáljuk, hogy hány utca van a városban, és ahhoz hány lakos tartozik, ahhoz kellene, hogy információt kapjunk.
1: Pontosan.
0: Ha ezek a civil szerveződések tudnak pontos információt adni, akkor azok segítséget nyújtanak. De azt is kell tudni, hogy nagyon sok alkalommal jönnek bejelentést tenni, akár bűncselekménye összefüggésben, és amikor ez egy tanúkihallgatás történik, akkor hirtelen ez úgy ellaposodik ez a történet, tehát ténylegesen nem ő látta, hanem egy ismerőse. Nincs róla semmi, úgyhogy mindenkinél van egy-két telefon, pont arról nincsen felvétel.
1: Véletlen.
0: Vagy olyan típusú felvétel, ami nagyon messze van, sem beazonosítható, sem nem jól látható.
1: Hát persze,
0: azok nyilván nem segítik, hanem egy irányt adnak csak a munkánknak. Nyilván itt nekünk az a szerencsés benne, hogy a munkánk segítése szempontjából, és akár egy körök leszűkítésében, vagy egy mozgás leszűkítésében az, hogy minél több képi anyagunk legyen hozzá, és minél több valid információ kapcsolódjon hozzá, ami megállja a helyét, hisz a bíróság az egyértelműen csak a tárgyi személyi bizonyítékok alapján dönt. megérzésekre?
1: Nem. Hát nem lehet, nem lehet.
0: Nem lehet ezeket alapozni.
1: Igen, igen. Vészesen fogy a műsoridő, de vészesen fogy.
0: Sok dolog van. Nagyon sok dolog van. Még a közlekedésről nem is beszéltünk.
1: A közlekedés szempontjából tényleg milyen volt ez? Azért a nagy meleg megviselte a sofőröket is. Országszerte, az országos hírekben elég sok balesetről lehetett hírt kapni. Mi mennyiben vettük ki a részünket ebből?
0: Azt kell mondanom, hogy itt a járásban nagyon jól teljesítettek az állampolgárok.
1: Jaj, de jó.
0: Figyeltek magukra, tehát nálunk az előző évhez képest sem volt növekedés, és országos szinten is igen jó helyzetben állunk. Én a közlekedésen nem csak a balesetre akartam kitérni, bár ebben megmarkoltad ezt a fajta feladatot, hisz ez egy viszonylag könnyű és a napi rutinhoz tartozik. Én inkább ahhoz szeretnék egy néhány gondolatot mondani, hogy azért az iskolának vége volt.
1: Igen.
0: A gyerekek szabadon járkáltak, kis motorral, a nagyobbak ugye személyautóval, és azok hajlamosak is voltak rá, hogy átalakítsák ezeket a szerkezeteket is, de nyilván erre figyelemmel mi a Nemzeti Közlekedési Hatósággal nyáron is, hétvégente is, éjszakai időszakban is közösen hajtottunk végre ellenőrzéseket, és jó néhány ilyen járművet kiszűrtünk. Bár ebből is most próbálunk ismét megjelenni, mert amit megjelentünk, annak nem kapott annyira publicitást, bár panasz az érkezett benne, hogy erre jobban kellene figyelnünk, most megint közé teszünk ebbe is egy felhívást, hogy bizony végeztük ebbe is a munkánkat, más hatósággal karöltve, de mindig mindenben megfelelni azért nehéz.
1: Nehéz, és kihívások nehéz. Igen, vannak és benne. Akkor a közlekedési eszközök közül a rollert még meg sem említettük,
0: igen.
1: Ami hát nem egy nagy kedvencetek, ha jól tudom.
0: Hát egyáltalán nem. Tehát a egyik legveszélyesebb jármű, amivel átlagosan a kerékpártól nagyobb sebességgel is lehet közlekedni. Kis kerekei vannak, ami egy kő vagy bármi más úthiba is nagyon komoly balesetet tud okozni, és nyilván ennél fogva azért az emberek biztonsági felszerelések tekintetén nem erre gondolnak, hanem a kerékpárra azonosítják, és így pont a kerékpáros sisakot nem veszik fel, a könyökvédőt nem veszik fel, térdvédőt nem veszik fel, úgyhogy ebből azért vannak nehézségek, erre azért mindig oda kell figyelnünk.
1: Igen, igen, várható talán valamiféle kresszmódosítás majd ezzel kapcsolatban, igen. Hát várjuk.
0: Várjuk.
1: Várjuk, várjuk, mert hát sokan várják, meg sokan nem várják a tanévkezdést. Nektek muszáj rá készülni nyilván, hiszen ez is itt van a nyakunkon.
0: Nagyon jó, hogy felhoztad azt a témát, mert ezt is szokás szerint megterveztük, és azért a főbb gyalog átkelő helyen a munkatársaim fogják felügyelni az átjárást. Az autósoktól egy kis türelmet kérek,
1: igen.
0: De a gyalogosoktól is. Tehát a gyalog átkelő hely az nem arra való mindig, hogy mindig minden pillanatban csak úgy osonjunk rajta,
1: igen,
0: hanem
1: igen.
0: Nézzünk fel, a telefont azt tegyük zsebre, mert ez is egy probléma forrás benne, és azért próbáljunk együttműködni a forgalommal, hogy mindenki rugalmasan, áteresztő képességnek megfelelően tudjon közlekedni itt a Cegléd városában is, de biztos, hogy az első néhány hét, mire megint hozzászokunk ahhoz, hogy a járműforgalom meg fog emelkedni,
1: igen.
0: Addig lesz egy-két feladatunk.
1: Bizony-bizony. Na, de hát általában szépen szoktatok vizsgázni, és olyan nagy számú balesetről, ami...
0: Hál' Istennek ebben az időszakokban jellemzően nem történnek nem, balesetek. Ugye,
1: igen, igen, igen, igen, ez így emlékszem én is. Igen.
0: Nyilván itt is köszönet a járművezetőknek, hogy azért figyelnek erre, és legalább ezeken a szakaszokon jobban odafigyelnek.
1: Nagyon fontos ez is, és nagyon fontos a ti jelenlétetek is, a rendőrség jelenléte, a látható rendőrség, ilyenkor aztán meg különösen. Hát most a hallható rendőrség volt itt terítéken éppen. Bori Zoltán Cegléd rendőrkapitánya volt tehát a vendégem, és hát még rengeteg téma bennünk maradt, de természetesen az ajtónk bármikor nyitva áll előtted, és ha fontos közlendőd van, akkor nagyon szívesen helyt adunk itt a Cegléd Rádióban.
0: Köszönöm ennek. Szépen.
1: A mostani beszélgetést és a sok-sok jó információt pedig én köszönöm, és akkor találkozunk legközelebb is.
0: És még avval szeretném zárni a lakosok felé a figyelmet, hogy figyeljünk egymásra, legyünk toleránsak, segítsük egymást. És köszönöm én is.
1: Bori Zoltán, köszönjük szépen.
2: Cegléd Rádió. Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, így lesz ez este 6-ig. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!

0: késve, de jönnek a legfrissebb információk itt a Jó Reggel Ceglédben, aztán meg én vissza a dalokkal, tartsanak velem, jó rádiózást!
1: Cegléd Rádió! Hírek a Cegléd Rádióban!
2: Sok napsütésre számíthatunk, átláthatóbbá tenni a kormány a közbeszerzéseket. Panamában rendkívüli állapotot hirdettek az El Niño miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását nem szabad elsietni, mert egy jól működő, független intézményt kell létrehozni, mondta a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Pardavi Márta szerint a hivatal várhatóan 150-200 emberrel dolgozik majd, és mindegyiküket pályázat útján választják ki. A hivatal elnök és közpénzügyi elnök helyettes jelöltjeit tegnap, a nyomozati elnök helyettes jelölteket ma hallgatja meg a parlamenti szakbizottság. A 7,5%-os költségvetési hiány nagyon rossz szám és sérülékeny gazdasági helyzetet jelez, mondta a Kossuth Rádió reggeli műsorában Madár István közgazdász. Szerinte a kormány egyelőre megelőlegezett bizalmat kapott a befektetőktől, akik arra számítanak, hogy Magyarország gazdasági helyzete stabilizálódik. Közben tegnap ismét 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. Magyarország tűzoltókkal és eszközökkel segíti Szerbiát az országot sújtó erdőtüzek megfékezésében, közölte a belügyminiszter. Pósvai Gábor közösségi oldalán azt írta, a magyar kontingens tegnap este 12 hivatásos tűzoltóval és 4 speciális járművel indult útnak. Az erdőtüzek oltásában a többi között német, cseh, román és szlovák egységek is részt vesznek. Tűz ütött ki a pakisztáni főváros egyik kórházában, 15 csecsemő életét vesztette. A tűz egy állami kórház nőgyógyászati osztályán ütött ki, feltehetően a légkondicionáló rendszer meghibásodása miatt. A lángok kitörésekor 16 újszülött tartózkodott az osztályon, közülük egyet sikerült kimenteni. Rendkívüli állapotot hirdettek Panamában az El Niño miatt. Vízhiány miatt jövő héttől korlátozzák a panamai csatornán áthaladó hajók forgalmát, Szalvadorban pedig a legmagasabb szintű riasztást rendelték el az időjárás jelenség által okozott aszály miatt. A szárazság jelentős terméskiesést okoz a térségben.
1: Az időjárásról.
2: Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Délelőtt a keleti, észak-keleti tájakon, majd délután az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, napközben 27-32, késő este 16-23 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Én Süveges András vagyok, folytatjuk reklámok után dalokkal, jön majd többek közt Denis Orsova Irenivel, de Kaigo egy újdonságát is játszom majd, no meg programokat ajánlok, hallgassanak rá.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Egy kiömlött pohár víz. Nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyókarendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670-231-9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
2: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja Önt augusztus 28-án pénteken 11 órakor az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést tart Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítás is lesz a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd II. Világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Mindenki szeretettel várnak a 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca 1 szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató, és persze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden, a Kazinci utca 1 szám alatt. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és huszár fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, kosútrafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst

0: hírek után maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Megbízható teherautó szerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
6: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
4: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
7: Sok napsütésre számíthatunk. Átláthatóbbá tenné a kormány a közbeszerzéseket. Tűz ütött ki a pakisztáni főváros egyik kórházában, csecsemők haltak meg. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását nem szabad elsietni, mert egy jól működő, független intézményt kell létrehozni, mondta a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Pardavi Márta szerint a hivatal várhatóan 150-200 emberrel dolgozik majd, és mindegyiküket pályázat útján választják ki. A 7,5%-os költségvetési hiány nagyon rossz szám és sérülékeny gazdasági helyzetet jelez, mondta a Kossuth Rádió reggeli műsorában Madár István közgazdász. Szerinte a kormány egyelőre megelőlegezett bizalmat kapott a befektetőktől, akik arra számítanak, hogy Magyarország gazdasági helyzete stabilizálódik. Közben tegnap ismét 25 bázisponttal csökkentette az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. A döntés megfelel az elemzői várakozásoknak. A webes nyugta adatszolgáltatásról készített oktató videót a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Szeptembertől a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A kötelezettség a pénztárgép portálon a nyugtaadatok rögzítése menüpontban teljesíthető. Az adatbázis a jogszabály hatályba lépésével jövő 2-től érhető el. Halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz és ukrán drón támadások. Az észak-ukrajnai Csernyihivben egy nő és 4 éves gyereke halt meg, egy fiatal lány pedig megsérült, amikor egy drón családi házba csapódott. Közben az oroszországi Lipekben egy férfi és egy 14 éves gyermek vesztette életét ukrán drón támadásban. A Tambovi régióban Oroszország legnagyobb online piac terének logisztikai központja gyulladt ki egy ukrán drón csapás miatt. A vállalat egyik dolgozója megsérült. A moszkvai védelmi tárca szerint pedig több mint 400 ukrán drónt semmisítettek meg éjszaka. Tűzütött ki a pakisztáni főváros Iszlamabad egyik kórházában, 15 csecsemő életét vesztette. A tűz egy állami kórház nőgyógyászati osztályán keletkezett, feltehetően a légkondicionáló rendszer meghibásodása miatt. A lángok kitörésekor 16 újszülött tartózkodott az osztályon, közülük egyet sikerült kimenteni.
2: Az időjárásról.
7: Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Délelőtt a keleti, észak-keleti tájakon, majd délután az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, napközben 27-32, késő este 16-23 fok valószínű.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzi. Az M5-ös autópálya Röszke felé Lajos Mize és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A Plusz mínusz kettő folytatódik a Cegédia kedvenc muzsikáival, hamarosan pedig lapszemlével maradjanak velem este 6 óráig.
2: Ha

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Grillfesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grillkiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
7: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg? Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret? Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 ezer forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben! Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World, a tisztánlátás szakértője.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2,

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja Önt augusztus 28-án pénteken 11 órakor az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezés tart Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítás is lesz a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd II. Világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Mindenkit szeretettel várnak a 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca 1 szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató, és persze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden, a Kazinci utca 1 szám alatt. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és huszár fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőző verseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban.
0: Cegléd Rádió 92.5.

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlével, itt a 92-t, egészen pontosan a blik.hu oldallal. Páli Judit számára nem ismeretlen a televíziózás világa, ám a házasság első látásra új évada minden korábbinál személyesebb kihívást jelentett. A TV2 több műsorában is feltűnt, sportos, életvidám nő most egy olyan területén szeretne változást, amely eddig nem úgy alakult, ahogy szerette volna a magánéletében. Régóta vágyik saját családra, ezért most abban bízik, talán a műsorban rátalálhat arra a társra, akivel mindezt elképzelheti. A házasság első látásra új évada ismét olyan szingliket hoz össze, akik készek arra, hogy egy különleges kísérletben szakértők segítségével találják meg a párjukat. Páli Judit számára ez azért is fontos vállalás, mert közben az élet számos területén sikerült megvalósítani a kitűzött céljait, a szerelemben eddig nem volt szerencséje. Amolyan álom megvalósítós életet éltem, mindig kitűztem célokat, és szinte mindent elértem, amit nagyon akartam, jelentette ki Páli Judit a Bliknek. Egyetlen dolog az életemben, ami nem akart összejönni, a szerelem. Nagyon nagy álmom, hogy saját családom legyen, ez pedig nyilván kell egy olyan partner, akivel ezt el is tudom képzelni. Ez eddig nem sikerült, és konkrétan már úgy voltam vele, hogy nincs vesztenivalóm, ha én nem találtam meg, hát ha majd a tudomány megtalálja nekem. Judit korábban sokat élt külföldön, óceánjáróhajókon is dolgozott, ezért az élete meglehetősen mozgalmasan alakult. Sokan mondják, hogy persze te utaztál, azért nem lett családod. Nem szeretem, ha ezt mondják, mert ez nem azt jelenti, hogy egyedül jártam a világot, és senkivel nem kerültem kapcsolatba. Nyilván volt lehetőségem ismerkedni, csak valahogy soha nem a jó embereket vonzottam be. Megfigyeltem egy sémát. Vagy olyan férfival hozott össze a sors, aki más élethelyzetben volt, és nem ugyanazt akarta, mint én, vagy olyannal, aki el tudta volna velem képzelni, de ott meg nem volt meg a szikra, ami ehhez kell, elemezte a korábbi kapcsolatait Judit, akitől nem állt távol a sportos életmód és a televízió szereplése. Korábban több TV2-es műsorban is feltűnt, egy keményebb kihívásban pedig komoly próbatételt is vállalt, szereplése azonban sajnálatos módon már az első napon véget ért. A kiképzés nagyon nagy kihívás volt. Ez a műsor címe, és azért éreztem közel magamhoz, mert a sport az életem része. Ott úgy éreztem, hogy megmutathatom, mire vagyok képes. Jól sikerült a válogatás, nagyon jól ment az egész, de az első nap egy ugrásnál sikerült elszakítanom a keresztszalagomat a térdemen, és ott véget ért a kaland számomra. Másnap sajnos el kellett hagynom a tábor, de hálás vagyok a kapcsolatokért, amiket ez a lehetőség adott nekem. Nagyon fájt a szívem, hogy nem vehettem részt ebben a kihívásban, de így is egy jó élmény volt. Hogy mit mondott még Páli Judit, ez is kiderült természetesen a blik.hu

0: cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A Blikk.hu oldalon folytatjuk itt a 92-tön kedves hallgatók a lapszemlét. Rakoncai Imre őszintén mesélt arról, miért nem alapított családot és hogyan gondolkodik a párkapcsolatokról. Az 53 éve zenész életében a szabadság és a zene továbbra is kiemelt szerepet játszik. Rakoncai Imre a mindig mosolygó zenész, akit a 90-es években a VIP együttes tagjaként ismert meg az ország, most bepillantást engedett a magánéletébe. Az 53 éves előadó, aki az Eurovíziós Dalfesztiválon is képviselte Magyarországot, természetesen a VIP-val, azóta is aktívan zenél, de a magánéletéről eddig keveset árult el. Most azonban őszintén mesélt arról, miért nem alapított családot, hogyan vélekedik a párkapcsolatokról, illetve miért tartja a szabadságot az egyik legfontosabb értéknek. A VIP sikerei után Rakoncai Imre és testvére Viktor megalapították az Airport Duót, majd Imre egyedi zenei műfajt teremtett a rakoncai estekkel, amelyek során egy 100 zongorával járja az országot. Bár a szakmai pályafutása töretlen, a magánélete egészen más irányt vett, mint az öccsé, aki nagycsaládos édesapa. Imre elmondása szerint sosem érezte magában a vágyat a családalapításra, emellett a hatalmas szabadság vágya is nehezen egyeztethető össze a családos életformával. Benne nem jött elő az erre való vágyakozás, aminek szerintem az a legfőbb oka, hogy még gyerek vagyok, vagy legalábbis nem nőttem fel. Abszolút nem érzem magam felnőttnek, szerintem erre mondják, hogy későn érő típus, és őszintén nem tudom, valaha megérek-e. Úgy dala az a helyzet, hogy kapcsán szerelmi életéről is beszélt. A dal egy megcsalt férfiről szól, és Imre szerint körbe tükröt tart majd a mai párkapcsolatok elé, amelyekben a hűség és házasság intézménye szerinte sokat veszített a jelentőségéből. A tapasztalatairól is őszintén vallott. Sajnos velem is előfordult, hogy megcsaltak, de szerintem én is tettem már ilyet, de én kizárólag bosszúból, mondta nevetve Rakoncai Imre. És hogy mit mondott még? Na hát ez is kiderül a blikk.hu oldalról.
0: Ceglédrádió FM

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz Fény lámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz Fény lámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhozszállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Ceglét Rádióban.

Itt van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Csütörtökön sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a keleti észak-keleti szél, sokfelé felfrissül a levegő hajnali órákra, a minimumok 12 és 19 fok között alakulnak, délutára 29 és 34 fok közé melegszik a levegő. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, említésre méltó csapadék nem várható. A keleti, dél-keleti szél az ország nagy részén élénk, főként a Dunántúl északi felén erős lesz, tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban 31-37 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: kedves hallgatók, azonnal mutatom, melyik slágerrel startol a következő felvonás. A hírek után Bibi Rexha énekel majd nekünk, maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
4: Indítsd be a nyarat a ceglédi hobbi áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
5: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
3: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad! Augusztus 29-én különleges zenei utazásra hív a Kultudvar. Érkezik Horányi Juli, a Dívák és Én című koncertje, ahol Cserháti Zsuzsa, Katona Klári, Lady Gaga és Beyoncé ikonikus dalai, valamint Juli saját szerzeményei csendülnek fel különleges, zongora kíséretes hangszerelésben. Találkozzunk augusztus 29-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A Dívák és Én. Egy este történetekkel, érzelmekkel és felejthetetlen dallamokkal. A koncert az NK a hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Sok napsütésre számíthatunk. Estére újra teljes kapacitással működhet a Paksi atomerőmű. A webes nyugtadatszolgáltatásról készített oktató videót az adóhatóság. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A tervezetnél korábban, várhatóan már ma este eléri a Paksi atomerőmű a maximális teljesítményét. Ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében minden résztvevőnek köszönetet mondott a munkájáért. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállítását nem szabad elsietni, mert egy jól működő, független intézményt kell létrehozni, mondta a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Pardavi Márta szerint a hivatal várhatóan 150-200 emberrel dolgozik majd, és mindegyiküket pályázat útján választják ki. Visszaestek a beruházások tavasszal. A második negyed évben 9%-kal maradtak el az egy évvel korábbi adattól, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A mérséklődéshez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar, valamint a szállítás és a raktározás járult hozzá. A csökkenést a lakásépítések fellendülés ellen súlyozta. A beruházások volumene utoljára 2023 első negyedévében emelkedett. A webes nyugtaadatszolgáltatásról készített oktató videót a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Szeptembertől a papíros és a számítógéppel előállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni az adóhivatalnak. A kötelezettség a pénztárgép portálon a nyugtaadatok rögzítése menüpontban teljesíthető. Az adatbázis a jogszabály hatályba lépésével jövő 2-től érhető el. Halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz és ukrán dróntámadások. Az észak-ukrajnai Csernyihivben egy nő és 4 éves gyereke halt meg, egy fiatal lány pedig megsérült, amikor egy drón családi házba csapódott. Közben az oroszországi Lipekben egy férfi és egy 14 éves gyermek vesztette életét ukrán drón támadásban. A Tambovi régióban Oroszország legnagyobb online piac terének logisztikai központja gyulladt ki egy ukrán drón csapás miatt. A vállalat egyik dolgozója megsérült. A moszkvai védelmi tárca szerint pedig több mint 400 ukrán drónt semmisítettek meg éjszaka. Kiesett az ablakon és a helyszínen meghalt egy kisgyerek Szegeden, közölte a rendőrség. A gyermek egy 10 emeletes panelház ablakából zuhant le. A helyszíni vizsgálat még tart.
2: Az időjárásról.
6: Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Délelőtt a keleti, észak-keleti tájakon, majd délután az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. A szél megélénkül, napközben 27-32, késő este 16-23 fok valószínű.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatódik a plusz mínusz kettő a dalokkal, hamarosan pedig visszatérek és elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok azok számára, akik lemaradtak a jó reggel Ceglédről, mert hogy ott én ezt már megtettem. Szóval napi horoszkóp hamarosan maradj.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négy lábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvas húsig. Friss és fagyasztott teledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2,

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja Önt augusztus 28-án pénteken 11 órakor az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést tart Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítás is lesz a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd II. Világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Mindenki szeretettel várnak a 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca 1 szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató, és persze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden, a Kazinci utca 1 szám alatt. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és huszár fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth-trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban.
0: Cegléd

0: már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A mai nap vezér gondolata, a mottoja mondat az, hogy a megérzéseidre hagyatkoz. Kos, ma valaki megkörnyékezhet egy ígérettel vagy ajánlattal, ami talán túl szépnek hangzik ahhoz, hogy igaz legyen. Lehet, hogy ez így is van, és a végén ezzel a megoldással többe kerülne a leves, mint a hús. Légy óvatos, számolj és ne feledd elolvasni az apró betűs részt sem. Különösen akkor így, ha pénzed múlik rajta. Bika, ma lehet, hogy úgy érzed, hogy hegyeket tudnál megmozgatni, de ha így is van, légy óvatos és igyekezz beosztani napközben az erődet. Nagy az esélye ugyanis annak, hogy ma egy váratlan fejlemény miatt különleges energiákra lesz szükséged, és fontos lenne, hogy ezeket valahonnan elő is tud teremteni. Ikrek, ma egy ígéretedet kell beváltanod, de lehet, hogy időközben olyan helyzetbe kerültél, hogy mindezt nagyon nehezen tudnád teljesíteni. Ha így van, tájékoztasd az érintettet a dologról, és igyekezz más megoldást keresni. Az őszintesség néha kellemetlen tud lenni, de ebben az esetben is a legjobb megoldást hozza, és az emberi kapcsolatokban sem tesz akkora kárt. Rák. Ma előfordulhat, hogy elhagy az ihlet. Nem jönnek az ötletek, de az is, hogy fizikailag sem érzed magadat túl jól. Emiatt felesleges azonban aggódott, mert ez most nála szinte természetes. Ne is próbáld a mai napodat túlságosan erőltetni. Pihenj, regenerálódj, vagy végezz olyan munkát, amely nem igényel tőled nagy erőfeszítést sem szellemi, sem fizikai értelemben. Oroszlán. Ma könnyen előfordulhat, hogy egy beszélgetés, vagy netán egy előadás közben előáll nálad egy mentális blokk, amely során nem jutnak eszedbe a dolgok, odaillő nevek, számok, kifejezések. Nem kell aggódnod emiatt, különösen, ha egyedi esetről van szó. Mindössze annyi történt, hogy az agyadnak egy kis pihenésre, amolyan újraindításra lenne szüksége. Mondjuk, ha egy kicsit többet pihennél, az egy nagyon jó megoldás lenne. Szűz. Mostanában az életedet úgy lehetne leírni, mint egy mókusét a kerékben. Folyamatosan futsz az időd után, és szinte sosem állsz meg. Lehet, hogy az agyadnak most már igazán szüksége lenne egy kis kikapcsolódásra, vagy legalább arra, hogy egy darabig ne a szokásos dolgokon kelljen pörögnie. Egy film, egy jó könyv, vagy egy kiadós alvás igazán indokolt lenne. Töltsd a mai napot valami ilyesmivel. Hamarosan folytatjuk egy zene után a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órá.

már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön. Mérleg, ma olyan helyzet adódhat, amikor két kevésbé jó megoldás közül kell választanod, mivel egyszerre nem tudsz mindennek megfelelni. Mindez persze nagyon sérti az önérzetedet, hiszen nem szereted a félmunkát, de nem kell aggódnod, mert hamarosan normalizálódik körülötted minden, és a mai napot te is csak átmeneti megingásként fogod értékelni. Skorpió, ma úgy alakulhat, hogy valaki más problémája miatt neked lesz rossz érzésed, és bármennyire is szeretnél, nem lesz alkalmas segíteni. Ne kíváncsiskodj, várj türelmesen, hamarosan változik a helyzet, és te is megtudod mindennek a valódi okát, amint eljön az ideje, ekkor minden kitisztul egy csapásra. Nyilas, a mai napon engedned kell a tested és a lelked parancsának, és be kellene iktatnod egy igazi pihenő napot, ha lehet. Tudod olyat, amikor valóban pihensz is, és nem csak valami másfajta munkát végzel. Bak, a barátaid és a rokonaid gyakran veszik igénybe a segítségedet mostanában, és talán az is igaz, hogy egyesek hajlamosak visszaélni a jó természeteddel. Néha pedig van, aki úgy használ téged, mint egy lelki szemetes ládát. Van azonban egy határ, melyen túl már neked is azt kellene mondanod, hogy elég, most nem alkalmas. Ma lehet az a nap, amikor már kénytelen leszel megtanulni nemet mondani. Vízöntő. Lehet, hogy ma arra kényszerülsz, hogy nemet mondj valakinek, bármennyire is szeretnél segíteni rajta. Vannak helyzetek ugyanis, amikor jobb döntés egy udvarias nemet mondani, mint egy feledőtlen ígéretet tenni, melyet talán nem tudsz teljesíteni. Légy tisztában a korlátaiddal és a saját igényeiddel, majd határozz meg egy fontossági sorrendet. És végül halak, ha sok időd mehet el azzal, hogy közvetlen környezetedben próbálsz támogatni valakit valamiben, talán jogi természetű vagy üzleti pénzügyi tanáccsal, légy óvatos azonban azzal, mit javasolsz, mert egy esetleges sikertelenség vagy rossz kimenetele az ügynek végül neked is kellemetlenséget hozhat. Mára ezt üzenték a csillagok.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Barkács osztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Csütörtökön sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a keleti észak-keleti szél, sokfelé felfrissül a levegő hajnali órákra, a minimumok 12 és 19 fok között alakulnak, délutára 29 és 34 fok közé melegszik a levegő. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, említésre méltó csapadék nem várható. A keleti, dél-keleti szél az ország nagy részén élénk, főként a Dunántúl északi felén erős lesz, tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban 31-37 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: Kedves hallgatók, véget ért a délelőtt, a délután mindjárt indul, mutatom, hogy nálunk mivel. Jennifer Lopez újdonságát játszom hamarosan, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az Edithez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Tirsa. Gabainé Optika. Minden otthon egyedi. Nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
5: Sok napsütésre számíthatunk. Estére újra teljes kapacitással működhet a Paksi atomerőmű. Tragédia történt Szegeden, egy kisgyerek kiesett az ablakon, már nem lehetett rajta segíteni. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A tervezetnél korábban, várhatóan már ma este eléri a Paksi atomerőmű a maximális teljesítményét. Ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében minden résztvevőnek köszönetet mondott a munkájáért. Visszaestek a beruházások tavasszal. A második negyed évben 9%-kal maradtak el az egy évvel korábbi adattól, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A mérséklődéshez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipar, valamint a szállítás és a raktározás járult hozzá. A csökkenést a lakásépítések fellendülés ellen súlyozta. A beruházások volumene utoljára 2023 első negyed évében emelkedett. A napokban befejeződik az 5-ös főút szegedi bevezető szakaszának bővítése, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az M43-as autópálya lehajtójától Szegedig végig kétszer két sávon haladhat majd a forgalom. A több mint 2 kilométeres, 5,3 milliárd forintos beruházás részeként új körforgalom, buszöblök és kerékpárút is épült, valamint a teljes szakasz új közvilágítást kapott. A végleges forgalmi rend augusztus 28-án lép életbe. Pályakarbantartás miatt holnaptól vasárnapig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Vác és Verőce között. A munkálatok részeként megszüntetik az úgynevezett lassú jeleket, valamint váltót is cserélnek. A szakemberek éjszaka is dolgoznak, ezért a verőcén élőknek nagyobb zajra kell számítaniuk. A fejlesztéssel gyorsabbá és kiszámíthatóbbá válik a közlekedés a Szobi fővonalon. A klímaváltozásról szóló pályázatot írt ki 15 és 24 év közötti fiataloknak a főváros. A felhívásra olyan ötletekkel lehet pályázni, amelyek helyi klímabarát megoldásokat támogatnak, illetve az ellenállóbb és fenntarthatóbb környezet, az egészségesebb életmód vagy a zöldebb közlekedés kialakítását segítik. A beküldési határidő szeptember 30-a. Kiesett az ablakon és a helyszínen meghalt egy kisgyerek Szegeden, közölte a rendőrség. A gyermek egy 10 emeletes panelház ablakából zuhant le. A helyszíni vizsgálat még tart.
2: Az időjárásról.
5: Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Kezdetben a keleti, észak-keleti tájakon, később az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. A szél időnként megélénkül. Napközben általában 27-32, késő este 16-23 fok valószínű.
1: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzi. Az M5-ös autópályára Röszke felé Lajos-Mizse és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: X-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg jó étvágyat az ebédhez. A X-2 folytatódik a tragédia kedvenc dalaival. Nem sokára pedig egy pöppet a mai nappal foglalkozok, azaz augusztus 26-ával. Maradjanak velem.
0: Tegnéd Rádió. FM 92.5.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat vasárnap 8-tól 12 óráig.
7: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja önt augusztus 28-án pénteken 11 órakor az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést tart Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítás is lesz a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd II. Világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Mindenki szeretettel várnak a 3. Vadgasztró Fesztiválra augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca 1 szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató, és persze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden, a Kazinci utca 1 szám alatt. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és huszár fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, kosútrafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyhafőzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban.

0: Sziasztok! Augusztus 26-a van a mai napon, az izsók ünnepelnek, de hallgatóink köszönhetik Margit, Natália és Cseke nevű ismerőseiket is. Az izsó héber eredetű bibliai név. A név eredetére vonatkozóan három elképzelés létezik. Egyik szerint izsau alakváltozata, más feltevés szerint József régi izsóf változatának rövidülése, újabb kutatások szerint az izsák becézője, az izsau régi magyar formája, jelentése nyers, szőrös, bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel. Boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most jön egy dal, hamarosan pedig én vissza, születésnapot zenészekkel, zenei fordulókkal.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Ahogy ígértem, kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapon zenészekkel, zenei fordulókkal. 56 éve kezdődött meg a White-szigeteki Pop Fesztivál, melyen Jimi Hendrix utoljára adott koncertet. 58 éve megjelent a Beatles Hey Jude című dala az Amerikai Egyesült Államokban. 43 éve Merry Christmas, Mary Lawrence címmel Amerikában bemutatták azt a filmet, melynek főszereplője David Bowie volt. 22 évvel ezelőtt hunyt el Laura Branigan, amerikai énekesnő, dalszövegíró, színésznő. 1982-ben vált ismerté Gloria című dalával, amely az amerikai százas listán a Billboardon 36 hétig volt fenn, és ami eredetileg egy olasz énekes Umberto Tozzi dala volt. 1984-ben a Self Control című felvétel is ismert lett világszerte, ezt mindjárt meg is hallgatjuk, mely platina lemez lett, több mozi és televíziófilm zenéjében is közreműködött, beleértve a Grammy-díjas Flashdance-t és a Ghostbusters, a Szellemírtók című filmeket. Iskolai tanulmányai után pincérkedett. 1972-ben találkozott Walker Daniels akusztikus gitárossal és a jövendő feleségével Shannon Stormmal, valamint a szintén akusztikus gitárossal Chris Van Cleave-vel, akikkel megalkották a Meadow nevű folk rock bandát. 1973-ban csatlakozott hozzájuk Bob Valdez basszusgitáros, The Friendship néven kiadták debütáló albumukat. A támogatás hiánya miatt nem jelent meg több lemezük, a banda feloszlott, miután Walker Daniels öngyilkos lett. Laura Branigan nem szívesen nyilatkozott a Meadow-beli közreműködéséről. Az ezt követő években Branigan különböző helyeken dolgozott, többek között Leonard Cohen háttérénekes is volt 76-os európai turnéján. 1978. decemberében feleségül ment egy bizonyos Larry Ross Kratek nevű ügyvédhez, akivel egy évvel korábban Manhattanben egy partin ismerkedett meg. 79-ben találkozott, és az talán fontosabb, mármint zenei szempontból, az Európából hazatérő Sid Bernstein nevű menedzserrel, és Branigan aláírt egy szerződést az Atlantic kiadóval. Na hát így kezdődött a karrier. 22 évvel ezelőtt, tehát Laura Branigan ezen a napon hunyt el. Ő énekel most itt a folytatásban, nálunk a Cegléd Rádióban.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.
2: Ami minden ismerőst összeköt.

Kedves hallgatók, még egy nevet meg kell említenünk. A mai napon ünnepi 69. születésnapját Dr. Alban, nigériai születésű svéd fogorvos, énekes producer, a Dr. Records kiadó megalapítója. Dalai leginkább Eurodance, hip-hop, reggae, valamint dancehall stílusban írottak. Becslések szerint 16 millió lemezt adott el világszerte. Leghíresebb dal az 1992-ben megjelent It's My Life második One Love című stúdióalbumáról. Ifjúsága nagy részét egyébként szülővárosában, Ogutában töltötte, majd 23 évesen költözött Svédországba. 31 éves korában elvégezte az orvosi egyetemet, majd Svédországban dolgozott fogorvosként, közben DJ-ként tevékenykedett egy stockholmi klubban, hogy finanszírozza tanulmányai költségeit. 1990-ben találkozott Dennis Pop producerrel, a Swimix kiadó alapítójával. Közös munkájuk gyümölcseként jelent meg a Hello Africa című kislemez, melyben Alban Afrika iránti szeretet énekelt, és közreműködött benne Leila Kay rapper is. Első albuma meglehetősen sikeres volt, és számos piacon aranyminősítéssel jutalmazták. Németországban több mint 250 ezer darabot adtak el, míg Ausztriában 25 ezer darab, Svájcban pedig szintén 25 ezer példány talált gazdára. Dr. Alban tehát ma ünnepli 69. születésnapját. Természetesen ő énekel a folytatásban.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők Ceglédi bemutatótermünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga Huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
2: Augusztus 29-én különleges zenei utazásra hív a Kultudvar. Érkezik Horányi Júli, a Dívák és Én című koncertje, ahol Cserháti Zsuzsa, Katona Klári, Lady Gaga és Beyoncé ikonikus dalai, valamint Júli saját szerzeményei csendülnek fel különleges, zongora kíséretes hangszerelésben. Találkozzunk augusztus 29-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A Dívák és Én. Egy este történetekkel, érzelmekkel és felejthetetlen dallamokkal. A koncert az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Csütörtökön sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a keleti észak-keleti szél, sokfelé felfrissül a levegő hajnali órákra, a minimumok 12 és 19 fok között alakulnak, délutára 29 és 34 fok közé melegszik a levegő. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, említésre méltó csapadék nem várható, a keleti-dél-keleti szél az ország nagy részén élénk, főként a Dunántúl északi felén erős lesz, tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban 31-37 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Ceglédrádió.

0: Kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz-minusz 2 utolsó 60 perce? A hírek után azonnal Dua Lipa énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kreszt vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád, ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül, a tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztésű kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
7: Mi az? A múzeumoknak van, a strandoknak is, és most már a pótszemüvegeknek is. Azám, éjszakája. Augusztus utolsó péntekén Albert Irsán a Gabainé Optikában pótszemüvegek éjszakája. Ez alkalomból minden keret 50%-os kedvezménnyel, és az egy pár lencse közül az egyik szintén 50%-os kedvezménnyel kapható. Ez egy különleges éjszaka ugyan, de két vagy több akció egyszerre most sem vehető igénybe. Elveszett, kutyamacska megrágta, ráült valaki, vagy csak kell a jogsihoz? Higgyék el, mindig jó egy pótszemüveg. Most itt a lehetőség, hiszen zárás után éjfélig nyitva tartunk, és kedvező áron megcsináltathatja pótszemüvegét. Hogy hogyan? Visszamérjük szemüvegét, vagy a már meglévő adatok alapján elkészítjük. Pótszemüvegek éjszakája. Gabainé Optika, Albert Irsa, Vinnyica utca 8. Csak egy éjszaka, a hónap utolsó péntekén.
8: Akciónk csak Albert Irsai üzletünkre vonatkozik.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
9: Sok napsütésre számíthatunk. A költségvetésről, az uniós források hazahozataláról is tárgyal mai ülésén a kormány. Estére újra teljes kapacitással működhet a paksi atomerőmű. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több mint 40 témáról tárgyal mai ülésén a kormány. Magyar Péter közölte, hogy szó lesz egyebek mellett a költségvetésről, az uniós források hazahozataláról és közlekedési beruházásokról is. Értékelik a paksi atomerőműben és az energiaszektorban kialakult helyzetet, valamint a klímavészhelyzettel és az aszállyal is foglalkoznak. A kormányülés várhatóan este 8 után ér véget. A tervezetnél korábban, várhatóan már ma este eléri a paksi atomerőmű a maximális teljesítményét, ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán. Magyar Péter bejegyzésében minden résztvevőnek köszönetet mondott a munkájáért. Nem támogatta a közmédia testület ellenzéki jelöltjeit a Művelődési Bizottság. Mojs Zoltán, a Mi Hazánk, Marti Zoltán, a KDNP és Siklósi Beatrix, a Fidesz jelöltje bemutatkozó meghallgatásán egyaránt azt hangsúlyozta, hogy a jövő közmédiájának a pártpolitikán felül kell állnia. Végül mindhárman 4 igen és 7 nem szavazatot kapta. A napokban befejeződik az 5-ös főút szegedi bevezető szakaszának bővítése, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az M43-as autópálya lehajtójától Szegedig végig kétszer két sávon haladhat majd a forgalom. A több mint 2 kilométeres 5,3 milliárd forintos beruházás részeként új körforgalom, buszöblök és kerékpárút is épült, valamint a teljes szakasz új közvilágítást kapott. Pályakarbantartás miatt holnaptól vasárnapig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Vác és Verőce között. A munkálatok részeként megszüntetik az úgynevezett lassú jeleket, valamint váltót is cserélnek. A szakemberek éjszaka is dolgoznak, ezért a Verőcén élőknek nagyobb zajra kell számítaniuk. A klímaváltozásról szóló pályázatot írt ki 15 és 24 év közötti fiataloknak a főváros. A felhívásra olyan ötletekkel lehet pályázni, amelyek helyi klímabarát megoldásokat támogatnak, illetve az ellenállóbb és fenntarthatóbb környezet, az egészségesebb életmód vagy a zöldebb közlekedés kialakítását segítik. A beküldési határidő szeptember 30-a.
2: Az időjárásról.
9: Egyre nagyobb területen felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap. Kezdetben a keleti, észak-keleti tájakon, később az Alpok alján is lehetnek záporok, zivatarok. Napközben általában 27-32, késő este 16-23 fok valószínű.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzi. Az M5-ös autópálya Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Ceglét Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Ceglét Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: X-2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk azon a dalokkal, olyannyira, hogy ebben az órában a zenéké lesz a főszerep. Tartsanak velem.
0: FM 92.5. Zenét, Zenét Rádió.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszky tér 3 per álszám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Megvan az a

0: Arctic Worldben. Napszemüveg. Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret. Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége. Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben. Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World. A tisztán látás szakértője.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja Önt augusztus 28-án pénteken 11 órakor az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezést tart Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítás is lesz a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd II. Világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Mindenkit szeretettel várnak a 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca 1 szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató, és persze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden, a Kazinci utca 1 szám alatt. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és huszár fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban.
0: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék a nap 24 órájában.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Csütörtökön sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a keleti észak-keleti szél, sokfelé felfrissül a levegő hajnali órákra, a minimumok 12 és 19 fok között alakulnak, délutára 29 és 34 fok közé melegszik a levegő. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, említésre méltó csapadék nem várható. A keleti, dél-keleti szél az ország nagy részén élénk, főként a Dunántúl északi felén erős lesz, tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban 31-37 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Cegléd Rádió, változatos és friss!

0: Kedves hallgatók, a mai plusz minusz kettőnek vége. A szerda délután mindjárt indul, mutatom, hogy mivel. Dalton érkezik majd a hírek után azonnal, önök pedig maradjanak velem a folytatásban, és jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango pekán laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is, hétfőn délután 13:30-tól 7:00-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 16:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Meghalt Nádas Péter, a modern magyar irodalom meghatározó alkotója. Több mint 40 témáról tárgyal ma ülésén a kormány. Egyre több felé kisüt a nap. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghalt Nádas Péter, a Kossuth és József Attila díjas író, drámaíró, esszéista Gombos-Szegi otthonában hunyt el, tudatta családja. A modern magyar irodalom meghatározó, világirodalmi rangú alkotója volt. Legismertebb művei az Emlékiratok könyve, a Párhuzamos történetek, a Világló részletek és a Rémtörténetek. A Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja, 2000 óta a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia, 2006 óta a Berlini Művészeti Akadémia tagja volt. Nádas Péter 83 éves korában hunyt el. Több mint 40 témáról tárgyal a mai ülésén a kormány. Magyar Péter közölte, hogy szó lesz egyebek mellett a költségvetésről, az uniós források hazahozataláról és közlekedési beruházásokról is. Értékelik a paksi atomerőműben és az energiaszektorban kialakult helyzetet, valamint a klímavészhelyzettel és az asszállyal is foglalkoznak. Felfüggesztették a munkát a debreceni CATL akkumulátorgyár 3 üzemében, miután 9 dolgozónál fokozott nikkel terhelést mutattak ki. A Vidék és Településfejlesztési Minisztérium közölte, a munkavédelmi ellenőrzés megállapította, hogy a cég nem biztosított megfelelő védőeszközöket az alkalmazottaknak. Korábban hulladékgazdálkodási szabálytalanságok miatt 10 millió forintra bírságolták a debreceni akkugyárat. Feljelentést tett a Mi Hazánk az augusztus 20-ai állami rendezvénysorozat közbeszerzése miatt a központi nyomozó főügyészségen. Torockai László pártelnök szerint a 4 milliárd forintos pályázat irányított volt. Ősszel megkezdi munkáját a gyermekvédelmi rendszer szintű válságát feltáró vizsgáló bizottság. Az országgyűlési testület ma elfogadta azokat a pontokat, amelyek alapján összeállítják a munkatervet. A többi között olyan problémákat akarnak feltárni, mint a fiatalokra rátelepedett bűnözői csoportok, a drogozás és a szakember hiány. Kiesett az ablakon és meghalt egy kisgyermek Szegeden, közölte a rendőrség. A 7 éves kisfiú egy 10 emeletes panelház legfelső emeletéről zuhant le. A helyszínre érkező mentők próbálták újraéleszteni, de már nem tudták megmenteni. A híradó úgy tudja, hogy a gyermek szüleivel és nővérével élt, és folyamatosan gondozásra szorult. Retro napot tartanak a hétvégén a budapesti Memento Parkban. A többi között régi autókkal, rendhagyó tárlatvezetéssel és vetélkedővel is várják a látogatókat szombat este és vasárnap egész nap. Az érdeklődők megismerhetik a szocializmus időszakának legkülönbözőbb bűnügyeit. KGST piac néven pedig retro garázsvásárt szerveznek.
2: Az időjárásról.
6: Az ország nagy részén süt a nap, csak a Tiszántúlon és északkeleten vannak borult tájak. Arrafelé elszórtan esik az eső. Később az Alpok alján alakulhatnak ki még záporok, zivatarok. Holnap már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Holnap délután 23-34 fok valószínű.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzi. Az M5-ös autópálya Röszke felé Lajos Mize és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta. Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: délután és további jó rádiózást kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Süveges András, bár ebben a szűk egy óra hosszában nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábor és vendégé, hogy miről van szó pontosan, azaz miről szól a beszélgetés, ez nem sokára kiderül. Tartsanak velünk!
1: Szemlét Rádió! Szemlét Rádió! 92.5!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház! Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra. Augusztus 29-én különleges zenei utazásra hív a Kultudvar. Érkezik Horányi Júli, a Dívák és Én című koncertje, ahol Cserháti Zsuzsa, Katona Klári, Lady Gaga és Beyoncé ikonikus dalai, valamint Júli saját szerzeményei csendülnek fel különleges, zongora kíséretes hangszerelésben. Találkozzunk augusztus 29-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A Dívák és Én. Egy este történetekkel, érzelmekkel és felejthetetlen dallamokkal. A koncert az NK a hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Már is jön az ígért beszélgetés itt a 92-t, mindjárt kiderül mi a téma. A riporter most is Szatmári Gábor.
1: Szegléd Rádió.
2: Kedves hallgatók, pillantsunk bele tehát az igencsak sokrétű ceglédi kulturális életbe, és ebben segítségünkre most is Détár Lukács Ági lesz, aki megérkezett a Kossuth Művelődési Központból. Szervusz!
3: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
2: És máshonnan is megérkeztél, majd ez is ki fog derülni ebből a beszélgetésből. Hát ugye most zajlott le nagy állami ünnepünk augusztus 20-a. Hogyan sikerült itt, hogyan értékelted a ceglédi, most viszonylag szűkebb körű ünnepséget?
3: Nem volt szűkebb körül igazából, ez az a része volt az eddig megszokott városi augusztus 20-áknak, ami 5 órakor zajlik a színpadon. Az a szelete valósult meg a színházterembe, és abban a szeletében szabadtéren sincsenek többen kint, mint amennyien a színházteremben részt vettek. Tehát gyakorlatilag az ünnepség részét tartottuk meg az eddig megszokott augusztus 20-ai rendezvényeknek, tehát ugye elmaradtak a szabadtéri koncertek, a gyerekprogram, a vásár része.
2: Igen.
3: Teljesen prózai a válasz, hogy miért.
2: Azt
3: az idei költségvetés miatt maradt el, mert ugye a Kossuth toborzóra koncentrálunk, hogy azt meg tudjuk szűkített formába, de azért a színvonalán...
2: Azért meglegyen. Így van, erről is fogunk majd beszélni, de maradjunk még augusztus 20-a házatáján, amikor te sokszor azért felöltöd a vándorcipőt, és elindulsz a budai várba, nem igen, véletlenül, egy lelkes csapattal, már évek óta azért nektek ott bérletetek van, mondhatni, ugye?
3: Igen, én 20 éve, éppen idén 20 éve, tehát 2006 óta vagyunk részesei a mesterségek ünnepének. Ez Kárpát-medence legnagyobb kézműves tárgyalkotó népművészeti ünnepe. 800 tag vesz rész ilyenkor, kézművesek. Ugye 60 tagszervezete van a rendező népművészeti egyesületek szövetségének, és abból egy ilyen 800 kézműves kap meghívást, és ezen felül még plusz a kereskedők, mert ugye vannak, akik önállóan, például a Mátyás templom körül önállóan voltak installációkkal, illetve meghívott nemzetközi vendégek vannak, Kirgizisztántól, Koreán át, Lengyelországból, Erdélyből, és most idén az idei díszvendég Amerika volt, ugye 250 éves USA, és hát indiánok jöttek, akik az ősi kultúrát képviselték,
2: így van. Ott volt
3: Vénetú. Ők tartottak színpadi bemutatót és kézműves bemutatót, mi pedig 20 éve részesei vagyunk ennek a rangos eseménynek. A dísztérnél vagyunk megtalálhatóak, a Covid óta ugye kijöttünk a palotából, a budavári palotából, és a Vár utcáin vagyunk megtalálhatóak. Annak idején ugye 40 éves a rendezvény, tehát a kezdetekkor a Tóth Árpád sétányról alakult ki ez a rendezvény. Igen. Péterfi László is jelen volt a megnyitón, ő volt az alapítók egyike.
2: Az igen.
3: És Borbé Jolán, ő már ugye Isten nyugosztóan nincs velünk, és ez az egész ötlet a kézművesek találkozójából indult ki, és a Tóth Árpád sétányon indult, tehát a Tóth Árpád sétányon, idén az Anzsu sétányon, a Tárnok utcában,
2: hangulatos helyek,
3: illetve a dísztérnél, illetve a Szent Háromság parkban voltunk szétosztva így különböző területeken, és egy páratlan kézműves találkozó az egész, és ő gyakorlatilag így az ember ilyenkor feltöltődve, körülbelül úgy érzem magam, hogy világítok. Tehát egy olyan föltöltődött, pozitív hely. Gyakorlatilag ott a kézművesekkel 4 napon keresztül 0-24-ben együtt vagyunk.
2: Hát ez az, igen.
3: Ez azt jelenti, hogy 10 órától este 8 óráig nyitva tartani kell a saját kis standodat, és folyamatos kézműves bemutatót kell tartani. Ezt évekig csináltam, de most a jó szerencse úgy hozta az életemet, hogy tavaly november óta ennek a szövetségnek az egyik alelnöke vagyok. Aha. Úgyhogy most protokolláris feladatok

0: Töltöttem be mind a mellett, hogy
1: az igen.
0: Abajgattam a sajátjainkat, és a saját portán környékén tartottam a rendet. Rendszeresen voltak feladatok, tehát reggelente a taggyűlés, a bizottsági ülés, az elnökségi
1: ülés.
0: Komoly
1: dolog, ez nem játék. Így van.
0: Megnyitó, illetve a díjátadón való részvétel, és ott a szereplés, és hát a protokollális feladatokban is részt vállaltam, és próbáltam kicsit így a ceglidi kulturális életnek a diplomáciai munkáját is folytatni, de hát ugye amit
1: fontos,
0: csinálunk,
1: igen.
0: Gyakorlatilag az is egy hatalmas marketing munkája a városnak, hogy négy napon keresztül mi Ceglédet hirdetjük, és ugye minden molinónkon, terítőnkön az van kírva, hogy Ceglédi Alkotók Egyesülete. Rendszeresen jönnek oda volt katonák, akik Cegléden voltak kis katonák.
1: De jó.
0: Akik ide udvaroltak, innen mentek el, ide nősültek, nagyon sok ilyen emberre találkozunk. Nagyon sok vendég is jön, tehát például sztárok is meglátogatták a standunkat. Ugye volt az egyik napon Bognár Szilvi népdalénekes, népi énekes, ő például a tűzománcosom kékszereit használja, akkor Farkas Gábor Gabriel jazzénekes.
1: Hoppá!
0: Ő például gyapjút vásárolt a Bence lányoktól, mert ugye köztudott róla, hogy fest is, és ezek a
1: valóban
0: színek megragadták,
1: igen,
0: a tekintetét, és a színek kombinációjára fogja használni a gyapjút, ahogy egymásra teszi a színeket, és az utolsó napon pedig Pál István Szalonna testvére, Pál Eszter is látogatást tett, ő pedig a Nagy Gyula fazekastól vásárolt egy főzőedény. Ez a sokadik főzőedényük, de ahogy mondta, mindig el is ajándékozzák. Ők kiüzemeltetnek egy éttermet is, tehát gyakorlatilag ilyen Laci konyha szerűen kitelepülnek, és többedik ilyen főzőedényük van, amiben ki is tálalják az ételeket.
1: Hát az biztos, hogy nem unatkoztatok egy percig sem.
0: Nem, úgyhogy építettük a város marketingjét is, úgyhogy nekem volt szerencsém Nagy Ervinnel is beszélni, ugye a kulturális államtitkár, nem csak a Kossuth toborzóról, amire meg is hívtuk, hanem az egykori ceglédi vágták is szóba kerültek, és a nemzeti vágta is szóba került, úgyhogy vele ezt beszélgettük, találkoztunk Tar Zoltán kulturális miniszterrel is, és Berg Judit helyettes államtitkárasszony volt szerencsém kísérni egy 3 órán keresztül a vásárban, úgyhogy vele egészen közvetlen kapcsolatba kerültünk, és bízunk a szakmai munka folytatásába, mind a Népművészeti Szövetséggel
1: persze
0: való együttműködésbe, de hát én azért olyan típus vagyok, hogy mindig úgy beszélgetek, építek kapcsolatot, hogy ebből a város is, illetve az intézmény is profitálhasson hosszú távon, úgyhogy azt gondolom, hogy hatékonyak voltunk, és hát innen is köszönöm a tagoknak, akik részt vettek a rendezvényen, ugye Kozma Attiláné, Nagy Gyula, Győző Eszter, Bence Margit, Bence Ilona, Gulicska Ágnes, illetve a csipkeverők, ugye a csipkeverők is tagjaink, illetve hát ők vezetik a szakkört a művelődési házba, Göncő Istvánné, Szabó Péterné és Lévai Lászlóné voltak ott 2 napig, akik folyamatos bemutatót tartottak. Innen is köszönöm a segítséget és a munkájukat. És ugye ez egy ilyen társadalmi munka volt, ez egy önkéntes munka, amiért ugye nincs fizetség, ugye 24 órában az ember a városának tesz, illetve az egyesületért dolgozik, tehát ugye ennek így nincs köze a munkához, de ez a munkaterület, amiben vagyok, ez így összevosódik, és így
1: persze,
0: sajnos
1: igen,
0: így
1: igen,
0: a reggel este is így összefolyik, meg a hétvége ünnepnap.
1: Igen.
0: És hát ugye vasárnap is keresnek, és hétfőn is szeretnének rögtön szervezéssel foglalkozni, úgyhogy az kellett a regenerálódásra, mert hát ugye éjszaka értünk haza.
1: Igen.
0: Még tegnap szedtük ki a holmiainkat az autóból, még azoknak a rendezése, takarítása van. De a lényeg az, hogy a ceglédiek a Kossuth toborzón találkozhatnak ezzel a csapattal, az Ötvös téren mesterségbemutatókat fognak tartani, a vásárba pedig a portékáikból lehet vásárolni.
1: Igen, no, de eladdig is történik itt azért egy pár dolog természetesen. Szóljunk arról, hogy a közeljövőben mi várható akkor itt Cegléden, túl azon, hogy tényleg ott a budai várban való szereplésetekhez még egyszer szívből gratulálunk. Na, de itthon mi lesz most?
0: Ugye mi folytatjuk a nyári kertmozit, ugye ezt július végétől hirdettük,
1: igen,
0: és annyi sok mozi ötlet van, illetve közönségkérés volt, hogy folytatni fogjuk szeptember 12-ig.
1: Simán.
0: Most a legközelebbi 26-án szerdán gyerekeknek és a családoknak kedvezünk, az Így neveld a sárkányod mesét fogjuk levetíteni, szerdán este csütörtökön egy mesekert plusz ráadásunk lesz a kaszinó udvarban, ugye idén 10. évada működtetjük a mesekertet, és egy ilyen ráadás, előadás lesz, a Ludas Matyi előadás lehet megtekinteni a kaszinóban. van. Lesz két art film is, amit lejátszunk. Most pénteken 8 órakor lesz a Csendes barát, Enyed Ildikó rendezése, és majd szeptember 12-én lesz a Tyúk, a másik artmozis film, amit levetítünk. Tehát most pénteken a Csendes barát filmre invitálom még a rádióhallgatókat. Szombaton a Tanévváró gyermekholmi bőrzénk lesz a Kossuth téren, amihez kapcsolódik egy tanszer felajánlási jótékonysági felhívásunk. Többedik éve hirdetjük ezt az iskola kezdéshez a nagy családosoknak, hátrányos helyzetűeknek.
1: Tehát ez most szombaton?
0: Igen, a bőrzén ott fogadjuk, illetve a jegypénztárba folyamatosan fogadjuk a felajánlásokat. A bőrze 8 órától fog tartani délig. Oda is várunk a felajánlás sokat, meg ahogy mondom, a B-épületben, jegypénztárban iskolatáskát, használt tanszereket, toltartót, tornazsákot, tornacipőt, olyanokat várunk, ami természetesen jó állapotban van, még fölvenni az illető is, és jó szívvel adja tovább, mert mondjuk kinőtte a gyerek. Várunk ugye évnyitó blúzokat és egyéb ilyen iskolakezdéshez való szereket, tehát 29-én bőrzénk is lesz, és délután Orrányi Juli koncert 7 órától, ez a hangfoglaló pályázatunk következő koncertje lesz a B udvarban, és ahogy vége van a koncertnek, 9 órakor pedig egy nyárzáró karibi partit hirdettünk, akik februárban ott voltak a farsangi Valentin napi bulinkon, ő nekik szólók, hogy most folytatjuk azt a diszkót, azt a retro diszkót, jöjjenek, és azt a hangulatot fogják visszakapni, DJ Bero fog zenélni, már jöttek az üzenetek, hogy milyen típusú zenéket játszunk, jelentem, továbbadtam neki, azt mondta, csak bízzák rá, nyugodtan ő figyelni rá fog bízni a közönségre, úgyhogy ezt a karibi retro partit tartjuk szombat este 9-től vasárnap hajnal 2-ig.
1: Az igen.
0: És aztán vasárnap egy nyárzáró mozit is beterveztünk vasárnap estére, a tavalyi nyár legsikeresebb mozi előadását.
1: Mi szerint?
0: Játsszuk, amit ugye háromszor is játszottunk, utána mozi még vagy 6-szor. Hát hogyan tudnék élni nélküled?
1: Ja, hát mi más?
0: Musicalt fogjuk, vagy hát zenés filmet lejátszani nyárzáró akkordként, és azt mondták a kollégáim, hogy a szeptember első hetében is érdemes még mozit, kertmozit játszani, mert jól esik az iskolából három nap után újra kertmoziba beülni, úgyhogy itt szeptember 5-én Szolnoki Péter emlékezve a Szilaj mesét fogjuk levetíteni, és fogjuk még folytatni, hogy mondtam, szeptember 12-én a Tyúk artmozival. Ugye nekünk már szeptembertől beindul a színházban az életünk, tehát a színház évad.
1: Az is igen.
0: Olyannyira, hogy szeptember 8-án a Hullajó Nász éjszaka vígjátékot fogadjuk a színházteremben, és aztán lefolytatjuk a bakancslistát is, és hát ahogy mondtam, a toborzó szervezésében vagyunk benne már nyakig.
1: Már benne vagytok.
0: Ugyanis szeptember 17-18-19-én 30. Kossuth toborzót tartjuk Cegléden.
1: Hú, már a 30. a mindenit.
0: Igen, ugye úgy a pontos, amikor ezt így mondom, hogy 30. Kossuth toborzó ünnepé, hogy maga Kossuth megemlékezése 30 éve van Cegléden, tehát 96-ban még egy városházi ünnepséget szerveztek, és megkoszorúzták a Kossuth táblát. Az évek alatt alakult ki ez fesztivállá.
1: Igen.
0: De a datálását ennek a Kossuth toborzónak 96-ra datáljuk, és hát ugye Dűr István egykori művelődési házigazgató és Tűri László, akik ezt a kezdeti alapokat letették, és majd erről fogunk beszélgetni a díszteremben. A frissen megjelenő hírmondóban fognak részletes programot olvasni, a címlapja is lesz a hírmondónak.
1: Természetesen ezzel a témával, ahogy közeledünk hozzá majd itt a Cegléd Rádióban is, szeretnénk részletesebben foglalkozni, de hát nem árt, ha tudják a kedves hallgatók is, hogy ti már nyakig benne vagytok a Kossuth toborzó szervezésében, hát muszáj, nem lehet ugye pénteken elkezdeni ezt a szervezést. Tehát,
0: igen. Még vannak nyitott kérdések is, de hát 99%-ban a program az készen van, mindenféle korosztálynak, ez egy több generációs közösségi ünnep lesz.
1: Igen.
0: És hát a helyiek toborzása, vásár részben az, ami lassan halad, mert ugye mindig a helyiekkel van ugye a legtöbb egyeztetni való, akik a szomszéd utcából jönnek, ugye mindig azok válaszolnak.
1: Ez valahogy így szokott lenni.
0: Ugye igen. A mikrofonhoz is a szomszéd utcából érnek a leglassabban.
1: Gondolom ez a Murphy törvénykönyvbe is beleférne nyugodtan.
0: Így igen, van. Igen. És még egy nagyon fontos, amit elfelejtettem megemlíteni, ugye megnyitottuk 19-én a Ceglédi Galéria idei évadának, őszi évadának ugye első kiállítását a 70 éves fotóklubnak volt a kiállítása, illetve az látogatható is most folyamatosan, így szeptember 12-i a galériában, ugye egy válogatás a Ceglidi Fotóklub idei fotóiból, egy nagyon szép anyag gyűlt össze.
1: Biztos, hát itt jó, nagyon jó kezű fotósok vannak, azt hiszem Cegléden valóban. Fú, na hát akkor lesz miről beszélnünk a következőkben is. A mostani információkat még egyszer köszönöm Détár Lukács Áginak, és akkor jó munkát neked és a csapatodnak, mi pedig remélem nagyon jól érezzük majd magunkat ezeken a rendezvényeken.
0: Legyen így, köszönjük!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
5: Hallottad? Nyaralni küldtük az árakat az Optic World-ben. Napszemüveg. Minden márka 20-50% kedvezménnyel lehet a tiéd. Szemüveglencse és szemüvegkeret. Akár 40-70% kedvezményt adunk. Nincs vége! Ha nálunk készül a szemüveged, a 15 000 forintos látásvizsgálat ajándék. Várunk üzletünkben. Cegléd, Rákóczi út 2. Optic World. A tisztánlátás szakértője.
1: Reklámot hallottak.
6: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvence.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Cegléd város önkormányzata tisztelettel meghívja Önt augusztus 28-án pénteken 11 órakor az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezés tart Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítás is lesz a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd II. Világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Mindenkit szeretettel várnak a 3. Vadgasztró Fesztiválra augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca 1 szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató, és persze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden, a Kazinci utca 1 szám alatt. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és huszár fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pál Julcsit, valamint Szalonnát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth művelődési központban.
1: FM 92.5
0: Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom már is, hogy mivel indul a következő egy óra. A hírek után Ed Sheeran énekel nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Kapa. Eltűnt. Gerebje. Eltört. Fűnyíró. Elrágta a kábelt a kutya.
6: Drágám, azt hiszem, ma nem fogsz tudni kertészkedni még.
7: Semmi baj. Úgysem vettem még egy szemvetőmagot sem. És már 5 óra.
6: Csak ez a baj. A hobbiáruház este 6-ig nyitva van. És ha már ott vagyunk, veszek még néhány dolgot, és építek a kutyának egy kennelt.
8: Hobbiáruház. Cegléd. Külső Jászberényi út 1.
9: Eladnád az ingatlanod?
10: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
9: Bugár Zsanettet.
10: Miért pont őt?
9: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
10: A felkészítésben is segít.
9: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
10: És a kötelező papírok?
9: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
10: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
11: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
12: Jaj, úgy megéheztem.
13: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
12: Egy gyrosz.
13: Pont egy gyrosz?
12: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
11: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
13: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
12: Pont mi nem mennénk be.
14: Na, milyen volt a nyaralás? Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
11: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
15: Egyre több felé kisüt a nap, csak északkeleten maradnak felhős területek. Több mint 40 témáról tárgyal mai ülésén a kormány. Nem támogatta a közmédia testület ellenzéki jelöltjeit a Művelődési Bizottság. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Több mint 40 témáról tárgyal a mai ülésén a kormány. Magyar Péter közölte, hogy szó lesz egyebek mellett a költségvetésről, az uniós források hazahozataláról és közlekedési beruházásokról is. Értékelik a paksi atomerőműben és az energiaszektorban kialakult helyzetet, valamint a klímavészhelyzettel és az asszállyal is foglalkoznak. nem támogatta a közmédia testület ellenzéki jelöltjeit a Művelődési Bizottság. Mojs Zoltán a Mi Hazánk, Márti Zoltán a KDNP és Siklósi Beatrix a Fidesz jelöltje bemutatkozó meghallgatásán egyaránt azt hangsúlyozta, hogy a közmédiának a pártpolitikán felül kell állnia. Mindhárman 4 igen és 7 nem szavazatot kaptak. Szentkirályi Alexandra a bizottság elnöke önkényesnek nevezte az eljárást, és kifogásolta, hogy sem a szakmai, sem az ellenzéki, sem a kormánypárti jelölteket nem sikerült határidőre megválasztani. Feljelentést tett a Mi Hazánk az augusztus 20-ai állami rendezvénysorozat közbeszerzése miatt a központi nyomozó főügyészségen. Torockai László pártelnök szerint a 4 milliárd forintos pályázat irányított volt. Mégis lehetett társa a svédországi iskolai merénylőnek, a hatóságok újabb férfit vettek őrizetbe, akit bűnrészességgel gyanúsítanak. Múlt pénteken egy 18 éves fiatal karddal támadt volt iskolája diákjaira, egy 17 éves lány meghalt, három fiú megsebesült. A támadót őrizetbe vették. Pályakarbantartás miatt holnaptól vasárnapig csak egy vágányon közlekedhetnek a vonatok Vác és Verőce között. A munkálatok részeként megszüntetik az úgynevezett lassú jeleket, valamint váltót is cserélnek. A szakemberek éjszaka is dolgoznak, ezért a Verőcén élőknek nagyobb zajra kell számítaniuk. A fejlesztéssel gyorsabbá és kiszámíthatóbbá válik a közlekedés a Szobi fővonalon. Falvakat csöpört el egy villámárvíz Nepálban, 8-an meghaltak. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. A hatóságok arra szólították fel a lakókat, hogy menjenek magasabban fekvő területekre. A bajba jutottak mentését nehezíti, hogy a magas vízállás miatt a helikopterek sem tudnak leszállni. Tibetben is áldozatokról és eltűntekről számoltak be.
2: Az időjárásról.
15: Az ország nagy részén süt a nap, csak a Tiszántúlon és északkeleten vannak borult tájak, arrafelé elszórtan esik az eső. Később az Alpok alján alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Holnap már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Helyenként megélénkül a szél. Éjszaka 13-18, holnap délután 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tiszató 25 fokos.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Az M5-ös autópályán Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leállósávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: délutánt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál este 6 óráig Süveges András, utána jön Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nádi, most meg a dalok, nem sokára pedig én vissza, mégpedig a lapszemlével, maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédie kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Mi az? A múzeumoknak van, a strandoknak is, és most már a pótszemüvegeknek is. Az ám, éjszakája. Augusztus utolsó péntekén Albert Irsán a Gabainé Optikában pótszemüvegek éjszakája. Ez alkalomból minden keret 50%-os kedvezménnyel, és az egy pár lencse közül az egyik szintén 50%-os kedvezménnyel kapható. Ez egy különleges éjszaka ugyan, de két vagy több akció egyszerre most sem vehető igénybe. Elveszett, kutyamacska megrágta, ráült valaki, vagy csak kell a jogsihoz? Higgyék el, mindig jó egy pótszemüveg. Most itt a lehetőség, hiszen zárás után éjfélig nyitva tartunk, és kedvező áron megcsináltathatja pótszemüvegét. Hogy hogyan? Visszamérjük szemüvegét, vagy a már meglévő adatok alapján elkészítjük. Pótszemüvegek éjszakája. Gabainé Optika, Albert Irsa, Vinnyica utca 8. Csak egy éjszaka, a hónap utolsó péntekén.
9: Akciónk csak Albert Irsai üzletünkre vonatkozik.
0: Reklámot hallottak!

0: Beszéd hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra szeptember 17-én, 18-án, 19-én a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban.
1: Cegléd Rádió.

Augusztus 26-a van a mai napon, az izsók ünnepelnek, de hallgatóink köszönhetik Margit, Natália és Cseke nevű ismerőseiket is. Az izsó héber eredetű bibliai név. A név eredetére vonatkozóan három elképzelés létezik. Egyik szerint izsau alakváltozata, más feltevés szerint József régi izsóf változatának rövidülése, újabb kutatások szerint az izsák becézője, az izsau régi magyar formája, jelentése nyers, szőrös, bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel. Boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Most jön egy dal, hamarosan pedig én vissza, születésnapot zenészekkel, zenei fordulókkal.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.
1: Változatosan. Ahogy ígértem, kedves hallgatók, már is folytatjuk születésnapon zenészekkel, zenei fordulókkal. 56 éve kezdődött meg a White-szigeteki Pop Fesztivál, melyen Jimi Hendrix utoljára adott koncertet. 58 éve megjelent a Beatles Hey Jude című dala az Amerikai Egyesült Államokban. 43 éve Merry Christmas Mary Lawrence címmel Amerikában bemutatták azt a filmet, melynek főszereplője David Bowie volt. 22 évvel ezelőtt hunyt el Laura Branigan, amerikai énekesnő, dalszövegíró, színésznő. 1982-ben vált ismerté Gloria című dalával, amely az amerikai százas listán a Billboardon 36 hétig volt fenn, és ami eredetileg egy olasz énekes Umberto Tozzi dala volt. 1984-ben a Self Control című felvétel is ismert lett világszerte. Ezt mindjárt meg is hallgatjuk, mely platina lemez lett. Több mozi és televíziófilm zenéjében is közreműködött, beleértve a Grammy-díjas Flashdance-t és a Ghostbusters, a Szellemirtók című filmeket. Iskolai tanulmányai után pincérkedett. 1972-ben találkozott Walker Daniels akusztikus gitárossal és a jövendő feleségével Shannon Stormmal, valamint a szintén akusztikus gitárossal Chris Van Cleave-vel, akikkel megalkották a Meadow nevű folk rock bandát. 1973-ban csatlakozott hozzájuk Bob Valdez basszusgitáros, The Friendship néven kiadták debütáló albumukat. A támogatás hiánya miatt nem jelent meg több lemezük, a banda feloszlott, miután Walker Daniels öngyilkos lett. Laura Branigan nem szívesen nyilatkozott a Meadow-beli közreműködéséről. Az ezt követő években Branigan különböző helyeken dolgozott, többek között Leonard Cohen háttérénekes és volt 76-os európai turnéján. 1978. decemberében feleségül ment egy bizonyos Larry Ross Kratek nevű ügyvédhez, akivel egy évvel korábban menett ebben egy partin ismerkedett meg. 79-ben találkozott, és az talán fontosabb, mármint zenei szempontból, az Európából hazatérő Sid Bernstein nevű menedzserre, és Branigan aláírt egy szerződést az Atlantic kiadóval. Na hát így kezdődött a karrier. 22 évvel ezelőtt, tehát Laura Branigan ezen a napon hunyt el. Ő énekel most itt a folytatásban, nálunk a Cegléd Rádióban.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, még egy nevet meg kell említenünk. A mai napon ünnepli 69. születésnapját dr. Alban, nigériai születésű svéd fogorvos, énekes producer, a Dr. Records kiadó megalapítója. Dalai leginkább eurodance, hip-hop, reggae, valamint dancehall stílusban íródtak. Becslések szerint 16 millió lemezt adott el világszerte. Leghíresebb dal az 1992-ben megjelent It's My Life második One Love című stúdióalbumáról. Ifjúsága nagy részét egyébként szülővárosában, Ogutában töltötte, majd 23 évesen költözött Svédországba. 31 éves korában elvégezte az orvosi egyetemet, majd Svédországban dolgozott fogorvosként, közben DJ-ként tevékenykedett a stockholmi klubban, hogy finanszírozza tanulmányai költségeit. 1990-ben találkozott Dennis Pop producerrel, a Swimix kiadó alapítójával. Közös munkájuk gyümölcseként jelent meg a Hello Africa című kislemez, melyben Alban Afrika iránti szeretetéről énekelt, és közreműködött benne Leila Kay rapper is. Első albuma meglehetősen sikeres volt, és számos piacon aranyminősítéssel jutalmazták. Németországban több mint 250 ezer darabot adtak el, míg Ausztriában 25 ezer darab, Svájcban pedig szintén 25 ezer példány talált gazdára. Dr. Alban tehát ma ünnepli 69. születésnapját, természetesen ő énekel a folytatásban.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió.
2: Ami minden ismerős.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
5: Grill fesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grill kiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillez velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyírosz.
7: Pont egy gyírosz?
6: Igen, pontosabban a gyírosz pont.
4: Igen, gyírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyíroszan. Nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyíroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be. kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
2: Reklámot hallottak!

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Csütörtökön sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a keleti észak-keleti szél, sokfelé felfrissül a levegő hajnali órákra, a minimumok 12 és 19 fok között alakulnak, délutára 29 és 34 fok közé melegszik a levegő. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, említésre méltó csapadék nem várható. A keleti, dél-keleti szél az ország nagy részén élénk, főként a Dunántúl északi felén erős lesz, tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban 31-37 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Mutatom, kedves hallgatók, mivel indul a következő 60 perc. Ez a dalocska szól azonnal, a hírek után maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Egy kiömlött pohár víz nem kell, hogy gondot jelentsen. A Diego vízálló laminált padló ellenáll a hétköznapi baleseteknek. Keresd a Master Durango Pecan laminált padlót most 3799 forint négyzetméterenkénti áron. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
5: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki, és mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft.-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
6: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59. Bautrans Festék Áruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans Festék Áruház. Megoldás minden felületre. Színezd újra. Cegléd, Mozdony utca 1.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Hamarosan teljes kapacitással üzemelhet a Paksi atomerőmű. Több száz turista tűnt el egy nepáli villámárvízben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hamarosan eléri ismét a Paksi atomerőmű a maximális teljesítményét. A hármas blokkot egy hónappal ezelőtt állították le a Duna rekord alacsony vízállása miatt. A folyó vízszintjének növelésére fenékküszöböt építettek ki, és két bárkát süllyesztettek el Paksnál. Ennek köszönhetően nem kellett teljesen leállítani az atomerőművet. Magyar Péter miniszterelnök minden résztvevőnek megköszönte az elmúlt hetekben végzett munkát. Vizsgálatot rendelt el a Belügyminisztérium az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban. Közleményük szerint a 4 napos programsorozat sikeres volt. Sikerült színvonalas, biztonságos, innovatív és látványos eseményeket megvalósítani. Az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban ugyanakkor a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázás érdekében vizsgálatot rendeltek el. Meglátogatta a balesetet szenvedett Gripen pilótát Baka András köztársasági elnök, a Magyar Honvédség főparancsnoka, írta a Sándor Palota. Emlékeztettek, az őrnagyot kedden sikeresen megműtötték, és hamarosan otthonában folytathatja a rehabilitációt. A magyar légierő Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. Az Északi-Pesti Centrum Kórház Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a pilóta a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megműteni. Ketten meghaltak egy mohácsi ipari telep helyen történt robbanásban, az eset még kedden történt. A rendőrség közölte, vélhetően az üzemanyagellátó rendszer közelében lévő por állagó faanyag gyulladt meg, és az vetett 15 méteres lángcsóvát. 3 dolgozó súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az ügyben büntető eljárás indult. Nyugat-nílusi vírusfertőzésben halt meg egy ember a hollandiai Utrecht tartományban. Egy további fertőzöttet kórházban ápolnak. Az országban az igazolt fertőzöttek száma 3-ra emelkedett. Helyi lapinformáció szerint országon belül fertőződhettek meg. Falvakat söpört el egy villámárvíz Nepálban, 8-an meghaltak, csak nem 400 turistát eltűntként tartanak nyilván. A nepáli hatóságok szerint a turisták közül mintegy 300-an külföldiek, közülük 105-en indiaiak, a többiek állampolgárságáról egyelőre nem közöltek információt. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben.
2: Az időjárásról.
7: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzi. Az M5-ös autópálya Röszke felé Lajos Mizse és Kecskemét, a 73-as és a 83-as között új terelést építenek ki. Sávzárásra, lassabb haladásra kell számítani. A főváros felé vezető oldalon ugyanezen a szakaszon műszaki átjárókat bontanak, az aktuális munkaterületnél a belső sávot kerítik el. Kecskemét térségében pedig a főváros felé tart a híd felújítás, a 88-as és 87-es kilométer között már csak a leálló sávot kerítették el, szűkített forgalmi sávokra és sebességkorlátozásra kell számítani. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben Süveges András, aztán jön majd utánam Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nándi, most meg a dalok, hamarosan pedig én vissza, a lapszemlével tartsanak velem.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, melyik patika az ügyeletes a mai napon. A felszégi gyógyszertár az. A Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt találják. A telefonszáma a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva 500-785. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika a felszégi gyógyszertár, a Bajcsi Zsilinszki tér 3 per álszám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
7: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Augusztus 29-én különleges zenei utazásra hív a Kultudvar. Érkezik Horányi Júli, a Dívák és Én című koncertje, ahol Cserháti Zsuzsa, Katona Klári, Lady Gaga és Beyoncé ikonikus dalai, valamint Júli saját szerzeményei csendülnek fel különleges, zongora kíséretes hangszerelésben. Találkozzunk augusztus 29-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A Dívák és Én. Egy este történetekkel, érzelmekkel és felejthetetlen dallamokkal. A koncert az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Online jegyvásárlás ceglidikultúra.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
10: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Ceglédváros önkormányzata tisztelettel meghívja Önt augusztus 28-án pénteken 11 órakor az 1944-es ceglédi bombatámadás áldozatainak tiszteletére emelt emlékmű koszorúzására. Kegyeleti megemlékezés tart Hánka Levente református lelkipásztor. Tablókiállítás is lesz a korabeli légoltalmi előkészületekről és Cegléd II. Világháborús bombázásáról. A kiállítást összeállította a Kossuth Múzeum. A megemlékezés helyszíne a vasútállomás. Mindenki szeretettel várnak a 3. Vadgasztró Fesztiválra augusztus 29-én 9-től 16 óráig a Kazinci utca 1 szám alatt. Lesz többek közt solymászat és vadászkutya bemutató és messze vadételfőző verseny. Érdeklődni lehet a fesztivállal kapcsolatban a vadgasztrofesztivál@gmail.com e-mail címen. Tehát még egyszer, 3. Vadgasztró Fesztivál augusztus 29-én Cegléden a Kazinci utca 1 szám alatt. Idén is lesz Kossuth toborzó ünnepi és Huszár Fesztivál, mégpedig szeptember 17-én, 18-án, 19-én Cegléden a Kossuth téren, az 5-ös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Többek közt fellép Szulák Andrea, lesz majd Karamell nagy koncert, és a színpadon láthatjuk, hallhatjuk majd az Orobát. De zenél majd a Sárik Péter trió, hallhatjuk majd Pár Julcsit, valamint Szalonát és Bandáját. Lesz toborzó beszéd, hagyományőrző felvonulás, gyermektoborzó, szakálmustra, fotószínház, Kossuth Trafik, versíró és szónokverseny, alkotói pályázat, dísztestületülés, kiállítás, konferencia, huszárkonyha főzőverseny, huszártábor, kézműves bemutatók, fajátékok, múzeumsátor, nosztalgia posta, civil utca és emlékhely túra. Mindenkit szeretettel várnak, tehát a Kossuth toborzó ünnepére és huszárfesztiválra Szeptember 17-én, 18-án, 19-én, a Kossuth téren, az Eötvös téren és a Kossuth Művelődési Központban. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cellédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
11: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk a lapszemlével, itt a 92-t, egészen pontosan a blik.hu oldallal. Páli Judit számára nem ismeretlen a televíziózás világa, ám a házasság első látásra új évada minden korábbinál személyesebb kihívást jelentett. A TV2 több műsorában is feltűnt, sportos, életvidám nő most egy olyan területén szeretne változást, amely eddig nem úgy alakult, ahogy szerette volna a magánéletében. Régóta vágyik saját családra, ezért most abban bízik, talán a műsorban rátalálhat arra a társra, akivel mindezt elképzelheti. A házasság első látásra új évada ismét olyan szingliket hoz össze, akik készek arra, hogy egy különleges kísérletben szakértők segítségével találják meg a párjukat. Páli Judit számára ez azért is fontos vállalás, mert közben az élet számos területén sikerült megvalósítani a kitűzött céljait, a szerelemben eddig nem volt szerencséje. Amolyan álom megvalósítós életet éltem, mindig kitűztem célokat, és szinte mindent elértem, amit nagyon akartam, jelentette ki Páli Judit a Bliknek. Egyetlen dolog az életemben, ami nem akart összejönni, a szerelem. Nagyon nagy álmom, hogy saját családom legyen, ez pedig nyilván kell egy olyan partner, akivel ezt el is tudom képzelni. Ez eddig nem sikerült, és konkrétan már úgy voltam vele, hogy nincs vesztenivalom, ha én nem találtam meg, hát ha majd a tudomány megtalálja nekem. Judit korábban sokat élt külföldön, óceánjáróhajókon is dolgozott, ezért az élete meglehetősen mozgalmasan alakult. Sokan mondják, hogy persze te utaztál, azért nem lett családod. Nem szeretem, ha ezt mondják, mert ez nem azt jelenti, hogy egyedül jártam a világot, és senkivel nem kerültem kapcsolatba. Nyilván volt lehetőségem ismerkedni, csak valahogy soha nem a jó embereket vonzottam be. Megfigyeltem egy sémát. Vagy olyan férfival hozott össze a sors, aki más élethelyzetben volt, és nem ugyanazt akarta, mint én, vagy olyannal, aki el tudta volna velem képzelni, de ott meg nem volt meg a szikra, ami ehhez kell, elemezte a korábbi kapcsolatait Judit, akitől nem állt távol a sportos életmód és a televízió szereplése. Korábban több TV2-es műsorban is feltűnt, egy keményebb kihívásban pedig komoly próbatételt is vállalt, szereplése azonban sajnálatos módon már az első napon véget ért. A kiképzés nagyon nagy kihívás volt. Ez a műsor címe, és azért éreztem közel magamhoz, mert a sport az életem része. Ott úgy éreztem, hogy megmutathatom, mire vagyok képes. Jól sikerült a válogatás, nagyon jól ment az egész, de az első nap egy ugrásnál sikerült elszakítanom a keresztszalagomat a térdemen, és ott véget ért a kaland számomra. Másnap sajnos el kellett hagynom a tábor, de hálás vagyok a kapcsolatokért, amiket ez a lehetőség adott nekem. Nagyon fájt a szívem, hogy nem vehettem részt ebben a kihívásban, de így is egy jó élmény volt. Hogy mit mondott még Páli Judit, ez is kiderült természetesen a blik.hu oldalról.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A Blick.hu oldalon folytatjuk itt a 92-tön kedves hallgatók a lapszemlét. Rakoncai Imre őszintén mesélt arról, miért nem alapított családot és hogyan gondolkodik a párkapcsolatokról. Az 53 éve zenész életében a szabadság és a zene továbbra is kiemelt szerepet játszik. Rakoncai Imre a mindig mosolygó zenész, akit a 90-es években a VIP együttes tagjaként ismert meg az ország, most bepillantást engedett a magánéletébe. Az 53 éves előadó, aki az Eurovíziós Dalfesztiválon is képviselte Magyarországot, természetesen a VIP-val, azóta is aktívan zenél, de a magánéletéről eddig keveset árult el. Most azonban őszintén mesélt arról, miért nem alapított családot, hogyan vélekedik a párkapcsolatokról, illetve miért tartja a szabadságot az egyik legfontosabb értéknek. A VIP sikerei után Rakoncai Imre és testvére Viktor megalapították az Airport Duo-t, majd Imre egyedi zenei műfajt teremtett a Rakoncai estekkel, amelyek során egy 100 zongorával járja az országot. Bár a szakmai pályafutása töretlen, a magánélete egészen más irányt vett, mint az öccsé, aki nagy családos édesapa. Imre elmondása szerint sosem érezte magában a vágyat a családalapításra, emellett a hatalmas szabadság vágya is nehezen egyeztethető össze a családos életformával. Benne nem jött elő az erre való vágyakozás, aminek szerintem az a legfőbb oka, hogy még gyerek vagyok, vagy legalábbis nem nőttem fel. Abszolút nem érzem magam felnőttnek, szerintem erre mondják, hogy későn érő típus, és őszintén nem tudom, valaha megérek-e. Úgy dal az a helyzet, hogy kapcsán szerelmi életéről is beszélt. A dal egy megcsalt férfiről szól, és Imre szerint körbe tükröt tart majd a mai párkapcsolatok elé, amelyekben a hűség és házasság intézménye szerinte sokat veszített a jelentőségéből. A tapasztalatairól is őszintén vallott. Sajnos velem is előfordult, hogy megcsaltak, de szerintem én is tettem már ilyet, de én kizárólag bosszúból, mondta nevetve Rakoncai Imre. És hogy mit mondott még? Na hát ez is kiderül a blick.hu oldalról.
0: Szeglét Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. 92.5.

0: Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtt azonban elárulom, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Csütörtökön sok napsütésre van kilátás, az időnként megjelenő kisebb felhőkből számottevő csapadék sehol sem várható. Többfelé élénk lesz a keleti-észak-keleti szél, sokfelé felfrissül a levegő hajnali órákra, a minimumok 12 és 19 fok között alakulnak, délutára 29 és 34 fok közé melegszik a levegő. Pénteken is a napsütésé lesz a főszerep, említésre méltó csapadék nem várható, a keleti-dél-keleti szél az ország nagy részén élénk, főként a Dunántúl északi felén erős lesz, tovább melegszik az idő, a legmelegebb órákban 31-37 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével,
2: változatosan. Itt vagy mellett.

0: hallgatok, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Ennyi volt már a részemről. Reggel 6-tól idáig a műsorvezető Süveges András volt, Szatmári Gábor meg lesz, övé a terep. Este 8-ig őt is hallgassák nagy tisztelettel és szeretettel. További kellemes estét kívánok mindenkinek és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Visz, hajl!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. Augusztus 29-én különleges zenei utazásra hív a Kultudvar. Érkezik Horányi Júli, a Dívák és Én című koncertje, ahol Cserháti Zsuzsa, Katona Klári, Lady Gaga és Beyoncé ikonikus dalai, valamint Júli saját szerzeményei csendülnek fel különleges, zongora kíséretes hangszerelésben. Találkozzunk augusztus 29-én szombaton 19 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A Dívák és Én. Egy este történetekkel, érzelmekkel és felejthetetlen dallamokkal. A koncert az NKA hangfoglaló program támogatásával valósul meg. Online jegyvásárlás ceglédikultúra.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
3: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés. Hamarosan teljes kapacitással üzemelhet a paksi atomerőmű. Villámárvíz söpört el több falut Nepálban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hamarosan eléri ismét a paksi atomerőmű a maximális teljesítményét. A hármas blokkot egy hónappal ezelőtt állították le a Duna rekord alacsony vízállása miatt. A folyó vízszintjének növelésére fenékküszöböt építettek ki, és két bárkát süllyesztettek el Paksnál. Ennek köszönhetően nem kellett teljesen leállítani az atomerőművet. Vizsgálatot rendelt el a Belügyminisztérium az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban. Közleményük szerint a 4 napos programsorozat sikeres volt. Sikerült színvonalas, biztonságos, innovatív és látványos eseményeket megvalósítani. Az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban ugyanakkor a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázása érdekében vizsgálatot rendeltek el. Meglátogatta a balesetet szenvedett Gripen pilótát Baka András köztársasági elnök, a Magyar Honvédség főparancsnoka, írta a Sándor Palota. Emlékeztettek, az őrnagyot kedden sikeresen megműtötték, és hamarosan otthonában folytathatja a rehabilitációt. A magyar légierő Gripenje hétfőn páros gyakorlat közben hibásodott meg. Az Északi-Pesti Centrum Kórház, Honvéd Kórház korábbi tájékoztatása szerint a pilóta a katapultálás során gerincsérülést szenvedett, emiatt kellett megműteni. Ketten meghaltak egy mohácsi ipari telep helyen történt robbanásban, az eset még kedden történt. A rendőrség közölte, vélhetően az üzemanyagellátó rendszer közelében lévő por állagú faanyag gyulladt meg, és az vetett 15 méteres lángcsóvát. 3 dolgozó súlyos, életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az ügyben büntető eljárás indult. Nyugat-nílusi vírusfertőzésben halt meg egy ember a hollandiai Utrecht tartományban. Egy további fertőzöttet kórházban ápolnak. Az országban az igazolt fertőzöttek száma 3-ra emelkedett. Helyi lapinformáció szerint országon belül fertőződhettek meg. Villámárvíz söpört el több falut Nepál északkeleti részén, legkevesebb 95-en meghaltak, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén tartózkodott, közölte a Magyar Külügyminisztérium. A nepáli turisztikai hivatal tájékoztatása szerint 133 indiai, 47 amerikai és 33 brit állampolgárnak is nyoma veszett. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben.
1: Az időjárásról.
3: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Rádió. Itt minden dal közös ismerős.
1: Ma is nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Szatmári Gábor, és ez itt már a szerda esti beszélgetős műsor. Ma is érdekes témákkal készültem. Ha szerda van, akkor az újabb szokások szerint jön a heti rendőrségi összefoglaló. Így lesz ez most is. Karasz Csabát fogom kérdezni arról, hogy mi dolguk volt az elmúlt héten a rendőröknek. Ő fogja ezt az első órában elmondani. 7 óra után egy érdekes csillagászati jelenséggel foglalkozunk, ami nem más, mint a holdfogyatkozás, ami most augusztus 28-án pénteken hajnalban lesz látható, akár innen Ceglédről is. Nemrégiben éppen a napfogyatkozásról, jó 2 hete beszélgethettünk erről a BEM iskola tanárával, Kis Lajossal, aki mondhatni állandó csillagászati szakértőnk. Ő érkezik most is, és vele fogunk majd erről az érdekes témáról néhány szót váltani. Na, hát kérem szépen, ez lesz a fő téma, a 2 fő téma mondhatni, és persze sok-sok fő téma a zene. Beba Recsával és a Faithless-szel kezdtünk, közös felvételű címe a New Religion című 2026-os felvétel volt. Na hát ezzel indítottunk, és akkor most jön a Hősöktől a Lepörög a film című 2015-ös sláger, és utána pedig megnézzük, hogy milyen film pörgött a rendőröknek az elmúlt héten. Úgyhogy indul már is a szerda esti beszélgetős műsor, egy zene, és jön az első interjú is. Remélem, a következő 2 órát együtt töltjük itt a 92-ötön.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: A hősök felvétele után tehát nézzük, hogy mi újság volt a rendőröknél az elmúlt héten. Az elmúlt heti eseményeket pedig most is Karasz Csaba foglalja majd össze, akit telefonon kerestünk föl, úgyhogy következzék most ez a beszélgetés sok tanulságos esettel.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatóink, jöjjön tehát az elmúlt hét rendőrségi összefoglalója. Ezen a héten már találkoztunk a rendőrkapitány úrral, Bori Zoltánnal, aki a nyár eddigi részét foglalta össze. Most pedig szokás szerint az elmúlt hét eseményei kerülnek előtérbe. Itt van velem a telefonvonalban Karasz Csaba, a Cegléd rendőrkapitányságról. Szervusz Csaba, köszöntelek most is innen a stúdióból.
2: Szerintjából is köszöntöm a rádió hallgatóit.
1: Na hát a múlt hét mennyire volt mozgalmas, nézzük csak, és hát kezdjük szokás szerint a bűn esetekkel. Mennyit kellett mozogni a kollégáknak és dolgozni ez ügyben?
2: Sok ügyünk volt, sok helyre kellett menni. Egyrészt hosszú hétvége volt, tehát azért az ilyenkor megmutatkozik, hogy az intézések száma is ilyenkor több szokott lenni, hiszen otthon vannak az emberek, általában azért főleg erőszakos, garázda jellegű vagy rongálásos bűncselekmények voltak, de kiemelném azt az esetet, ahol a múlt héten nem tudtunk erről beszélni, de volt egy fiatalkorú elkövetőnk, aki úgy gondolta, hogy augusztus közepe fele jó dolog, hogy egymás utánjában gyorsan 14-15 gépkocsit is föltör vagy kinyit egyéb módon, és abból mindenféle dolgokat eltolni, amit éppen bent talál. Így is tett, kollégáimmal sikerült őt elfogni, és hiába fiatalkorú, mivel már volt Priusza is, és egyébként pedig sozatjellegű bűncselekményt követett el, ezért őrizetbe vettük, és előterjesztést tettünk, hogy az ügyészség indítványozza a bíróságnak a letartóztatását. A budakörnyéki járási ügyészség ennek eleget is tett, a budakörnyéki járási bíróság pedig letartóztatta, úgyhogy most ez a fiatalkorú a debreceni intézetben tölti a elzárását. Nehéz, tehát sok ilyen fiatalkorú elkövető van, sajnos jellemző a területünkre a fiatalkorú vagy a gyermekkorú elkövetők száma, és csak az utóbbi időben ilyen 4-5 személyre emlékszek, akik kimondottan vagyonelni sorozatbűncselekmények miatt lettek elfogva, és ők előzetesben is vannak, illetve egyéb más kényszerítő eszközt használunk velük szemben. Ugyanakkor azt is kiemelném, hogy minden egyes fiatalkorú esetében lehet látni egyfajta úgymond fejlődési útvonalat, hiszen elkezdték a kisebb súlyú cselekményeknél a kéregetések, a lopások, utána az erőszakosabb jellegű lopások, majd a legtöbbnél utána jelentkezik egy rablás, amikor már erőszakot alkalmaznak, és úgy vesznek el. Nem nagy értéket, teljesen mindegy, hogy mit, de dolgot vesznek el mástól, akár nem kell, hogy értékkel is bírjon az, mivel erőszakot alkalmaztak, személyi erőszakot, így a rablásnak minősült, és így sok fiatalkorunkat így tudtuk gyakorlatilag kivonni a közéletből, és éppen nem követnek el hasonló bűncselekményeket. Ilyenkor mindig csökken a bűncselekmények száma, a közvetlen bűncselekmények száma, aztán egy újabb fiatalkorú, aki kezdi az egészet előre.
1: Hát igen, és ők arra számítanak, hogy mivel gyerek vagy fiatalkorúak, kevésbé büntethetőek, vagy mi motiválja őket vajon?
2: Természetesen azt gondolja, hogy a gyerekkorú az úgy gondolja, hogy a gyerekkorú, tehát őt nem lehet büntetni, azt csinál, amit akar. Aha. És volt olyan, akit több alkalommal elfogtunk, és például ő neki Békés Csabán volt az elhelyezési helye. Oda kellett elszállítanunk egy intézetbe, mindig megszökött, visszaszökött Cegvédre, és bosszúból brutális módon törte fel az autókat, betondalabokat dobált bele. Semmi más oka nem volt, csak az, hogy hát akkor most ő kitol a cegvédiekkel, mert hogy őt már megint elszállították, utána megint meglett. Most jelenleg már jeladó eszközzel van ellátva, és úgy van Békés Csabán.
1: A mindenit. Hát sajnálatos esetek ezek, jó lenne, hogy ezeket szépen visszafogni, de nyilván ezen dolgozik a rendőrség is. Na hát egyéb más bűncselekmények, az egyszerű bolti lopástól kezdve, ezek is azért jellemzőek voltak?
2: Természetesen, tehát a bolti lopás az soha nem fog megszűnni, ez olyan, mint az online csalás is. Amíg boltok vannak, boltok léteznek, emberek lopni fognak sajnos. Ugyanakkor azért azt is el kell mondani, hogy a mai világban a mai áruvédelmi eszközökkel, illetve a kamerarendszerekkel azért általában ezeket úgy lehet egy normális szinten tartani. Ugyanakkor jellemzően olyan is van, akik például inkább ilyen kozmetikai terméket lopnak különböző ilyen speciális boltokból, hiszen itt ezeknek az értéke azért nagyon magas, 20-30, akár több.
1: Sokszor
2: ennél is több 10.000 forinttal is lehet magasabb egy például egy parfüm, és ezeket el tudják adni a piacon, mondjuk el magánembereknek, és az így szerzett pénzből utána tudnak megélni, vagy akármit venni maguknak. Igen. De az online csalás is jellemzően még mindig megvan, és továbbra is mondom, hogy kérjük a lakosságot, hogy egyrészt ne adjanak meg bankkártya adatokat ismeretlen személynek.
1: Pontosan.
2: Tehát például valamelyik szolgáltatótól jelentkezhetnek, hogy adják meg az adatokat, bankkártya adatokat nem szabad megadni,
1: nem
2: fognak elkérni ilyet. Ugyanakkor, amikor terméket eladunk, vagy vásárolunk, vagy eladni kívánunk, és mi hirdetünk meg, minden esetben figyelni kell arra, hogy itt is előfordulhat, hogy csalók azonnal fognak jelentkezni, és itt is bankkártya adatokat fognak kérni. Tehát egy online termék eladás vagy vásárlás közben a bankkártyákat senki nem fogja elkérni.
1: Pontosan.
2: Ha valaki teszi ilyet, az azért teszi, mert be akarnak bennünket csapni, és be akarnak téveszteni, és a bankkártyával visszajöv akarnak nekünk kárt okozni.
1: Igen. Kábítószer fronton mennyire volt erős a múlt hét?
2: Minden héten van olyan kábítószerfogyasztó, akit sikerül megtalálni, igazoltatni, akár a közlekedésből kiemelni, mint gépjárművezetőt, és akkor itt még egyéb közlekedési bűncselekmény is indul vele szembe. Napon is volt intézkedésünk. Gyakorlatilag minden héten van. Ezzel együtt kell élni, ugyanakkor a kollégáim nem elnézőek egy esetben sem. Tehát, hogy azt tapasztalják, hogy furcsán viselkedik egy gépjárművezető, akkor szondát fognak alkalmazni, és ha nem ittas, akkor felmerül a gyanúja, hogy kábítószer befolyásolása alatt áll, és akkor megteszik a szükséges lépést, előállítják, és biztosítunk olyan mintát, ami alapján tudjuk tisztázni, hogy fogyasztott-e kábítószert, vagy nem fogyasztott.
1: Igen. Hát megvannak erre is már a módszerek. És ha már a személygépkocsikat emlegetted, ők voltak a főszereplői a baleseti statisztikának. Hát sajnos 5 balesetről kell beszámolnunk most a múlt hetet illetőleg.
2: Igen, a korábbi 1 és 2-höz képest az 5 már jóval több, viszont ennek jellemzője az, hogy ebben csak személygépkocsik érintettek, tehát most nincs kerékpáros, nincs motoros, nincs rolleres, nincs gyalogos benne, hanem gyakorlatilag személygépkocsik ütköztek egymással. Egy eset volt olyan, ahol a személygépkocsi vadelütés miatt anyai káros sérülést szenvedett, de van olyan 2 balesetünk, az egyiknél 3 gépkocsi ütközött figyelmetlenség miatt egymással, ott egy könnyű sérültünk volt, illetve volt egy olyan eset, amikor 2 személygépkocsi ütközött egymással, ez egy szabálytalan hátramenet miatt történt, és itt 3-an sérültek meg, egy súlyosan, 2 pedig könnyebb sérülést szenvedve, és a baleseti okokban van minden, tehát van, hogy személygépkocsi sorolott le az útról pályaelhagyás miatt, itt is nem a megfelelő sebességet választotta, nem a megfelelő módon vezetett a gépkocsi vezetője. A figyelmetlenség, a szabálytalan kikerülés, és mondom a szabálytalan hátramenet, ez mind benne volt ebbe az 5 balesetbe. Hát ezeket mind meg lehetett volna előzni, ez ott van benne, hogy szabálytalan. Tehát ha betartjuk a szabályt, akkor nem következik be a baleset, de ezt nem sikerült ezen a héten.
1: Hát igen.
2: Behozni sajnos.
1: Hát és akkor még majd most jön a java, ugye itt a szeptember a nyakunkon, és gondolom,
2: hogy... Jövő héten jön egy olyan, kezdődik egy olyan időszak, amit hát úgy mindenki egy kicsit olyan, hogy mondjam, egy kicsit idegesen vár, hiszen tudjuk, hogy ilyenkor, főleg a reggel és a korai utáni órákban fog megnőni a forgalom a városban, igen. És ilyenkor nagyon oda kell figyelni. Tehát már jó előre kérjük az állampolgárokat, hogy készüljenek fel arra, hogyha a gyereket vinni kell az iskolába, akkor egyrészt korábban kelljenek, és korábban induljanak el, hiszen rajtuk kívül szinte mindenki más is így gondolja, hogy így fognak elindulni a gépjárművekkel. Persze mindenki a parkolót a legközelebbit akarja megtalálni, egy parkolóhelyre lehet, hogy 8-10 is fognak pályázni, tehát fel kell készülni arra, hogy ez egy hosszú menet lesz. Utána egy rutin lesz, ez már megszokják ezt a közlekedési rendszert megint. Már nem a nyári, hanem ez az őszi közlekedési hullám fog jönni, és egy hónap múlva már nincsenek ilyen problémák, de így az első napokban, hetekben mindig kaotikus az állapot, és a kollégáimnak nem véletlenül kell kint lenni a közszereten,
1: főleg
2: az iskolák környékén, ott vannak, és akkor a társzervekkel együtt, a segítőinkkel együtt ott vannak, és próbálják a közforgalmat úgy irányítani, vagy belenyúlni jó érzékkel, hogy lehetőleg mindenki tudjon haladni, és senki ne sérüljön meg.
1: Úgy legyen. Hát az első szeptemberi tapasztalatokról majd a jövő héten tudunk majd beszélni, és beszámolni. A mostani beszámolót és a jó tanácsokat is köszönjük szépen Karasz Csabának, akkor innen folytatjuk szeptemberben.
2: Köszönöm szépen, viszontlátásra, szervusz Gábor!
1: Szervusz!

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. A kirak

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: A szerda esti beszélgetős műsor első órájából még egy nótányi idő van hátra. Szóljon most az Airi Mafia 2022-ből. Volt egy álmom, ez a dal címe, nekem pedig az az álmom, hogy a következő 60 percet is együtt tölthetjük, hiszen olyan érdekes témáról lesz szó, mint a közelgő holdfogyatkozás, úgyhogy érdemes lesz velünk tartani tényleg a következő órában is. Jöjjön az Airi Mafia felvétele, és utána pedig már is indul a szerda esti beszélgetős műsor második órája.
2: Volt egy

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
2: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
2: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés. Már több mint 50-en jelezték, hogy visszatérnének a Magyar Honvédséghez. 100 fölé emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Hamarosan eléri ismét a paksi atomerőmű a maximális teljesítményét. A hármas blokkot egy hónappal ezelőtt állították le a Duna rekord alacsony vízállása miatt. A folyó vízszintjének növelésére fenékküszöböt építettek ki, és két bárkát süllyesztettek el Paksnál. Ennek köszönhetően nem kellett teljesen leállítani az atomerőművet. Vizsgálatot rendelt el a belügyminisztérium az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban. Közleményük szerint a 4 napos programsorozat sikeres volt. Sikerült színvonalas, biztonságos, innovatív és látványos eseményeket megvalósítani. Az augusztus 20-ai események előkészületeinek és közbeszerzési folyamatának körülményeivel kapcsolatban ugyanakkor a sajtóban megjelent információk teljes körű tisztázása érdekében vizsgálatot rendeltek el. Eddig már 51-en jelezték, hogy visszatérnének a Magyar Honvédséghez, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett rá, azt ígérték, hogy lehetőséget kapnak a méltatlanul elküldött katonák, mert szükség van a fiatalokra, de a tapasztalt katonákra is, akik évtizedeken keresztül szolgálták Magyarországot. Az ATV korábbi információi szerint 2023-ban a Fidesz kormány egyebek mellett fiatalításra hivatkozva több mint 1000 katona szerződését szüntette meg. A visszatérés lehetőségéről szóló augusztus elejei tájékoztatón több mint 270-en vettek részt a Bálna Honvédelmi Központban. Tűz volt a Veszprém vármegyei Gyepőkaján és Csabrendek térségében. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy erdő aljnövényzete és egy bokros füves terület kapott lángra. Több mint 10 hektár égett le. Környékbeli tűzoltók érkeztek a helyszínre és fékezték meg a lángokat. Jelenleg utómunkálatok zajlanak. 100 fölé emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén tartózkodott, közölte a Magyar Külügyminisztérium. A nepáli turisztikai hivatal tájékoztatása szerint 133 indiai, 47 amerikai és 33 brit, valamint 24 kanadai állampolgárnak is nyoma veszett. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. A bajba jutottak mentését nehezíti, hogy a magas vízállás miatt a helikopterek sem tudnak leszállni. Tibetben is áldozatokról és eltűntekről számoltak be.
1: Az időjárásról.
5: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: változatosan.
1: Ő volt Teddy Swims 2024-ből a Bad Dreams, azaz Rossz Álmok című dalával, hát remélem mindenkinek szép álmai voltak, és már sokan álmodoznak arról, hogy megnézik majd pénteken hajnalban a holdfogyatkozást. Erről lesz szó ebben az órában, itt a szerda esti beszélgetős műsorban, és vendégem lesz majd Kis Lajos, a BEM iskola tanára, akivel erről az érdekes csillagászati jelenségről fogunk beszélgetni. No, de előtte még hatszor jön egy nóta, jön Dash, és a Young Fly Oh Mama című 2025-ös viszonylag friss felvétele, és utána pedig jöhet a holdfogyatkozásról szóló beszélgetés, amiben azért egy kis napfogyatkozást is bele fogunk csempészni, de hogy hogyan, az majd a dal után fog kiderülni.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Bizonyára sokan emlékeznek rá, augusztus 12-én egy majdnem teljes, egy egészen szép napfogyatkozásban gyönyörködhettünk, itt akár Cegléden is. Na hát ennek kapcsán járt akkor stúdiónkban Kis Lajos, a BEM-iskola tanára, állandó csillagászati szakértőnk, ahogy szoktuk mondani, és erről a jelenségről beszélgettünk. Tanár úr már akkor elmondta, hogy bő két hét múlva pedig holdfogyatkozás lesz. Na hát már itt vagyunk ennek a kapujában, hiszen pénteken hajnalban történt majd meg ez az érdekes égi jelenség, úgyhogy ennek kapcsán is természetesen behívtam Kis Lajost ide stúdiónkba, vele fogunk beszélgetni tehát főként erről a jelenségről. Érdemes lesz odafigyelni, mert sok hasznos információt megtudhatnak majd a már is induló beszélgetésből.
0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatóink, amikor jó két héttel ezelőtt itt stúdiónk vendége volt a BEM-iskola tanára Kis Lajos, akkor ugye bár egy fogyatkozásról, méghozzá a napfogyatkozásról beszélgettünk, mint állandó csillagászati szakértőnkkel, ahogy szoktalak emlegetni. Tanár úr, nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
2: Szervusz Gábor, én is köszöntelek téged és a kedves hallgatókat!
1: És nem véletlenül érkeztél egy olyan pólóban, ami éppen ezt a napfogyatkozást mutatja meg, méghozzá Majorka szigetéről, akkor elárultad nekünk, hogy te onnan fogod megtekinteni, és már akkor elmondtad azt is, hogy bő két hét múlva pedig jön majd egy holdfogyatkozás, amit szintén lehet látni majd innen Ceglédről. Na hát ez lesz a fő témánk, de azért minden esetre nagyon kíváncsi vagyok a majorkai élményeidre, milyen volt. Most nem a vendéglátásra gondolok elsősorban, hanem természetesen magára, erre a remek csillagászati jelenségre. Érdemes volt kimenni?
2: Igen, érdemes volt kimenni. Minden szempontból, igazándiból a fogyás részét lehetett látni a napfogyatkozásnak. Mert ameddig a hold úgymond betakarta a napot. Azt mondják, hogy azon részen nem lehetett 100%-ig követni, de mondjuk olyan 99%-os.
1: Az igen. Már azért valami.
2: Az már valami. Ugyanakkor gyönyörű szépen lehetett látni, hogy a nap elé csúszik a hold. Igen. És egyre keskenyebb sarló lesz, és a legvége az volt az, amikor a, nem is azt mondom, hogy a horizontot elértem, mert sajnos azt nem lehetett látni.
1: Azt már nem.
2: Na, de nem azért, mert eltakarták a fák meg a házak, hanem ugye Majorka sziget, körbeveszi a tenger, párás a levegő, és inkább azt mondanám, hogy a pára rétegbe csúszott bele a,
1: igen,
2: a nap és a hold ugye együtt. A másik pedig, tehát aki a 99-esre emlékszik még a napfogyatkozásra, ott teljesen besötétedett, és utána ugye teljesen kivilágosodott újra. Itt azt lehetett tapasztalni, miután ez naplementekor volt, eleve egyre kevesebb volt a fény.
1: Persze.
2: Ha nem lett volna
1: a
2: fogyatkozás, úgyhogy nem volt annyira látványos, mint amennyire a 99. augusztusi Magyarországon
1: az nap.
2: Látványos napfogyatkozás volt, de megérte kimenni, úgyhogy nagyon-nagyon nagy élmény volt.
1: És hát egészen 2081-ig várhatunk erre most, ugye?
2: Hát olyanra, mint ami volt most bő két héttel ezelőtt, olyanra azért annyit nem kell várni, mert 2027. augusztus 2.
1: Aha.
2: A következő nagyjából ugyanilyen fedéssel.
1: No, hát az is valami azért, annyi, becsüljük
2: ja,
1: meg.
2: Ja, és akkor még tapsoljuk meg, hogy az időpont viszont dél környéke lesz.
1: Aha,
2: tehát nem kell keresni se keleti, se déli, se nyugati kilátást fölfelé.
1: Igen.
2: Ha fölfelé jó lesz, akkor ugyanezt még egyszer
1: átlehet. Reméljük, hogy a felhők is megengedik majd.
2: Hát augusztusban azért bízunk benne, hogy szép tiszta lesz az ég.
1: Igen. Na, szóval már akkor emlegetted, hogy lesz holdfogyatkozás, ez nem annyira látványos, mint egy napfogyatkozás, de azért nem mindennapos jelenség, ez sem, és hát viszonylag jól megfigyelhető lesz ez is, ha nem is lesz teljesen teljes, ez sem, ha jól tudom,
2: nem lesz teljes, de igazándiból olyan 96% környéki
1: az
2: lesz.
1: Az már azért látszik.
2: Tehát az már jól látszik.
1: És az időpont se túl kellemes.
2: Hát korán kellők előnyben, ahogy szoktam mondani, ez hajnali órákban lesz. Tehát a nap kelte, illetve a hold nyugta környékén.
1: Igen, igen.
2: Időbe.
1: Hát persze, mert a hold nem akkor kell, amikor a nap, hanem...
2: Hát most éppen pont ellentétesen járnak, mert ugye a kettő közé kell, hogy bekerüljön a föld.
1: Igen.
2: És a látványossága is ennek olyan szempontból kisebb, mert hogy a földnek van egy légköre.
1: Igen.
2: és a Föld légköre a napnak a fényét megszórja.
1: Eltéríti. Igen, igen.
2: És így aztán meg is különbözhetünk a Holdon lévő árnyékon, félárnyékot, hát a félárnyékot az kevésbé lehet látni, amikor már árnyékos, az se olyan, hogy teljesen sötét a Hold.
1: Igen, egy előnye azért mindenképpen van, nem kell hozzá védőszemüveg.
2: Így van, de ezt ugye nyugodtan lehet nézegetni, aki korán fölébred, az nézi a lenyugvó Holdat, és semmiféle védőeszköz nem kell hozzá.
1: Igen, igen. Ugye a múltkor is beszélgettünk helyszínekről, hogy hová érdemes itt mondjuk Cegléden kimenni, hogy a napfogyatkozást megtekinthessük, és hát azt hiszem, hogy több helyszínt is ajánlottál. Én azt olvastam, az utána néztem egy picit az interneten, hogy nagyjából ugyanazokról a helyekről meg lehet nézni majd most ezt a holdfogyatkozást.
2: Igen, is. Nagyjából ugyanazokról a helyekről. Annyi a különbség, hogy tehát amikor a napfogyatkozás volt, akkor a nyugati iránytól egy kicsit észak felé volt a
1: maga a jelenség,
2: uh-huh. Most egy picit dél felé lesz.
1: Igen.
2: Tehát a másik irányba, de nagyjából ugyanabból a helyekről lehet látni.
1: Igen, igen, akkor ajánlottad ugye a vásárteret, vagy a CVS-e pálya környékét.
2: Strandnak a parkolóit, a kinti strandét, így van.
1: Tehát ezek a helyek most is jók lehetnek. Csak tényleg korán föl kell kelni. Úgy olvastam, hogy már mondjuk reggel 3 óra körül elkezdődik a jelenség.
2: De aki 3-kor fölébred, azt mondom, hogy nézze meg, de nem fog látni semmit.
1: Még semmit nem fog igazából.
2: Pont ez a fél árnyék kezd el rácsúszni a Holdra, ami hát nem egy kontúros árnyékfény határ, hanem egy ilyen maszatosnak szoktam hívni.
1: Igen, akkor még csak az,
2: akkor
1: és igazából
2: olyan... 4 óra környéke, amikor túl már elkezdi eltakarni.
1: Látszik is.
2: A fél árnyék, illetve az árnyék olyan 4 óra pár perckor fog majd becsúszni a Holdra.
1: Igen, és akkor ugye a csúcs az pedig 6 óra környéke?
2: 6 óra környékén, tudom? Az meg már megint pont akkor, amikor a Hold megy
1: már,
2: le.
1: Már nagyon lent lesz.
2: Lent lesz, úgyhogy a közepe az 4:45-kor van Budapestre számolva, nagyjából az nálunk
1: az is nálunk is annyi körülbelül.
2: És olyankor az a 95%-os fedés körülbelül, 95-90%.
1: Igen. Hát akkor már azért többen fönt vannak.
2: Igen.
1: 4:45 körül.
2: 4:45 és a Hold megy lefelé, a nap meg vele szembe jön fölfelé, akkor már ilyen derengő idő van vastagon.
1: Érdekes, ez gyakoribbak a holdfogyatkozások, mint a napfogyatkozás, vagy nem lehet így nagyon megosztani?
2: Valamivel gyakoribbak, illetve a holdfogyatkozásban az az óriási előny, hogy az a Föld minden pontjáról látszik. Ahonnan látszik a Hold,
1: igen.
2: Az mindig fogyatkozik. A napnál ez ugye nem igaz, mert most is beszéltük,
1: pontosan,
2: hogy volt egy csík a mostani napfogyatkozásnál, amiből látszott, aztán kész, onnantól abból elmentünk, tehát ha valaki éppen Kréta szigetén nyaralt, az nem nyert.
1: Mert az nem látott.
2: Mert onnan már így van.
1: De érdekes, pedig nem egy nagy távolság.
2: Így van.
1: Igen. Na hát azért mi talán láttunk belőle valamit a napfogyatkozásból, aztán hogyha elég frissek leszünk, akkor a holdfogyatkozásból is. Ezt is figyelte az emberiség egyébként, tehát úgy érdekes jelenségként. Hát a napfogyatkozás az nyilván azért erősebb, az látványosabb. Most eszembe jutott például a lengyel író Proust műve, a Fáraó. Ugye abban is egy fontos jelenet szólt erről, mikor a Fáraó megmutatta, hogy ő akár a napot is el tudja venni.
2: Igen. Tehát mondjuk azt, hogy éltek, illetve bizonyos esetekben visszaéltek ezzel a természeti jelenséggel, de kevésbé volt látványos is, meg úgymond érdekes az emberek számára, pont azért, mert igazándiból a Hold az nem tűnt el.
1: Igen.
2: Az nem tűnt el, mindig derengett ott. Most azt, hogy azt elnevezzük vérholdnak, meg egyébnek,
1: igen.
2: Az meg ugye azért van, mert a Földnek a légköre, hogy megtöri a fényt,
1: persze.
2: A vöröshez azt jobban elhajlítja, és innentől kezdve vöröses színű derengő lesz a Hold.
1: Igen, de azért ettől függetlenül érdekes ez a dolog. Van valami jelentősége ennek egyébként csillagászatilag, vagy soroljuk az érdekes dolgok kategóriájába?
2: Persze, eseményt lehet szervezni rá.
1: Hát például, igen. De
2: egyébként nincs. Tehát hatása a földi életre, vagy a...
1: Még annyi sincs, mint a napfogyatkozásnak, mert akkor legalább egy kicsit a madarak elhallgatnak, meg ilyesmi.
2: Azt egyébként volt szerencsénk Majorkán átélni, hogy megváltozott a madaraknak a hangja például. Elcsitultak.
1: Aha.
2: Tehát ők jobban érzékelték, mint mi gyakorlatilag a kezdettől szinte.
1: Aha.
2: Mert amikor elkezdte a napot eltakarni a Hold, akkor az emberi szem az egy szuper szerkezet, utána szabályoz a fénynek.
1: Persze.
2: A környékbeli madarak azok észrevették.
1: Észrevették, ja, igen, és hát azt
2: elcsitultak.
1: Már este van, majd el kell menni az óráshoz, mert úgy látszik bedöglött az óránk, mondták magukban biztos, mert ilyen korán nem szokott még.
2: Igen.
1: Bár most éppen tényleg napnyugta környékére esett, de ettől függetlenül megzavarhatja valóban. Amúgy a természet többi részét nem, mondjuk a fákat például.
2: Azokat nem láttuk, hogy a évgyűrűk máshogy karikáznodnak.
1: Igen, igen. No, most hát nem kell ilyen messzi utazni, nyilván nem is fogsz te sem megkívánod tekinteni
2: meg
1: azért.
2: Meg is kezdődött az iskola, úgyhogy innentől kezdve.
1: Hát igen, a tanárok számára nem nekünk szeptember elsején indul az iskolai év, és persze.
2: Természetesen, ha a felhőzet is úgy szeretné, akkor meg fogom tekinteni én is, miután ilyen hajnali órás nem szervezünk rá külön programot, igen, de mindenkinek ajánlom, hogy aki korán kellő, az nézzen ki nyugat felé, és hát ott meglátja.
1: Igen, igen. És az adott helyszíneken, amikről már beszéltünk, hogyha oda kimegy, akkor nincsenek itt olyan nagy távolságot Szegléden alapvetőleg. Tényleg ugye iskolai tananyagban mennyit foglalkoztok ezekkel a fogyatkozásokkal?
2: Valamennyi csillagászat van benne, akinek van fizika.
1: Igen.
2: De sajnos ugye mi szakképzésre vagyunk, és nem minden osztálynak van fizika például.
1: Uh-huh.
2: A műszakisoknak van természetesen.
1: Tehát az nyilvánvaló, igen.
2: Uh-huh. Mondjuk a technikumról beszélünk, akkor a rendészeknek, szépészeknek nincsen.
1: Hát nekik fölösleges, igen.
2: Hát de ettől függetlenül, tehát őket se zavarjuk el, hogyha jönnek valamilyen ilyen jellegű okosodásra.
1: Én sem középiskolában hallottam erről először, hanem már tanultunk róla általános iskolában is, hogy léteznek ezek a jelenségek, és ha éppen volt is, most nem nagyon emlékszem gyerekkoromból ilyesmikre, de ha volt ilyen, akkor mindig volt róla szó, meg aztán persze a tévében is mutatták, hogyha valahol a világon ilyen előfordult. Hát főleg a napfogyatkozás. De a volt fogyatkozást, hát azt már láttam egy jó párat.
2: Igen, és többet lehetett látni, meg arra mi is többször szerveztünk, hogy ha esti órákban van, akkor természetesen rákészülünk mi is.
1: Igen, tehát nem kell semmiféle védőszemüveg most, de ha van egy jó távcső, az még jó jöhet, ugye?
2: Hát esetleg. Szerintem...
1: Vagy nem lesz sokkal jobb a látvány?
2: Sokkal jobb nem lesz. Tehát én azt mondom, hogy a legjobb távcsőünk a szemünk pillanatnyilag. Tehát ehhez az eseményhez a legjobb távcső a szem.
1: Igen.
2: Tehát elegendő, eléggé nagynak látszik a hold.
1: És ez nem csak teli holdkor van, ezt tegyük hozzá.
2: Igen, mert akkor van szembe a nappal, nap, föld, hold egy vonalba,
1: igen,
2: esik, szembeállás van.
1: Igen, igen, ezért van az, hogy tényleg csak teli holdkor csak jön van ez a jelenség.
2: Ugyanúgy, mint ahogy napfogyatkozás, meg csak új holdkor jön, amikor eltűnik teljesen a hold.
1: Igen, igen, ez eszembe is jutott az nap, augusztus 12-én, mert közben kerestem a holdat, amikor mentünk ki megnézni, mi ott a CVS-e pályáról néztük ezt a jelenséget, és hol a hold, hol a hold, és ja, hát persze, hát ilyenkor nem látszik,
2: nem,
1: hiszen új hold van, valóban, ez meg csak akkor. Érdekesek ezek, ezt jó tudni azért, nem?
2: És még egy érdekesség, ugye? Elvileg a hold 28 nap alatt megy körbe.
1: Igen.
2: Az azt jelenti, hogy az egyik állásból a másikba 14 napnak kéne lenni.
1: De igen.
2: 16, ugye? 12-e
1: igen.
2: És 28-a.
1: Igen.

0: 20-ai hajnali holdfogyatkozása, mert hajnalban nyugszik le majd a hold, és akkor lehet látni majd ezt a különleges égi jelenséget. Hát azt mondom, hogy ha valaki a 5:30-6 tájban kimegy, akkor már látni fog valamit, és körülbelül 17 körül lesz a legteljesebb, de akkor már nagyon lent lesz a holdacska. Na, szóval, aki kíváncsi az ilyen dolgokra, az menjen ki, vigye ki a gyerekét, unokáját, ők se látnak ilyet minden nap, ugye?
1: Így van, tehát ez egy látványos jelenség, aki teheti, az nézze meg, és mindenkinek tiszta eget kívánok hozzá, mert csak akkor látható sajnos.
0: Úgy legyen, nagyon szépen köszönjük, Kis Lajos, a Bemiskola tanára volt tehát a vendégem, augusztus 28-a, holdfogyatkozás, ne feledkezzenek meg róla. Köszönöm szépen, hogy eljöttél, tanár.
1: Én is köszönöm szépen.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Nos, kedves hallgatók, eddig tartott a szerda esti beszélgetős műsor, pontosabban egy nótára még maradt időnk, ez legyen Deniz és Orsovai Reni közös hányadik című dala 2022-ből. Én ezzel köszönöm meg mai figyelmüket, és számítok rá holnap is. Holnap csütörtöki csatangoló lesz, tehát akkor egy órán belül két anyagot is hallhatnak majd itt a Cegléd Rádióban este 6 és 7 óra között, de addig is maradjanak velünk itt a 92-5-ön, érdemes lesz, hiszen jönnek esti éjszakai műsoraink sok jó zenével és sok jó dumával. Én pedig tehát holnap várom önöket ugyanígy 6 órakor majd. Szatmári Gábor búcsúzik, további nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek, minden jót, viszont hallásra!
2: Mondd,

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés. Elfogadták a gyermekvédelmi vizsgálóbizottsági munkatervet. Hamis euróval fizettek egy szolnoki gyorsétteremben. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az örökbefogadással és a kórházban hagyott újszülöttek ügyével foglalkoznak először majd a gyermekvédelmi vizsgálóbizottságban. Elfogadták a munkatervet. Téma lesz a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztása, a jelzőrendszerrel kapcsolatos kérdések, a gyermek és lakásotthonok helyzete. A szakemberek vizsgálják a bántalmazás, az intézményi abúzus vagy a kortárs erőszak problémáját is. De szó lesz a gyermekvédelmi finanszírozásról és az ellátási kapacitások kérdéseiről is. Eddig már 51-en jelezték, hogy visszatérnének a magyar honvédséghez, közölte a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus emlékeztetett rá, azt ígérték, hogy lehetőséget kapnak a méltatlanul elküldött katonák, mert szükség van a fiatalokra, de a tapasztalt katonákra is, akik évtizedeken keresztül szolgálták Magyarországot. Az ATV korábbi információi szerint 2023-ban a Fidesz kormány egyebek mellett fiatalításra hivatkozva több mint 1000 katona szerződését szüntette meg. A visszatérés lehetőségéről szóló augusztus elejei tájékoztatón több mint 270-en vettek részt a Bálna Honvédelmi Központban. A debreceni akkumulátorgyár 3 üzemében is felfüggesztették a próbagyártást, miután fokozott nikkelterhelést mutattak ki 9 dolgozó szervezetében. A vegyipari szakszervezetek szövetsége szerint a folyamatos ellenőrzések és nem a bíróságok kiszabása garantálhatja a dolgozók egészségét. A CATL közleményében azt írta, még keresik a nikkelterhelés forrását. Szolnokon elfogtak 4 embert, akik hamis euróval fizettek egy gyorsétteremben. A rendőrök a készenléti rendőrség egységeivel, míg a közelben egy másik gyorsétteremben vették őrizetbe őket. Autójukban további 17 hamis 100 eurós bankjegyet találtak. Pénzhamisítás gyanúja miatt hallgatták ki őket. 100 fölé emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén tartózkodott, közölte a Magyar Külügyminisztérium. A nepáli turisztikai hivatal tájékoztatása szerint 133 indiai, 47 amerikai és 33 brit, valamint 24 kanadai állampolgárnak is nyoma veszett. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. A bajba jutottak mentését nehezíti, hogy a magas vízállás miatt a helikopterek sem tudnak leszállni. Tibetben is áldozatokról és eltűntekről számoltak be.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tiszató 25 fokos.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofon mögött Vörös Nándi, és ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek, önök pedig jó esetben válaszolnak, ezt megtehetik a 0635-925-925-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság kukac@ceglédrádió.hu-ra, de a Facebookon is írhatnak nekünk facebook.com/ceglédrádió. Nos, ezek az önök lehetőségei, nekem meg általában az a lehetőség, hogy felteszek egy kérdést. Most ez egy kicsit, még megfogalmazás alatt álló kérdés lesz, de a lényege az, hogy mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek. Ez lehet olyan dolog, amit önről szólt, ez lehet olyan dolog, ami bármi másról szólt, lehet, hogy az a személy, aki ezt állítja magáról, saját magáról mondta. A lényeg az, hogy valótlanságnak tűnő dolgot állítanak valakik valakikről, és hát nagyon furcsa, hihetetlen dolgokat várunk, miket állítottak önnek, amit nem biztos, hogy elhitt, aztán lehet, hogy kiderült, hogy igaz volt, lehet, hogy nem derült ki soha, hogy igaz volt, de a lényeg, hogy mi volt az a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek. És arra gondoltam, hogy így a legelején megnézhetnénk, hogy miért is állítunk valótlanságokat. A valótlanságok, pletykák vagy hamis információk terjesztése másokról összetett pszichológiai és szociális jelenség, amelynek hátterében gyakran az elkövető saját bizonytalansága, érzelmi állapota vagy társadalmi céljai állnak. A legfontosabb okok, amiért valótlant állítunk másokról, bizonytalanság és szorongás kezelése. Amikor nem értjük a világot, vagy bizonytalannak érezzük a helyzetünket, a pletykák és a történetek kreálása segít érzelemmel megtölteni az űrt. A szorongóbb emberek hajlamosabbak pletykákat terjeszteni. Önbizalomhiány és önértékelés növelése. A másokról szóló negatív állítások, vagyis pletykák, gyakran arra szolgálnak, hogy az elkövető saját önbecsülését növelje azáltal, hogy valakit leértékel. Társadalmi kötődés és hatalom. A pletyka a csoporton belüli kötődés eszköze, segít a belső körhöz tartozni. Ezzel szemben a hatalommal motivált egyének hajlamosak álhíreket terjeszteni a dominanciájuk erősítése érdekében, persze most kifejezetten a pletyka szintén beszélgetünk csak erről. Irítség és bosszú. Ha valaki fenyegetve érzi magát a sikerünk, önbizalmunk vagy kapcsolataink miatt, valótlanságokkal próbálhat meg aláásni minket. Unalom és figyelemfelkeltés. A drámai vagy szenzációs történetek megosztása gyors figyelmet és elismerést hoz a közösségi médiában vagy a baráti körben. Érzelemszelep, vagyis ventiláció. Az indulatos, negatív információk megosztása segít levezetni a felgyülemlett érzelmi feszültséget, illetve a biztos megérdemli érzése. A pletykálók néha úgy érzik, hogy a célpont megérdemli a negatív megemlítést, vagy hogy az állításuk később még igaznak is bizonyulhat. Összességében a valótlanságok terjesztése gyakran egy önvédelmi mechanizmus, amellyel az egyén megpróbálja kontrollálni a környezetét, növelni a saját társadalmi értékét, vagy kezelni a saját belső konfliktusait. Tehát összegezve, kedves hallgatók, semmilyen politika nincs ebben a kérdésben most. Arra vagyok kíváncsi, hogy mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha önnek mondtak. Lehet ez bármilyen jellegű, lehet, hogy önről mondták mások, de hogy a fülébe jutott, aztán, hogy igaz volt-e vagy nem, ez már nem számít. Miket mondtak önről? 0635-925-925-ös. Lássuk, miket küldenek a ceglédi hallgatók.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! FM 92.

Ceglit hangja, mai kérdése, kedves hallgatók, mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önről? Bármilyen válasz jöhet a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság@ceglidradio.hu-ra, meg azért ne bármilyen, csúnya szavak ne legyenek benne, kerüljük a politikát, de minden más azért nagyjából igen, ha mégis olyan lesz, akkor talán nem fogom beolvasni, de ezt majd úgy is érzi a kedves hallgató, hogy mit lehet leírni nekünk. Rólam általánosban terjesztették azt, hogy szünetben mindig megverem ugyanazt a lányt, írja nekünk Edina. Ezt addig hajtogatták az osztálytársaim, amíg egy tanítónő is látta az egészet. Még akkor is ezzel vádoltak, amikor a lány az udvaron volt, én pedig a teremben. Pár év után a lány, és aki engem vádolt, elmondta a tanároknak, hogy csak azért vádoltak meg ezzel, mert utáltak. Természetesen semmilyen következménye nem volt a történteknek, bármint hogy úgy értem, ezt már én teszem hozzá, hogy gondolom közben azért volt, tehát ezt végigélni nagyon kellemetlen lehetett, hogy tudod, hogy nem csináltál semmit, de mégis elmondták róla ezt a dolgot, és utólag nem lett következménye, amikor már kiderült, hogy ez igazából egy alaptalan vád volt. Hát igen, ez kellemetlen helyzet, és nehéz lehetett kezelni, de remélhetőleg túl vagytok rajta. Ádám írja nekünk, hogy a csaj, akivel kavartam, ezt mondta, igen, engem azért szeret mindenki, mert egy egyiptomi istennő reinkarnációja vagyok. Nem tudom, hogyha egy kávé mellett ülnénk, és ezzel fogadna valaki, akkor hogy is reagálnék? Minden esetre ez sem lehetett egyszerű, és tény, hogy hihetetlen dolog, mert ma olyan dolgokat várunk, ami hihetetlen volt, és mondták önnek, vagy önről, vagy hallotta. Minden esetre küldje el nekünk, ha volt ilyen, ahogy Ádám is tette. 2015-ben, amikor megismerkedtem Németországban a férjemmel, kérdezte, hogy hogyan fogunk tudni beszélni, ha visszamegyek Magyarországra. Mondtam neki, hogy sajnos levelet kell írjunk, mert nálunk nincs internet. Basszus, elhitte. Köszönjük Rékának, ezt akkor viszont te mondtad, és egyébként ezzel szoktunk találkozni szerintem egy pár országból, amikor ide látogatnak, meg vannak lepődve, hogy milyen fejlett az infrastruktúránk, vagy ilyesmi, és azt szokták hinni, hogy valami nem is tudom, ilyen elhagyatott régies övezet, ahol még nincsen áram se bevezetve, meg ilyenek. Hallottam már ilyeneket is, meg hát olyan is volt, hogy azt sem tudták, hogy létezik Magyarország, ez pont az egyik kedves hallgatónk írta az egyik műsorhoz, hogy meg kellett neki magyarázni, és térképen megmutatni, hogy de ilyen van, hogy Magyarország, mert nem hitte azt sem, hogy létezik. Franciaországban dolgoztam egy hónapig, a munkáltató család minden nap megvendégelt minket ebéddel. Tudta, hogy Magyarországra jöttünk, majd az egyik déli eszmecserénk után hitetlenkedve kérdezte, hogy mi honnan is ismerjük a vajat? Ő nem is tudta, hogy a magyarok tudják, mi az. Oké, csá. Írta nekünk Levente. Hát igen, tudjuk, mi a vaj. Igen, tudjuk, mi a vaj, és sok minden mást is tudunk, de igen, ez nagyon fura, hogy ilyen kép alakult ki rólunk valamiért. Minden esetre biztos, hogy meglepő és hihetetlennek tűnt, amikor ezt hallotta a kedves hallgató. És hogyha önnek is volt olyan, ami meglepő és hihetetlen volt, amit önnek mondtak, akkor küldje el nekünk a 0635-925-925-ös SMS számra, én pedig jól beolvasom, hogyha rádióbarát az üzenet. Köszönöm szépen! Ceglid Rádió! Ceglid Rádió! 92.5!

Mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek? Kedves hallgatók, már is megyünk tovább méghozzá Viktória üzenetével. Egy oltás ellenes csávó azt ecsetelte nekem, hogy nem eszik húst, mert az állatokat oltják, és ha megesszük a húsukat, megváltozik a DNS-ünk. No igen, amúgy nem tudhatjuk biztosan, nem akarok egyik oldal sem helyezkedni, de hát mi van, hogyha mégis? Nem, a DNS nem tud megváltozni, és azt is azért annyi konteó van a mai világban, hogy nagyon könnyen elhisznek emberek dolgokat. Ez például valószínűleg nincs így, minden esetre az biztos, hogy hihetetlen volt, amikor ezt mondták neked, és mi pontosan ilyen üzeneteket várunk. 15 évvel ezelőtt egy férfi azt mondta nekem, de teljesen komolyan, hogy te nem is vagy szőke lány, mert sokkal gondoskodóbb, normálisabb vagy, mint egy szőke. Nagyon meglepődtem, mert sohasem gondoltam volna, hogy a hajszínből nem csak a viccekben csinálnak point. Azt is hozzátette, hogy ha egyszer megházasodik, akkor egy barna hajú vidéki lányt választ majd. Én ugyan szőke voltam, és ráadásul budapesti. Igen, hát köszönjük Viviennek ezt az őszinte vallomást, hogy ő neki milyen a hajszíne. Ezek szerint valakinek még ez is fontos, az alapján hallhatott valamit, ami miatt azt gondolja, hogy ő csak barnákkal és vidéki lányokkal jöhet ki jól. Minden esetben nagyon furcsa, hogy még ma is van, aki gondolkodik erről az egészről. Volt egy csoporttársam az egyetemen, egy végtelenül bunkó és kötekedő hülye tyúk, aki azt mondta, hogy én amúgy nem látok rosszul, azért hordok szemüveget, mert rondának akarok tűnni. Na, hát ez teljesen logikus. Hát igazán kedves, ez az egy szó jutott eszembe, nyilván ironikusan, de a lényeg az, hogy én azt gondoltam gyerekkoromban, hogy az én szemüvegem, amikor megkaptam, azt kifejezetten csúnyává, tehát sokkal jobb képűnek gondoltam magam. Ma meg már egy csomóan mondják azt, hogy tök jól áll, és most már szívesebben hordok szemüveget, mint kontaktlencsét. Szóval ez nem... Én úgy éreztem, hogy csúnyább vagyok tőle, de hogy valaki direkt azért hordjon szemüveget, hogy rondának tűnjön, és azt állítjuk róla, hogy nem is rossz a szemed, én ezt nem értem. És miért akarna valaki rondának tűnni? Na mindegy, a hihetetlen dolgokat gyűjtjük ebben az adásban, és ez tényleg elég hihetetlen, amit önnek mondtak, mármint a kedves hallgatónak. Pontosan ilyeneket várunk, úgyhogy megyünk is tovább. Turista voltam New Yorkban egyedül, a metron beszélgetést kezdeményezett velem egy régi módi, elegáns, aktatáskás öreg úr. Nagyon kedvesen megpróbált meggyőzni, hogy kérdezzem csak meg az anyámat az igazi származásomról, mert ezzel a szőke, haj, kék szem kombóval nem lehetek földlakó, csak is nordik alien, ráadásul elég magas is vagyok, és nő. Végül, hogy békén hagyjon, tényleg írtam anyámnak, akkor még jobban belelendült, mert szerinte bizonyítottam a teóriáját, hogy idegen technológia birtokában vagyok, mert van internetem a föld alatt is. Az igen, Jászmin üzenetét kaptuk meg. Szóval, az ember fölül gyanútlanul a metróra New Yorkban, és elkezd beszélgetni vele egy úriember, aki jól szituáltnak tűnik, elegáns, és azt állítja, hogy ő földön kívüli, ezt azzal is bizonyítja, hogy a telefonjával ír az édesanyjának. Az édesanyjának nyilván egy másik dimenzióba ráadásul, vagy egy másik galaxisba ír, és van internete a föld alattiban. Hát igen, magadnak csináltad ezt a csapdát, kedves hallgató, kedves Jászmin, úgyhogy igen, ebbe belecsúsztál, de nekem is fura lett volna, hogyha egyszer csak semmiből valaki azt állítja, hogy földön kívüli vagyok. Ilyen és ehhez hasonló történeteket várunk. Mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek? 0635 92 5 92 5-ös. Cegléd Rádió 92 5.

0: Mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek? Ez a mai Ceglét hangja kérdésünk, és elég népszerűnek tűnik a téma, sok válaszunk van, lehet, hogy második adás is lesz ebből, de azért ne várjunk, küldjük el nyugodtan a válaszunkat, hogyha van ideillő, 0635-925-925-ös. Máris Zolival megyünk tovább, három sztorit is írt, egyetem, faipari kar, kollégium. Én nagy sztorizásokban azt a szót ejtettem el, hogy sublimált. Egy srác megszólal, légy szíves, ne használj ilyen szavakat, mert nem értem. Na az igen. Aztán építészkar, első év. Én a tangensben nem bízom, a színuszt meg a koszinuszt jobban szeretem. Ez is jól hangzik amúgy. De talán ez a legfontosabb, a harmadik London, első hét. Este elkapott az utcán egy cigit tarháló fura nő, adtam neki, kérdezte, honnan jöttem, mondom Magyarország. És milyen érzés a kommunizmusban élni? Mondtam neki, hogy nem tudom, mert én már azután születtem. És most jöttem rá, kedves hallgatók, ezután az üzenet után, ahogy olvastam, hogy tulajdonképpen én, amikor a tanulmányaimat végeztem, mi nagyjából a rendszerváltásig már el se jutottunk, amikor suliban tanultuk, mert egyszerűen nem volt arra elég idő, hogy valamikor 56 környéken álltunk meg, és nem volt elég idő, hogy leadják a tananyagot a tanáraink, ezért érettségén nagyon izgultunk, hogy nehogy 56 utáni tételt húzzunk esetleg, mert abból nem voltunk túl felkészültek, le sem adták az anyagot. Na most, hogyha más országokban is esetleg elcsúszik az oktatás, vagy nem tudnak annyira kitérni Magyarországra, akkor simán lehet az, hogy megtanulják, hogy az 50-es, 60-as években kommunizmus van a Magyarországon, és akkor itt véget ér a tanulmányuk, azt már nem tudják, hogy esetleg frissült, mert nem volt az érdeklődési körükben, nem figyeltek annyira a közéletre, nem tudom, de minden esetre simán lehet, hogy valakiknél így beragadt még, hogy Magyarország le van maradva, vagy ilyesmi, pont a tanulmányaik miatt, és akkor ezért gondolhatják, hogy nincsen vaj nálunk, vagy hogy még kommunizmus van. Minden esetre ezt nem tudom, érdekes, hogy így vélekednek rólunk mások, de ez már többször visszatérő volt már csak ebben a műsorban is, úgyhogy minden esetre elgondolkodtató. Tiniként anyummal vártuk a buszt a Blahán, amikor egy külföldi fekete srác angolul elkezdett kérdezgetni, ismerkedni. Azt hittem, csak jó pofa, vagy segítség kell neki, tudtam angolul, szóval csevegtünk, majd kérdezte, hogy honnan való vagyok. Mondtam értetlenül, hogy magyar vagyok. Szinte megsértődött, hogy én nem lehetek magyar, mert nem nézek ki magyarnak, bármit is jelentsen ez. Amikor kávézóban dolgoztam rá pár évre, egy kicsit lütyű amerikai törzs vendégünk kérdezte, hogy melyik államból való vagyok. Vele is közöltem a szomorú tényt, hogy magyar vagyok, azt hitte viccelek, unszolt, hogy de mondjam már meg. Mondtam, hogy de én nem viccelek, na ő aztán tényleg bepipult, mert bemesélte magának, hogy csak bunkó vagyok, és nem akarom megmondani. Ez ugyanaz, amire az előbb reflektáltunk, hogy hát nem tudjuk, hogy miért van ilyen megítélés a külföldről érkezőknek, valószínűleg kevés az ismeretük magára az országról, meg hogy hogy élünk itt, meg ilyesmi, de minden esetre fura. És még van egy ide kötődő üzenet. Nekem van egy kínai ismerősöm, már 10 plusz éve él Magyarországon, de az elején nem hitt el az egyik barátommal, hogy magyarul beszélek, mert szerinte más volt, mint ahogy másokkal beszélek. Nem lehet meggyőzni az ellenkezőjéről. Na ez is nagyon jó a röghözkötés, amikor valamiért azt gondolják, hogy pedig nagyon érdekes és változatos, nehéz nyelvünk van, de hogy annyiféleképpen hangzik, hogy simán hihetik azt, hogy más nyelven beszélünk. Van egy érdekes alkalmazás vagy videó, nem is tudom már, ami megmutatja azt, hogy mikor mások hallják a mi nyelvünket, az hogy is hangzik. Tehát sokféle duplomással hangzót, ezeket a hosszú magánhangzókat, ú, ü, ő, ezeket teszik bele ebbe a nyelvezetbe, nem értelmes szavakat hallunk, de úgy áll össze, mint a magyar nyelv, olyan szóhosszúságokkal, olyan hangsúlyokkal, és tényleg nagyon érdekes, hogy hangzik másoknak a magyar nyelv, ha nem értik a szöveget, ha nem értik a beszédet szó szerint. Minden esetre most elkalandoztam, kedves hallgatók, ugyanezzel a témával folytatjuk a második órában, mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Ki a sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki a Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Ki a sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Ki a Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az örökbefogadással és a kórházban hagyott újszülöttek ügyével foglalkoznak először majd a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottságban. Elfogadták a munkatervet. Téma lesz a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztása, a jelzőrendszerrel kapcsolatos kérdések, a gyermek és lakásotthonok helyzete. A szakemberek vizsgálják a bántalmazás, az intézményi abúzus vagy a kortárs erőszak problémáját is. De szó lesz a gyermekvédelmi finanszírozásról és az ellátási kapacitások kérdéseiről is. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára, közölte a közgyűjteményekért és örökségvédelmért felelős államtitkár. Sári Zsolt azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár az Árpád-kori oklevelektől a rendszerváltás irataiig őrzi azokat a dokumentumokat, amelyekből a magyar történelem megismerhető és megírható, illetve amelyek segítségével a családok saját múltjukat is kutathatják. Szeretnék megtalálni a feladatra legalkalmasabb jelöltet, tette hozzá az államtitkár. Pályázni szeptember 18-áig lehet. Különleges Ikarus autóbuszokkal és családi programokkal várják hétvégén az érdeklődőket az északi járműjavítóban. A Közlekedési Múzeum rendezvényén több mint 25 különböző Ikarus lehet megnézni, egy részükkel pedig menet közben is meg lehet ismerkedni, hiszen nosztalgia körjáratokat indítanak. A péntektől vasárnapig tartó eseményen a kisebbek buszpapírmaketteket készíthetnek, emellett matricatetoválás, kitűzőkészítés, óriás társasjáték és kisautópálya építés is várja őket. 100 fölé emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. A bajba jutottak mentését nehezíti, hogy a magas vízállás miatt a helikopterek sem tudnak leszállni. Tibetben is áldozatokról és eltűntekről számoltak be.
1: Az időjárásról.
6: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. Pénteken fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szürtebb napsütése kell készülni.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ez itt a Ceglét hangja is, annak is a második órája. A műsor, amelyben tudják, én kérdezek, önök válaszolhatnak a 0635-925-925-ös SMS számon, vagy e-mailen a kívánság@cegledradio.hu-n. Mi volt a leghihetetlenebb dolog tehát, amit valaha mondtak önnek? És már jönnek is a válaszok, mert úgy néz ki, hogy sok üzenetünk lesz ezzel a témával kapcsolatban. Nekem volt egy félig mongol barátnőm, aki amúgy már itt született Magyarországon, tehát az állampolgársága is, meg az anyanyelve is magyar volt. De bárhová mentünk együtt Budapesten, akkor rendszeresen angolul szólítottak meg minket, mert a hatására már engem sem néztek magyarnak, szóval ilyen is van. Máté küldte el ezt nekünk, igen, hát ott volt melletted, kicsit más a külseje, úgyhogy miért is lennél te magyar, miközben mindenketten azok voltatok. Ez is egy érdekes dolog, igen. Egyetemista voltam, és egy erős buli másnapján az egyik téren töltöttem egy cigit napszemüvegben, borús időben, találkoztam volt osztálytársammal, de hát ugye nagyon másnapos voltam, és elég lassan meg szenvedve válaszolgattam. Aztán az osztálytalálkozón kérdezett rá az osztályfőnököm, hogy a probléma megoldódott-e. Kiderült, hogy a srác utána nagyon sok embernek azt mondta, hogy fényes nappal drogozom, azóta pedig már inni sem iszom, nemhogy nem cigizek. Hát igen, ez is ennyi elég egy félreértéshez, és ráadásul ezek szerint, ha jól értem, természetesen nem füves cigit szívtál, csak egy sima cigit töltöttél meg, mert az emberek szokták tölteni a cigijüket. Napszemüveg volt rajtad, és furán válaszoltál, úgyhogy elindult a pletyka, akár ennyi is elég ahhoz, hogy az embert rossz hírbe hozzák. A fülem hallatára történt, amerikai mérnök kolléga eljött szakérteni kis hazánkba. Étteremben ülünk, beszélgetünk, egy szomszéd aztán ülő fickó odalép, megszólítja, hogy I hear you are from Texas, my friend. Mire a kolléga válaszol, I'm not your friend, asshole. Égett a pofám a paraszt miatt. Hogy pontosan mi volt a fordítás, azt nem mondom el, mert az konkrét szavakat nem, de hogy az volt a lényeg, hogy odalép egy frickó, aki mondta, hogy Texasba jöttél, barátom, és a válasz az volt röviden, hogy nem vagyok a barátod. Hát ez igen, csak furcsa viselkedés, mikor ez tök jó dolog. Én is, amikor Amerikában voltunk és találkoztunk magyarokkal a Liberty Islanden, a szabadságszobor mellett, az annyira jó érzés volt, hogy magyar szót hallunk, és egyből összepacsisztunk, és ők is nagyon örültek. Szóval ez tényleg ilyen, hogy Magyarországon összefutni egy másik amerikaival, és akkor ezt ilyen furán kezelni, tényleg kicsit bunkóság. Egy városban pár hónapot laktam, de az is a Covid alatt. Miután eljöttem onnan, az ment, hogy két férfival voltam egyszerre. A legkeményebb, hogy mind a kettő ezt állítja, persze nem történt meg, de annyira hihetetlen volt visszahallani, hogy mennyire kiállnak a kamu infok mellett. De ha nekik ettől jobb, akkor egészségükre, írta nekünk Sári. Valószínűleg tetszettél nekik, és mivel ennél többet nem kaphattak, így csináltak maguknak egy történetet, amiben, hát, hogy mondjam, ők kicsit fényesebbnek tűnnek, ha lehet így fogalmazni. Egyik kollégám full komolyan mesélte, hogy volt neki régen egy Hyundai, ami olyan jól ment, hogy ő már leparkolt, behúzta a kéziféket, és a sebességmérő órán a mutató csak azután ment le nullára. Igen, hát figyelj, lehet, hogy az volt, hogy még ilyen felhúzós óra lehetett, és akkor ez lassan kerül ilyen nyugalmi pontra, nem tudom, biztos, hogy nagyon fura, nem tudom, miért kell ilyet állítani. Itt van még egy érdekesség, ez azért elgondolkodtató, és aztán el is megyünk zenélni. Ezt egyébként bátran, és nagyon köszönjük, hogy ilyen őszintén, Dominik írja nekünk, turetes vagyok, nem egy ember mondta már, hogy démon szállt meg. Na hát igen, hogyha ők nem tudják, akkor csak azt látják, hogy a Tourette szindrómád miatt néha olyan dolgokat mondasz ki öntudatlanul, vagy hát pontosabban nem szándékosan, amik azért furcsák lehetnek egy buszon, vagy egy téren, vagy bárhol, és ez jön le nekik, hogy démon szállt meg, ahelyett, hogy kérdeznének. Tanulságos. Kedves hallgatók, ha volt olyan hihetetlen dolog, amit önnek mondtak, vagy önről mondtak, küldje el nekünk, hamarosan néhány zene után folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja, és a kérdésünk nem más, mint hogy mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek. Először foglalkozunk ezzel a témával, de biztosan nem utoljára, mert úgy néz ki, hogy népszerű és sok válasz érkezik, úgyhogy több adást is meg fog élni ez a téma, de abban már más válaszok lesznek, úgyhogy menjünk azokkal, amik eddig érkeztek. Lehet nem nagy dolog, de 17 évesen álltam a zebránál, világomat nem tudva egy téli napon. Hideg volt, összehúztam magamon a kabátot, és annyit hallok, hogy egy közmunkás 5 méter távolságra tőlem üvölt nekem valamit. Nem értettem, majd elkezdett mutogatni a hasára, és kérdezte, hogy terhes vagyok-e. Azt hittem, megfejlem az oszlopot mellettem, mikor ezt meghallottam. Nem vagyok, csak vastag alkat egy kicsit egyébként. Hát igen, ez is nagyon kellemetlen, nem is értem, hogy miért kell utcán ilyeneket csinálni, mármint, hogy egy munkásnak sem, meg bárki másnak sem. Miért fontos ez egyáltalán az ő élete szempontjából, hogy ki terhes és ki nem? Jó, mindegy. Laborgyakorlaton az egyik csoporttársam valami vegyszert keresett a polcon, amikor megtalálta, odafordult hozzám, és azt mondta, szerintem, ha megölnéd a férjedet, senki sem gyanakodna rád. Én meg csak néztem, hogy mi van, hogy jön ez most ide, és a válasz az volt, hogy hát mert olyan ártatlan arcod van. Aha, hogyha valakinek ártatlan az arca, akkor ilyet kell neki mondani. Egyébként nekem is volt egy érdekes szitom egy barátommal, elmesélem, de csak azért, hogy a kedves hallgatók, jobban megismerjék a baráti körömet. Pont itt voltunk fönn a rádióban, még akkor ment a Before Party című műsor, és az akkori barátnőm is feljött velünk, ők addig kint beszélgettek a konyhában, mi meg Tóth Ádámmal, ugye az unokatesommal, akivel együtt vezettük a műsort. A lényeg az, hogy beszélgettek odakint, és hogy mennyire mély a mi barátságunk, az én egyik cimborám azt találta mondani az akkori barátnőmnek, hogy ha Nándi téged esetleg megölne, akkor nem azt kérdeznénk, hogy miért tette, hanem hogy vigyünk-e ásót. Ezzel próbálta megmutatni azt, hogy mi milyen barátságban vagyunk, hát nagyon szerencsétlen példa volt, ugyanis a kis hölgy azért elsírta magát emiatt, hogy miért történne ilyen egyáltalán, hogy lehet ilyet fölhozni, szóval igen, ez mellé tud menni, kedves hallgatók, hogy csak óvatosan a fogalmazással, nem kell olyat állítani, hogy megölnéd a férjedet, akkor senki sem gyanakod rád, mert ártatlan az arcod. Nem, valahogy nem illik bele. Lehet, hogy kedveskedni akart, aki ezt mondta, sőt az én barátom is kedves akart lenni, csak nem úgy sikerült. Az előző terhes kérdéshez van egy kapcsolódó üzenet, mármint hogy hasonló témában írt valaki, engem folyamatosan terhesnek néznek. Kérdezte már együttérző arccal egy néne, hogy sok van még hátra, mire szenvedőn válaszoltam neki, hogy még nagyon sok. Amikor átadják el őket a buszon az emberek, mindig megköszönöm és örömmel leülök, plot twist, nem csak, hogy nem vagyok terhes, de még ráadásul gyerekmentes is vagyok. Köszönjük szépen ezt a választ is, és csak egy idézőjeles, de név nélküli üzenet érkezett, ennyi áll benne, adj már cigit, buszjegyre kell. Igen, az ember azt hinné, hogy tulajdonképpen egy olyan poén, amit mi találtunk ki, és közben tényleg volt már olyan kéregető, aki ezt mondta, vagy hogy van pénz lóvéra, ez is olyasmi egy kicsit, de a lényeg az, kedves hallgatók, hogy igen, hogyha ezt hallja valakitől, azt is hihetetlennek éli meg az ember, és hogyha voltak még hihetetlen dolgok, amiket mondtak önnek vagy önről, akkor azt küldje el nekünk a 0635-925-925-ös SMS számra vagy e-mailben a kívánság@cegledradio.hu-ra, hamarosan folytatjuk.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Live Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Oh,

0: Mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és Vivian hosszú e-mailjével megyünk tovább. Engem a mai napig kiráz a hideg ettől a sztoritól. A tanulmányaim alatt ellátogattunk a Váci pszichiátriára. Egy látszólag beteg lány odajött hozzám, hogy belelát a lelkembe és az életembe, és elmondhatja, mit lát. Ott állt mellettem az akkori tanárom is, aki lesokkolódott, majd mondtam neki, hogy persze mondja, az akkori párom nevét, születési dátumát, foglalkozását, az anyja nevét is elmondta, hogy elváltak a szülei, ő pedig 38 évesen fog meghalni. Rólam azt mondta, hogy méhnyakrákban halok meg, nekem is szintén elmondta a születési dátumomat napra pontosan, hogy soha nem fogok tudni gyereket szülni, elmondta akkor, hogy látja, hogy nincs jogsim, de nagyon szeretnék, ezt mind úgy, hogy esélye sem volt arra, hogy ismerjen, hiszen több mint 300 kilométerről mentünk oda, mégis nagyon személyes dolgokat tudott rólunk. Ez azért tényleg ijesztő. Azt azért leírhattad volna, hogy most jól vagy-e, vagy mi a helyzet, vagy hogy bármi más igaznak tűnt-e abban, ami történt, de hogyha már tényleg neveket, meg születési dátumokat mond, vagy elvált szülőkről beszél, ami aztán be is jöhet, de hát ilyen pontosan tippelni azért nagyon nehéz. Szóval ez nagyon furcsa jelenség, és tényleg nagyon hihetetlennek tűnik, hogy valaki ezt így megteszi, odalép hozzád, és ilyenekkel áll elő. Pontosan ilyen sztorikat vártunk, úgyhogy nagyon szépen köszönjük, de remélem, hogy mindenki jól van, és ti is jól vagytok. Anyósom mondta 53 évesen egy kávé mellett, mikor én az unokáját vártam, hogy most, hogy így látja, hogy én terhes vagyok, ő is gondolkodik, hogy szüle még egy tesót a férjemnek, hogy legyen valakie, ha majd ő és az apósom meghalnak. Az szintén komoly, hát ez azért szíven tudja ütni az embert. Van egy üzenetünk, amit név nélkül kaptunk, remélem nem a műsornak vagy nekem szól, parasztnak születni nem szégyen, de parasztul viselkedni igen. Én ezt próbálom úgy értelmezni, hogy ezt egy kedves hallgatónknak mondták, és elküldte nekünk, mint hihetetlen dolog, amit valaha mondtak önről vagy önnek. Minden esetre köszönjük szépen, és egy amúgy nagy tanulság. Két hete kirúgtak, mert negatív volt a hangulatom pár meetingen, a magánéletemben vannak problémáim, de a negativitásom annyiban kimerült, hogy nem mosolyogtam, meg tapsoltam a főnök legjobb esetben is közepes ötleteihez. Sajnáljuk, hogy ez így van, és biztos, hogy rendeződik majd az élethelyzeted, de azt pontosan nem találtam meg az üzenetből, hogy mi az a hihetetlen dolog, amit mondtak neked, bár lehet, hogy erre utalsz, hogy azért egy taps meg egy mosoly hiánya miatt kirúgni valakit, az azért eléggé hihetetlen, nem szép dolog. Még egy üzenet, kedves hallgatók, rólam gimiben kezdték el terjeszteni, hogy imádok graffitivel rongálni mindent, ami felület, táskaellenőrzés, mindenhova vamzerok, stb. Nem volt nálam semmi. Utána kiagyalta valami diák, hogy én valami diller bagázs egyik tagja vagyok, mert állandóan vihogtam, ami ebben a gimnáziumban szentségtörés, egyházi gimi volt egyébként, nyilván cuccozok, ez elfajult egy házkutatássá, amit kudarc zárt, engem meg megjutalmaztak egy igazgatói intővel, az amúgy érdekelne, hogy ez mégis kinek volt az agyszüleménye, írja nekünk Kristóf, és hát köszönjük, ez is nagyon furcsa, igen, mikor valamilyen félreértésekből vagy rossz szándékból ilyen szintén megy el egy dolog. Kedves hallgatók, még egy blokkra visszajövünk hamarosan, néhány zene után, folytatódik a Ceglét hangja, és aki nem fér bele, az se aggódjon, biztos, hogy lesz ennek a témának folytatása.
1: Helyi információk első kézből. Ceglét Rádió, a közös ismerős.

0: Ez már a Ceglét hangja legvége, kedves hallgatók, az utolsó blokkkal érkezem vissza. A mai kérdésünk az volt, hogy mi volt a leghihetetlenebb dolog, amit valaha mondtak önnek. Mindenféle történetet kaptunk, és akinek a története nem fér bele, az se aggódjon, hamarosan majd lesz folytatás, és akkor biztosan bele fog férni. Jöjjön egy hosszú e-mail így a végére. Bele is kezdek. A céges vonalról eszembe jutott pár. Az egyik legdurvább. Román projekten beszélgettünk helyi alvállalkozó mérnök cég embereivel. Mentek az ilyen-olyan kiküldetési sztorik. Én elmeséltem egy előző cégbeli kollégáim esetét, mikor Venezuelában elrabolták, kirabolták őket. Reptére megérkezvén kis tábla várta őket, két úriember, ők azt hitték, a vevő szerzett nekik fuvart. Beültették őket egy mikrobuszba és elvitték valahova a dzsungel mélyére, ahol kis busz megállt, géppisztolyok előkerültek, kiparancsolták őket a buszból, és elvették mindenüket, majd ott hagyták őket. Szerencsére bajuk nem lett, találtak segítséget, megkerültek. Na erre a sztorira válaszul, a románok meséltek egy hasonlót két kollégájukról, egy fiatal, meg egy idősebb mérnökről, akik valahova Kongóba mentek el egy olajvezeték projektre, ahol a tervezett nyomvonal valamiféle törzsi területen haladt. Ezért mindig valami zsoldos katonai kísérettel utaztattak egy-egy szakaszt bejárni, néha gyalog, amikor nem voltak autónak használható utak. Egy ilyen utazásnál vagy 10 katona velük volt, akik egyszer megálltak, kiáltoztak valamit, majd szétszélettek az erdőben, otthagyva a műszaki személyzetet. A következő percben rajtuk ütött egy nagyobb csapat, állig felfegyverkezett fekete, elkaptak és megkötöztek mindenkit, és elvitték őket valami faluba a dzsungel mélyén. Két nap múlva szabadították ki őket, a katonák erősítést hoztak és utánuk mentek, és hatalmas tűzharcban mindenkit megöltek a törzsből, férfiakat, nőket, gyerekeket, lemészárolták az egész falut. Mindketten túlélték, de ki is szálltak a melóból, az öreg vissza is vonult örökre. Hogy igaz-e a sztori, azt nem tudom, de annak hangzott, ahogy mesélték. Az szintén nagyon komoly, és hát igen, na, ilyenre voltunk kíváncsi a kedves hallgatók ezzel az adással, ki milyen történetet hallott, nem feltétlenül saját magáról, vagy más ismerősről, de hogy milyen hihetetlen dolgok történhetnek a világban, és talán soha nem fog kiderülni, hogy ezek nagy része igaz volt-e, vagy nem volt igaz. Minden esetre egy érdekes műsor kerekedett belőle, és köszönöm szépen a válaszaikat. Mondom, senki ne izguljon, aki esetleg nem fér bele, valamikor hamarosan folytatódik még ez a téma, de holnap egy teljesen másik témával jelentkezik a Ceglét hangja és vele együtt Vörös Nándi, aki most megköszöni megtisztelő figyelmüket. További szép estét, jó rádiózást, a viszonthallásra.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: beléd senki sem lát, de nem kell tovább félned, már senki sem bánt.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: hírek a Ceglédrál Show-ban.
1: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés. Ismét teljes kapacitással működik a Paksi atomerőmű. Javulhat a közbiztonság Budapesten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét teljes kapacitással működik a Paksi atomerőmű, ezt este 8 órakor jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek, aki részt vett az utóbbi hetek megfeszített munkájában. Beszámolt továbbá arról, hogy a Paksi fennékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet, ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Javulhat a közbiztonság Budapesten, miután a kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, jelentették be az érintett önkormányzati vezetők. A főváros belső kerületeinek polgármesterei hozzátették. Elfogadott javaslataik révén például állandó rendőri jelenlét lehet Budapest legproblémásabb csomópontjain, és napirendre veszik a budapesti rendvédelmi dolgozók bérpótlékának ügyét is. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára, közölte a közgyűjteményekért és örökségvédelmért felelős államtitkár. Sári Zsolt azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár az Árpád-kori oklevelektől a rendszerváltás irataiig őrzi azokat a dokumentumokat, amelyekből a magyar történelem megismerhető és megírható, illetve amelyek segítségével a családok saját múltjukat is kutathatják. Szeretnék megtalálni a feladatra legalkalmasabb jelöltet, tette hozzá az államtitkár. Pályázni szeptember 18-áig lehet. A nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri a Magyar Konzuli Szolgálat, emlékeztetnek. A természeti katasztrófa közelében az utak járhatatlanná váltak, a telekommunikációs hálózatok és az áramellátás akadozik vagy teljesen szünetel. A térségben tartózkodó magyar állampolgároktól azt kérik, szigorúan tartsák be a helyi hatóságok utasításait. Közben a 150-et is meghaladta az áradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén volt a villámárvíz idején.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. Pénteken fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szürtebb napsütésre kell készülni.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédrát Show-ban.
1: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az örökbefogadással és a kórházban hagyott újszülöttek ügyével foglalkoznak először majd a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottságban. Elfogadták a munkatervet. Téma lesz a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztása, a jelzőrendszerrel kapcsolatos kérdések, a gyermek és lakásotthonok helyzete. A szakemberek vizsgálják a bántalmazás, az intézményi abúzus vagy a kortárs erőszak problémáját is. De szó lesz a gyermekvédelmi finanszírozásról és az ellátási kapacitások kérdéseiről is. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát. Közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára, közölte a közgyűjteményekért és örökségvédelmért felelős államtitkár. Sári Zsolt azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár az Árpád-kori oklevelektől a rendszerváltás irataiig őrzi azokat a dokumentumokat, amelyekből a magyar történelem megismerhető és megírható, illetve amelyek segítségével a családok saját múltjukat is kutathatják. Szeretnék megtalálni a feladatra legalkalmasabb jelöltet, tette hozzá az államtitkár. Pályázni szeptember 18-áig lehet. Különleges Ikarusz autóbuszokkal és családi programokkal várják hétvégén az érdeklődőket az északi járműjavítóban. A Közlekedési Múzeum rendezvényén több mint 25 különböző Ikarusz lehet megnézni, egy részükkel pedig menet közben is meg lehet ismerkedni, hiszen nosztalgia körjáratokat indítanak. A péntektől vasárnapig tartó eseményen a kisebbek buszpapírmaketteket készíthetnek, emellett matricatetoválás, kitűzőkészítés, óriás társasjáték és kisautópálya építés is várja őket. 100 fölé emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. A bajba jutottak mentését nehezíti, hogy a magas vízállás miatt a helikopterek sem tudnak leszállni. Tibetben is áldozatokról és eltűntekről számoltak be.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. Pénteken fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szürtebb napsütése kell készülni.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. Javulhat a közbiztonság Budapesten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű, ezt este 8 órakor jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek, aki részt vett az utóbbi hetek megfeszített munkájában. Beszámolt továbbá arról, hogy a paksi fennékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Javulhat a közbiztonság Budapesten, miután a kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, jelentették be az érintett önkormányzati vezetők. A főváros belső kerületeinek polgármesterei hozzátették. Elfogadott javaslataik révén például állandó rendőri jelenlét lehet Budapest legproblémásabb csomópontjain, és napirendre veszik a budapesti rendvédelmi dolgozók bérpótlékának ügyét is. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára, közölte a közgyűjteményekért és örökségvédelmért felelős államtitkár. Sári Zsolt azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár az Árpád-kori oklevelektől a rendszerváltás irataiig őrzi azokat a dokumentumokat, amelyekből a magyar történelem megismerhető és megírható, illetve amelyek segítségével a családok saját múltjukat is kutathatják. Szeretnék megtalálni a feladatra legalkalmasabb jelöltet, tette hozzá az államtitkár. Pályázni szeptember 18-áig lehet. A nepáli áradás térségébe tervezett utazások elhalasztását kéri a magyar konzuli szolgálat, emlékeztetnek. A természeti katasztrófa közelében az utak járhatatlanná váltak, a telekommunikációs hálózatok és az áramellátás akadozik vagy teljesen szünetel. A térségben tartózkodó magyar állampolgároktól azt kérik, szigorúan tartsák be a helyi hatóságok utasításait, közben a 150-et is meghaladta az áradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Egy magyar zarándokot is keresnek, aki a katasztrófa helyszínén volt a villámárvíz idején.
0: Az időjárásról.
1: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. Pénteken fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szürtebb napsütésre kell készülni.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Amiközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukása után.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az örökbefogadással és a kórházban hagyott újszülöttek ügyével foglalkoznak először majd a Gyermekvédelmi Vizsgálóbizottságban. Elfogadták a munkatervet. Téma lesz a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztása, a jelzőrendszerrel kapcsolatos kérdések, a gyermek és lakásotthonok helyzete. A szakemberek vizsgálják a bántalmazás, az intézményi abúzus vagy a kortárs erőszak problémáját is. De szó lesz a gyermekvédelmi finanszírozásról és az ellátási kapacitások kérdéseiről is. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára, közölte a közgyűjteményekért és örökségvédelmért felelős államtitkár. Sári Zsolt azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár az Árpád-kori oklevelektől a rendszerváltás irataiig őrzi azokat a dokumentumokat, amelyekből a magyar történelem megismerhető és megírható, illetve amelyek segítségével a családok saját múltjukat is kutathatják. Szeretnék megtalálni a feladatra legalkalmasabb jelöltet, tette hozzá az államtitkár. Pályázni szeptember 18-áig lehet. Különleges Ikarusz autóbuszokkal és családi programokkal várják hétvégén az érdeklődőket az északi járműjavítóban. A Közlekedési Múzeum rendezvényén több mint 25 különböző Ikarusz lehet megnézni, egy részükkel pedig menet közben is meg lehet ismerkedni, hiszen nosztalgia körjáratokat indítanak. A péntektől vasárnapig tartó eseményen a kisebbek busz papírmaketteket készíthetnek, emellett matrica tetoválás, kitűző készítés, óriás társasjáték és kisautópálya építés is várja őket. 100 fölé emelkedett a nepáli villámáradás halálos áldozatainak száma, több száz turista eltűnt. Az áradás utakat, hidakat és energetikai létesítményeket rongált meg a Tibethez közeli térségben. A bajba jutottak mentését nehezíti, hogy a magas vízállás miatt a helikopterek sem tudnak leszállni. Tibetben is áldozatokról és eltűntekről számoltak be.
1: Az időjárásról.
0: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés, eső nem lesz. Éjszaka 13-18, napközben 28-34 fok valószínű. A Balaton 22, a Velencei tó 20, a Tisza tó 25 fokos. Pénteken fokozódik a hőség, akár 38 fok is lehet, de szaharai por is érkezik, emiatt szürtebb napsütése kell készülni.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Csütörtökön már mindenütt sok lesz a napsütés. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű. Javulhat a közbiztonság Budapesten. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét teljes kapacitással működik a paksi atomerőmű, ezt este 8 órakor jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy mind a 4 reaktor és mind a 8 turbina kifogástalanul működik. A kormányfő köszönetet mondott minden energetikai és vízügyi szakembernek, aki részt vett az utóbbi hetek megfeszített munkájában. Beszámolt továbbá arról, hogy a paksi fennékküszöb építése a tervezetnél gyorsabban halad. Elfogadta a kormány a fenntartható vízgazdálkodásról szóló akciótervet. Ennek célja, hogy természetes vízvisszatartási intézkedésekkel növeljék a vízhasználat hatékonyságát, közölte az élő környezetért felelős minisztérium. A dokumentum szerint emellett felülvizsgálják a vízügyi beruházások finanszírozását is, hogy az aszály megelőzését és a vízmegtartást szolgáló projektek 2029 végéig megvalósuljanak. Javulhat a közbiztonság Budapesten, miután a kormány elfogadta a kerületi polgármesterek kezdeményezéseit, jelentették be az érintett önkormányzati vezetők. A főváros belső kerületeinek polgármesterei hozzátették. Elfogadott javaslataik révén például állandó rendőri jelenlét lehet Budapest legproblémásabb csomópontjain, és napirendre veszik a budapesti rendvédelmi dolgozók bérpótlékának ügyét is. Nyilvános pályázatot írtak ki a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatói posztjára, közölte a közgyűjteményekért és örökségvédelmért felelős államtitkár. Sári Zsolt azt írta, a Magyar Nemzeti Levéltár az Árpád-kori oklevelektől a rendszerváltás irataiig őrzi azokat a dokumentumokat, amelyekből a magyar történet